0: hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a János szoborról most magam jut eszembe, az biztos. 6 alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt 5 alkalomra és a maival a 6-ra, mosolygok, boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én János arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok 6. utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek ígéjét, Jónás próféta könyvéből, a 4. részből, a 3. és ismét a 4. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A 3. fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. célba ért az üzenet. És jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Amíg akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll jó. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a faldival. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanyja keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanyja. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Én mi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal az, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társulásba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be, és itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad, hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója, de már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú türése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten, és nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. A Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyháztagokban nincs szeretet. Hogy nem tudjuk elviselni egymást. Hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet. A végpusztulás. Micsoda jónási lelkület. Micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. Ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájuldozott. A halált kívánta magának. és így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninive, a bűnös város, a természetvilága, a ricinusbokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckéztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törleli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszédtól. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a városra. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsát. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását. Ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzi el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre, választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost, akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mond akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én, a szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket szánni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fákjákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. és ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt teszünk egy újabb lépést Jézus tanítása, Jézus személye, Jézus üzenetének megismerése felé. Sok szeretettel köszöntöm az állandó beszélgetőtársat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre. Amikor szolgálata végén Jézus Jeruzsálembe ment, és ott másodjára is megtisztította a templomot, ezzel sokakban elismerést váltott ki, de mások haraggal, gyűlölettel teltek el. A papok és vezetők, azok némán hallgatták a feddéseket, nem tudták megcáfolni vágyait, viszont az alázat és önvizsgálat helyett még inkább eldöntötték, hogy csapdába ejtik, ezért kimeket küldtek a nyomában, akikről azt olvassuk a Lukács evangélium a 20. rész 20. versében, hogy akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Olyanokat küldtek, akiket elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Herodes pártja kísérték, hogy hallják Krisztus szavait, tanúskodjanak ellene egy esetleges tárgyaláson. Jól tudjuk, hogy a farizeusok és herodiánusok esküdt ellenségek voltak. Most azt látjuk, hogy ezek egyesültek Jézus ellen. Hogyan tud egyesíteni egy közös cél két ellenséget? És hogyan magyarázható ez a jelenség a Biblia szempontjából?
1: A Szentírásnak a legegyszerűbben kifejező képe a nagy küzdelem. A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között. Mielőtt ez a küzdelem elkezdődött volna az Isten világában, teljes összhang, harmónia, békesség volt. Viszont ahogy Lucifer, az oltalmazó kérub felázott Isten ellen, és előbb elkezdte a meghasonlító munkáját a mennyben, később majd kiterjesztette a földre, a világegyetemünk két táborra szakadt. Azok, akik az Isten oldalán maradtak meg, és azok, akik a Sátán oldalára pártoltak át, és bár átjárhatóság van a két tábor között, ez a küzdelem mindmáig fennáll. Tehát a legkifejezőbb kép a Szentírás megértésére az, hogyha megértjük, hogy egy háború van Isten és Sátán között. Nos, ami a Sátán területi

0: illeti azon belül is harcok vannak, harcok dúlnak. Egymás között is ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a szellemet táplálják tovább, amellyel elindult az ős ellenség, amikor az Isten helyét próbálta önmagának megszerezni. De minden alkalommal, amikor kiéleződik a konfliktus Isten és Sátán között, akkor azok a Sátán táborában lévő erők, amelyek önmagukkal, vagy egymás ellen, saját táborukban egymás ellen harcolnak, mindig készek összefogni arra, hogy Isten ellen irányítsák fegyvereiket. Azt látjuk az ószövetségi történelemben is, hogy különböző királyok harcoltak egymás ellen. De a második Zsoltárban úgy fogalmazza meg Dávid, ahogy megnyílt a személy és átlátta a dolgok miben létét, hogy miért dühösködnek a pogányok, miért gondolnak hiába valóságok a népek, felkerekednek és együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Tehát a királyok, az egymás között harcoló királyok készek összefogni és harcolni Isten ellen és az Isten felkentje ellen. Dávid ezt saját bőrén is érzékelte, hiszen különböző korában egymással ellenségben álló királyok összefogtak ő ellene. És megértette azt, hogy bármikor ez a harc más irányt vehet, ha arról van szó, hogy Isten ellen és az ő felkentje ellen az adott helyzetben Dávid ellen harcoljanak. Ezt a képet látjuk itt is, hogy a különböző pártok összefognak Jézus Krisztus ellen, farizeusok, Heródes pártiak, saduceusok. Ezt látjuk később a Jézus Krisztus elítélésében is, hogy egymással ádáz ellenségek, Pilátus és Heródes összefognak. Ezt az igazságot fogalmazza meg a nagy prédikációjában, pünkösnapján Péter apostol, aki alkalmazza a második Zsoltár szavait az adott aktuális helyzetre, ugyanis látja a Zsoltárnak a beteljesedését Jézus Krisztusban, aki ellen szintén összefogtak a népek, a királyok, tanácskoztak ellene, hogy elveszítsék, de ez Isten feltámasztotta őt. És ezzel a képpel találkozunk a Biblia utolsó proféciájában, földünkre nézve az utolsó proféciában, az armagedoni csatában, a Jelenések könyvének az utolsó kibontakoztatott ütközetében, ahol azt látjuk, hogy minden nép felsorakozik Isten népe ellen. Tehát azok a népek, amelyek egymással ellentétes viszonyban álltak, készek egymással összefogni és Isten népe ellen harcolni. Háborúban élünk ugye ma is. Látjuk azt, hogy népek, nemzetek egymás ellen zajongnak, kieresztik a hangjukat, és úgy tűnik, hogy a világ meghasonlott önmagával. És ez részben igaz. De a Szentírás arról beszél, hogy lesz egy olyan idő, amikor a mostani ellenségek összefognak, és Isten népe ellen fordítják a fegyvereiket. Tehát a végső kimenetel ezeknek a háborúknak arról szól, hogy Isten népe ellen fordulnak. Ezt látjuk az armagedoni csatában, sőt ezt látjuk majd az 1000 év után, miután Isten gyermekei 1000 évet a mennyországban töltenek, az egekben töltenek, és lejön a Szent Jeruzsálem a földre, és feltámadnak a gonoszok, újból összefognak a Gog és a Mágog harcára Isten népe ellen. Tehát ez egy törvényszerű dolog, hogy a gonosz bármikor kész összefogni, a csatáit, hadait összegyűjteni Isten népe ellen.
1: Tehát lényegében csupán két tábor létezik, nincs több tábor. Lényegében egymás ellen fognak harcolni, és ennek a csatának, ennek a küzdelemnek a színterén minden embernek el kell dönteni, hogy melyik csapatban, melyik táborba áll, és melyiknek az oldalán harcol.
0: Igen, és hogyha a lényegig eltekintünk, vagy a lényegre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Isten fegyverei alapvetően a szeretet, az alázat, a mások szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy ő kész megalázkodni, kész semmivé válni. És ezzel szemben az ellenségnek a fegyverei, az önfelmagasztalás, az öndicsőítés, az önzés. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ez nagyon otthon van, az önfelmagasztalás, az önzés, közös nevezőre lehet hozni az emberiséget, az emberiségnek nagy részét, jelentős részét. Tehát látszólag egymás ellen vannak, de ugyanazok az eszközeik, ugyanazok a fegyvereik vannak. Szemben Isten gyermekeivel, akik Jézus Krisztustól tanulnak és megtanulják a szelídséget és az alázatosságot.
1: Említetted a fegyvereket, amiket használ úgy Isten, mint az ellenség, Sátán. Használja valaha Isten Sátán fegyvereit ebben a küzdelemben? Használ-e Isten hazugságot, megtévesztést arra, hogy az embereket a saját pártjára állítja? Azaz elég, ha felismerjük, hogy valaki milyen fegyverzetet használ, milyen módszerekkel próbálja elcsábítani az embereket ahhoz, hogy felismerjük, hogy kinek az oldalán küzd. Amikor hazugságokkal találkozunk, amikor önfelmagasztalással találkozunk, amikor az énnek a dicsőítéséről van szó, hogy erről látunk példát, akkor ez elég felismerni az, hogy ez nem Isten oldalán áll ez az ember, vagy ez a hatalom?
0: Tehát egyértelmű. Egyértelmű. A nagy választóvonal itt húzódik meg. Csak két vallás létezik ezen a világon. Van egy vallás, amely a dicséti az áldott Úr Jézus Krisztust, és van egy olyan vallás, amely embert dicsőít és magasztal. Következésképpen az első vallás, amely Jézus Krisztust magasztalja, az Isten parancsolatait tartja meg, azokhoz ragaszkodik, Jézus kegyelme által azokban foglalatos, és ezzel szemben azok, akik embereket magasztalnak fel, önmagukat magasztalják fel, teremtményeket magasztalnak fel, olyan törvényeket tartanak tiszteletben, amelyek emberi rendelések, amelyeket emberek találtak ki. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ember milyen törvényeket tart tiszteletben, milyen lelkület van benne, kit akar megdicsőíteni, ez már elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy kinek az oldalán áll. Illetve egy egyházról is, vagy egy vallási
1: ha a bibliai történetre térünk vissza, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ott is egyre inkább éleződött ez a küzdelem a Jézus ellen összefogó különböző csoportok között, és Jézus, Isten küldötte a világ megváltója között, és az ő követői között. A farizeusokat bosszantotta a rómaiak adószedése, ugye a római elnyomás alatt lévén nekik adót kellett fizetni. Ők az adófizetést Isten törvényével ellentétesnek tartották, és ebben alkalmat láttak arra, hogy törbe ejtsék Jézust. Így a kémek hozzájöttek, és a látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak. Lukács evangélium a 20. rész, 21. 22. versét idézem. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod. Szabad-e nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Nagyon őszintének látszó kérdéssel vagy kijelentéssel közelednek Jézushoz. Mennyire volt őszinte ez a kérdés, és hol lehetett felismerni, hogy itt törbeejtésről, megtévesztésről van szó?
0: Sátánnak az egyik legnyilvánvalóbb eszköze, bár nagyon sokakat mégis becsap ezzel, az, amikor odaállítja az embert, hogy két rossz közül válasszon. És Jézust is most ebbe a csapdába próbálja belecsalni, és úgy gondolja, hogyha sikerül egy általa elképzelt választ Jézustól kicsikarni, megszerezni, akkor ezzel Jézust legyőzte. Miben állt a tét? Ha Jézus azt mondja, hogy a szabad Rómának adót fizetni, akkor ezzel a kortársait, a zsidó nemzetet megbotránkoztatja. Ugyanis a zsidók elnyomott népként éltek Róma hatalma alatt. Bár volt nekik egy autonómiájuk, de az, hogy adót fizettek a császárnak, adót kellett fizetniük a császárnak, kifejezte azt, hogy ők nem szabadok. Ha valamitől szerettek volna szabadulni, az adófizetéstől mindenképpen. Tehát, ha Jézus azt mondja, hogy szabad fizetni adót a császárnak, akkor ezzel kockáztatja azt, hogy elveszíti a népszerűségét, és ezt a farizeusok nagyon jól tudták, és pontosan ezt akarták elérni, hogy veszítse el a hátországát, a tömegeket. Ellenben, ha Jézus azt mondja, hogy nem szabad fizetni, ezzel megnyeri a szimpátiáját a népnek, viszont teljesen sebezhetővé teszi magát a római hatalommal szemben. Akkor bevádolhatják Jézust a római őrségnek, Rómának, hogy ellenzi az adófizetést, és ezzel, mint népszerű vallási vezetőt, Róma ellen, vagy pontosabban Rómát Jézus ellen fordítják, és eltetik lábalól.
1: Hogyan sikerül Jézusnak megoldani mégis ezt a helyzetet? Hogyan sikerül Jézusnak válaszolni úgy, hogy ne essen ebbe a tőrbe, amit készítettek neki?
0: Ugye kéri Jézus egy adópénzt, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta. És válaszolnak, hogy a császáré. Akkor Jézus viszont válaszol, adjátok meg a császárnak azt, ami a császári, és az Istennek azt, ami az Istené. Tehát tulajdonképpen ők Rómának nem csak adót fizettek, mert ők Rómának a fennhatósága közben Rómának a védelmét is élvezték. Tehát gondoljunk bele, hogy az egész pénzügyi tranzakciók, pénzügyi üzleti dolgaik tulajdonképpen nekik a Róma pénzén fordultak meg. Ők római pénzzel üzleteltek, római pénzzel gazdagodtak, római pénzzel éltek, tehát mindenben hasznot hajtottak Rómából. A római katonák vigyáztak egyrészt a békességükre. És Jézus azt mondja, hogy ha nektek gondotok van azzal, hogy befizetni az adót, akkor ne foglalkozzatok a római pénzzel. Akkor szálljatok ki az egészből. Na nyilván, hogy ez nem tetszett nekik. Az, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenedjenek. Akkor Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg. Érdekes, hogy nem is azt mondja, hogy megadhatjátok, hanem egyszerűen parancsolja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. Császár képe van rajta a pénzen, akkor adjátok vissza neki. Ha nem, akkor ne foglalkozzatok vele.
1: Mennyire volt bántó ez a kijelentés a Jézus korabeli zsidók számára? Mármint, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár, meg adjátok meg az Istennek, ami az Isteni. Voltak adósságaik az Isten felé, amire nem gondoltak? Voltak dolgok, amiket elmulasztottak? És hogyan lehetne alkalmazni Jézus tanítását napjainkban? Mire lehet vonatkoztatni? Jövedelmi adóra, ingatlan adóra, egy buszjegyre, vonatjegyre, amit megveszünk, vagy nem? Mennyire terjed ki ez a tanács, amit Jézus mondott, ez a parancs az életünk különböző területeire?
0: Én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen itt Jézus ezzel a parancsal a teljes életet lefette. nagyon gyakran hallani, hogy ezt idézik is, kommunista időkben idézték ezt a gondolatot, a Jézusi gondolatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A hangsúly itt nem ezen van. Ez, vagy a fő hangsúly. A fő hangsúly a mondat második felén van, és pedig azon, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És akkor hadd vegyük újból sorba, tehát mi a császáré? A Jóisten elrendelte a világi hatóságokat arra, hogy a világi dolgok felett őrködjenek. És hatalmuk van az evilági, az anyagi dolgok felett. Olyan dolgok felett tette őre őket, mint a testi épség, fizikai élet, az anyagi javak, az emberi kapcsolatoknak a rendezése. Azt mondhatjuk, hogy a császárnak beleszólása lehet olyan dolgokban, amelyek az ember és ember közötti viszony rendezését illeti. És nagyon érdekes, hogy a Pál apostol, amikor a rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében előveszi ezt a kérdést és tárgyal róla, akkor elmondja azt, hogy adjátok meg kinek-kinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát ezzel tartozhat ember embernek adóval, vámmal, félelemmel, tisztességgel. És ott felsorakoztatja Pál apostol a 10 parancsolat közül az 5. parancsolattól egész a 10. parancsolatig nagyjából mindegyiket. És azt mondja, hogy az 5. parancsolattól a 10. parancsolatig beleszólhat a császár, beleszólhat a polgári hatalom az életedbe. És nem véletlenszerű az, hogy az első 4 parancsolatot, vagyis kit imádj, hogy imád, mikor imád, miként imád, nem helyezi Pál apostol, nem helyezi Isten a császár kezébe. Tehát ameddig a császár, a polgári hatalom rendezi az evilági dolgokat, a testi épség kérdését, a vagyon kérdését, az emberi kapcsolatok kérdését, akár a házasság kérdését is, addig egy olyan területen jár, amit az Isten a kezébe helyezett a császárnak. Itt a római levél 13. fejezetében Isten azt mondja, hogy a világi hatalom Isten szolgálja a te javadra. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen szót használ itt. Azt mondja az eredetiben, hogy Isten diakónusa a te javadra. Tehát úgy, ahogy az egyházi életben vannak diakónusok, akik szolgálják az embert, és ezek Istennek diakónusai, ugyanígy a polgári életben is vannak Istennek szolgái, diakónusai. Néha az emberek ezeket szídják, ócsárolják, kiabálnak ellenük. De ők Istennek a szolgái. És azt mondja Isten gyermekeinek, hogy az anyagi dolgokban a császárnak teljes hatalma van. Istentől kapott hatalma, hogy rendezkedjen az ember fölött. Ugyanakkor ebből azt is érthetjük, hogy az első 4 parancsolatot, mint említettem, nem rendelte Isten a császár kezébe. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, vagyis az anyagi dolgokban gondolj arra, hogy Isten rendelte őt föléd, engedelmeskedj neki. De ami az ember is Isten közötti viszonyt illeti, azt add meg az Istennek. Tehát azt, hogy kit imádsz, csak az Istent imád, és neki szolgálj. Azt, hogy milyen formában imádod, csak úgy imádhatod, ahogy Isten megmondta. Azt, hogy az ő nevét miképp tiszteled, azt megint úgy kell tenned, ahogy Isten elrendelte. Azt, hogy mikor imádod az Istent, az ő szent napján, a szent szombatnapon, azt megint úgy tedd, ahogy Isten mondta. Tehát mit jelent megadni az Istennek azt, ami az Istené? Elsősorban az övé az életünk, övé az imádatunk, övé a hódolatunk, őt imádjuk. Ez Istent illeti meg. Elsősorban neki engedelmeskedünk. És add meg a császárnak, ami a császári, mindazt, ami nem ütközik az Isten törvényében, és mindazzal, amivel előáll a polgári hatóság irányunkba, és engedelmességet kér, ameddig nem ütközik az Isten törvényével, addig engedelmeskedjünk. Amikor a polgári hatalmasság olyat kér, ami ütközik az Isten törvényével, akkor nemet mondunk. Ezzel nagyon szépen találkozunk, amikor szintén a pünkösdi történetben, amikor a tanítványokat előállították, és azt kérik tőlük, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak. És akkor visszakérdeznek a tanítványok, hogy most Istennek kell engedelmeskedjünk, vagy embereknek. Tehát amikor a két törvény ütközik, akkor egyértelműen az Isten törvényének engedelmeskedjünk. De ameddig ez a kettő nem ütközik, addig engedelmeskedjünk a császár törvényének is, és emlékezzünk meg arra azért, hogy Jézus egy nagyon nehéz időben mondta ezt a kortársainak. Tehát Róma elnyomó volt, Róma túlkapó volt, Róma kizsákmányoló volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy adjátok meg neki.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsuk most egy kis zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Meg voltak elégedve Jézus hallgatói Jézus válaszával? Ez volt az, amire számítottak, hogy Jézus ilyen bölcs választ ad nekik, vagy valami másra számítottak?
1: Tehát egyértelműen arra gondoltak, hogy Jézust sarokba szorítják, és vagy a nép ellen fordítják, vagy Róma ellen fordítják. Nem jött össze ez a szándékuk. Nem jött össze azért, mert maga ez a megközelítés, ez a módszer, ez egy ördögi módszer. Amikor oda helyezel valakit, hogy válasszon két rossz közül. Isten soha nem folyamodik ezzel a módszerhez. Istennek mindig van egy harmadik megoldása. Sose kell az ember két rossz közül válasszon. És az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása az emberiség felé az, amikor oda helyezi az embert, hogy válasszon két rossz között. Például. Ma nagyon sok ember elfordul a vallástól azért, mert azt látja, hogy a vallás, vagy a vallásos közösségek, a vallásos közegek nagyon sokszor igazságtalanok. Nagyon sokszor hamisok. Hiányzik az őszinteség a vallásokból. És akkor Sátán oda helyez az emberrel, és azt mondja, na tessék, válaszál egy rossz vallás között, és a vallástalan élet között. Válasz egy hamis vallás között, és egy ateizmus között. Válasz Babilon között, és Egyiptom között. Ugye Babilon volt mindig a hamis vallásnak a megtestesítője, Egyiptom volt az ateizmusnak a megtestesítője. És a szerencsétlen ember tömegek benne vannak ebben a hamis választási helyzetben, és akkor legtöbben elfordulnak a hamis vallástól, és odafordulnak az ateizmus felé. És Sátán kettőt tár az ember elé. Isten viszont azt mondja, hogy ember, hát miért ne választanád az igaz vallást? Az igazat, a tisztát, a szépet. Azt a vallást, amelyet Jézus Krisztus bemutatott. Azt az utat járt. Tehát eleve, amikor az ember oda van helyezve két rossz elé, az mindig a Sátánnak az eszköze. Istennek viszont mindig kimenekedése van innen. Ugye egy bibliai példát hadd hozzak. A zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, bekerülnek egy ilyen katlanba tulajdonképpen, egy szorosba. Kétfelől két hegy van, a Pi-Hahirot és a Baal-Cefon, és előttük a Vörös-tenger. Úgy tűnik, hogy nincs választás, merre menjenek. És Isten megnyitja előttük a Vörös-tengert. Tehát amikor úgy látszik, hogy két rossz között kell válasz, akkor Istennek mindig van még egy lehetősége a jóra.
0: A Máté evangélium a 22. rész 22. versében azt találjuk, hogy akik hallják Jézus válaszát, azok elcsodálkozva ott hagyták őt is, elmentek. De nem sokáig volt nyugta Jézusnak, hiszen más váddal, más csapdával keresték meg őt. Szadduceusok jönnek kérdéseikkel, ugye jól tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok között éles ellentétek voltak, meg feszültségek. Esetleg, ha mondanál néhány szót a kettő közötti különbségről, hogy próbáljuk megérteni a hátteret, ami a következő kihívás mögött állt. Mi volt a farizeusok általános felfogása, a szadduceusok általános felfogása, és gondolok most különlegesen a feltámadás kérdésére, miben különböztek, mi volt a háttere annak, ami következik ezután.
1: A farizeusok tulajdonképpen az istentelen bibliaolvasó emberek voltak. És a sadduceusok az istentelen Bibliát nem olvasó emberek voltak. Tehát lényeges nagy különbség nem volt közöttük. Látszólag volt, és abban állt, hogy a farizeusok ugye sokat olvasták a Szentírást, igyekeztek minden törvényért tökére juttatni, rengeteg új törvényt írtak az Isten törvénye mellé. Ennek is megvan az oka, mivel hogy megpróbálták önerejükből megtartani az Istennek törvényét, és mivel hogy ezzel nem jutottak lelki békességre, még írtak rengeteg törvényt, hogy hát ha majd azokkal békére jutnak. Pál apostol az egyik legszebb megtestesítője, vagy egyértelmű megtestesítője a farizeizmusnak. Ő azt mondja magáról, hogy a törvény tekintetében tökéletes voltam, hittem az Isten törvényét, az Isten igéjét, igyekeztem is azt megtartani, őszinte is volt egy bizonyos fokig, de önerejéből rá kellett arra döbbenjen, hogy az Isten törvényét nem tudja megtartani, egy külső felső erőre van szüksége, és megérti később, hogy ez az erő maga Jézus Krisztus. Tehát a farizeusok a vallásos emberek, akik olvasták az Isten törvényét, akik látszólagosan meg is tartották azokat, de valahol a szívük mélyében hamisak voltak. Mert tudták azt, hogy bizonyos látszatnak eleget tudnak tenni, a törvény legmélyét, a szeretetet, az irgalmasságot, a hűséget, az igazságosságot nem tudják elérni. Tehát ez a hamis vallás, hamis vallásosság. Ezzel szemben a saduceusok, ők nem igazán hittek az Isten igéjében. Bár Mózes első könyvét még idézgették, a többi könyveket, a proféciákat, az írásokat nem fogadták el tekintélyként. Ők úgy gondolták, hogy valamikor ez a világ meg lett teremtve, az Isten itt hagyta az embert, hogy boldoguljon saját lehetőségei szerint. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek az örök életben. Tehát én azt mondom, hogy ha a mai világhoz kellene hasonlítani őket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a farizeusok voltak mondjuk az a Babilón, a hamis vallásosság, és a saduceusok, amit már korábban említettük, sokkal közelebb álltak a mai ateizmushoz. Akik néha lehet, hogy a vallásos költöst kölcsön vesznek, ahhoz, hogy az embereket próbálják megnyerni, de igazából nem hisznek. Tehát ez volt a leglényegesebb különbség kettejük, két csoport csapat között.
0: Azt látjuk, hogy a szadduceusok Jézushoz közelednek egy lehetetlen helyzettel, utalva egy ószövetségi Mózes korabeli törvényre, mi szerint, hogyha valaki magzatak gyerekek nélkül hal meg, akkor a feleségét az ő testvére vegye el, és az ő testvérének támaszon magzatot, azaz legyen annak utóda. Nos, azt mondják, hogy volt, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire nem valóságos helyzetet mutatnak be, ez kiderül, hiszen azt mondják, hogy volt egy család, ott 7 testvér, az első feleséget vesz, de meghal gyermek nélkül. A második veszi el annak feleségét, viszont az is meghal gyermek nélkül, és ez így történik egészen a 7-kel, végül a 7. is meghal. És azt kérdik Jézustól, hogy a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége ez az asszony. Mert itt ebben a földi életben mindeniknek felesége volt. Hogyan válaszol Jézus erre a kihívásra, erre a csapdára? Felismeri-e Jézus a csapdát, vagy nem?
1: Jézus egyszerűen elmondja nekik, hogy tévelyegnek. Tehát el vannak tévedve. És miért vannak eltévedve? Mert nem ismernek két dolgot. Nem ismerik az Istennek a hatalmát, és nem ismerik az írásokat. És nagyon fontos az, hogy Jézus most, amikor az írásokból idéz számukra, a Mózes első, vagy a Mózes 5 könyvéből idéz. És ez megint egy nagyon tanúságos jézusi módszer. Tehát, hogyha a saduceusok azt ismerték el tekintének valamennyire, vagy legalábbis hangoztatták, hogy azt elismerik, Mózes 5 könyvét, akkor Jézus abból idéz. És itt hagyni csak egy zárójelet, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor meg kell értenünk azt, hogy számukra mi a tekintély. Vannak emberek, akiknek ma tekintély számukra a szemtírás, vannak, akiknek nem tekintély. Vannak, akiknek bizonyos emberi jogok tekintély, vannak, akiknek nem. Tehát mindig, amikor elkezdünk egy beszélgetést, akkor fontos rádöbbennünk arra, hogy kinek mi a tekintély. Vannak, akiknek a Biblia tekintély, vannak, akiknek az egyházi hagyományok a tekintély. Például Luther Márton, amikor a kora egyházát kikezdi, akkor rádöbbenti őket arra, hogy azok a források, amelyek a Szentíráson kívül vannak, és amelyek az egyház számára tekintélyek, ellentmondásosak. Tehát, hogyha a római egyház azt mondta, hogy a Szentíráson kívül vannak más szent tekintélyek, akkor Luther rávilágít arra, hogy ezek a tekintélyek, amelyeket elfogadtok, egymásnak ellent mondanak. Tehát nem tekintély tulajdonképpen. És miután ezzel leszámol, utána vezeti őket vissza a Szentíráshoz. Zárójel bezárva. Tehát Jézus a Mózes 5 könyvéből idéz, és azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten nem a halottaknak az Istene, hanem az élőknek. Tehát Ábrahám, Izsák, Jákob Isten szemében olyanok, mintha élnének. Nos, hogyha Isten nekik az Istenük, és nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor azt jelenti, hogy van feltámadás. Másrészt arról is beszél, hogy az Isten országában nem házasodnak, férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Vagyis, ha úgy képzeli el az ember az eljövendő világot, az örök életet, mint amilyen a földi lét, akkor, és úgy gondolja, hogy csak ebben a létformában lehet élni, összeházasodás, férhez menésben, akkor megint nem ismerik az Istennek a hatalmát, hiszen az Isten egy más dimenzióban, egy más létformában, más életformában tervezte meg az embernek az örök létet. Nem lesz házasság, nem lesz férhezmenés, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, sokat nem tudunk erről, hogy ez milyen formában zajlik, de Jézus ezt kimondja, hogy egy más formában lesz majd az örök élet.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Valójában Jézus a családi élet megszűnéséről beszél itt, vagy csupán arról, hogy nem lesz házasodás férjhez menés, hanem az angyalokhoz hasonlítja össze. Arra gondolva, hogy a család alapítása az a bűn korszaka előtti tapasztalata az emberiségnek, Isten már a Föld teremtésének elején megalapítja az első házasságot, az első családot. Már akkor elmondva nekik azt, hogy a rendeltetésük az, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és töltsék be az egész Földet, amennyiben a bűn nem uralkodott volna el, és nem lett volna halál ebben az életben, akkor valószínűleg, hogy egy bizonyos idő után elérte volna a szaporodás annak értelmét, annak rendeltetését, és a Föld betelt volna emberiséggel, emberekkel. Amiután, gondolom, következtetek, hogy Isten megszüntette volna, tehát egy bűn nélküli körülményben elérte volna a szaporodás annak rendeltetését, és Isten megszüntette volna az emberi szaporodást, hiszen elérte annak célját. Vajon Jézus ez ellen beszél, hogy nem lesz házasodás, tehát nem lesz ez az új családok alapítása, vagy arról, hogy egyáltalán nem lesz családi kapcsolat az emberek között, hiszen ezt kívánjuk megérteni, mert sok ember számára a család az, ami a legtöbb szépet, a legtöbb jót nyújtja ebben a földi életben, és valahogy nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hiányozna egy olyan helyről, amit a szeretet, amit a kedvesség, a jóság jellemez.
1: Pál apostol szavai jutnak eszembe a szeretet himnuszból a Korintusi első levél 13. fejezetében, ahol azt mondja magáról, amit mindannyiunk elmondhatunk, hogy amikor gyermekek voltunk, úgy gondolkoztunk, mint gyermek. Tehát gyermekkorunkban megálmodtunk bizonyos abszolút jót magunknak. És a gyerek ma is azért sír, azért toporzékol, mert nem kapja meg azokat a javakat, nem kapja meg az édességet, nem kapja meg a játszási lehetőséget. Úgy gondolja, hogy az az abszolút jó, és nem tudja felfogni azt, hogy van egy más, magasabb rendű jó is, mint az, amit ő megálmod magának. Mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát most is úgy gondoljuk, úgy képzeljük, hogy vannak bizonyos jó dolgok, amelyeket megálmodunk magunknak, házasság, család alapítás, és ez a maximum, ami létezhet. És az analógiával élve, úgy, ahogy a gyermek a maga burkában van, vagy egy tojáshéjban él tulajdonképpen, és úgy gondolja, hogy az a világa minden, és az a legjobb, és ordít és toporzékol, hogy teljesítsék az ő kívánságát, úgy az ember is, a felnőtt ember is egyfajta burokban él. És amit ő elképzel magának, úgy gondolja, hogy az a legjobb, ami létezhet. Tehát mindannyian olyanok vagyunk, mint kis csibék, vagy tojáshéjban, mint kisgyermek, aki a maga világát látja, és nem tud annál jobbat elgondolni. Pál apostol a Tesszalonikai levélben megfogalmazza ezt a gondolatot, a korintusi levélben is, az egy korintus harmadik fejezetben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje meg se gondolt, az készített Isten az embernek, az őt szeretők számára. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyivel magasabbak az Isten gondolatai a miénknél. Vagy ha más dimenziókat veszünk szempontból a családdal kapcsolatosan. Biztos, hogy a családi kapcsolatok a legbensőségesebb kapcsolatok ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy íme az én anyám és íme az én testvéreim, akik teszik az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát nem megtapasztalta az ember már a földön azt, hogy néha egy idegen közelebbivé tud válni, mint egy vér szerinti rokon? Vagy megint más szempontból nézve, az idősebb emberek ezt alá tudják támasztani. Ahogy az évek telnek, és más szempontok kezdenek fontossá válni a házasságban, mondjuk a házasság első éveiben. A lelki kapcsolat, a lelki vonzódás, ragaszkodás egymáshoz. Sok idős ember elmondja azt, hogy sokkal jobban szeretem férjemet, feleségemet, mint ezelőtt 40-50 évvel. Tehát az ember már a földi létben megtapasztalja azt, hogy vannak más dimenziói az életnek, amelyek sokkal mélyebb lelki kapcsolatokat tudnak kialakítani. Úgyhogy mi magunk igazolhatjuk ezt, hogy maga a házas élet nem minden. És egyrészt ugye mi magunk vagyunk ennek a tanúi. Másrészt meg azt látjuk, hogy Jézus miután feltámadt, a tanítványaihoz ment. A barátait kereste. A szeretteihez ment. Tehát a feltámadás után ezek a kapcsolatok nem számolódtak fel. Ezek megmaradtak. Sőt, elmélyültek. Tehát a feltámadás nem a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat számolja fel, sőt, inkább azokat megerősíti.
0: A bibliai beszámoló szerint az emberek csodálkoznak Jézus bölcsességén, Jézusnak a válaszán, amit ezekre a becsapós, törbe ejtő szándékkal feltett kérdésekre válaszol. Azt olvassuk tovább a Máté evangélium a 22. fejezetében, hogy a saduceusok után Jézushoz most újból a farizeusok fordulnak egy kérdéssel, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Lehet-e a parancsolatokat rangsorolni? Melyik parancsolatra kell a leginkább odafigyelni? Hogyan válaszol Jézus erre, és mit tanít ma számunkra?
1: Megint egy emberi mérlegeléssel találkozunk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És nyilván, hogy itt egyre gondolnak, hogy Jézus kimond egyet. És Jézus tulajdonképpen kimond kettőt. Azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a következő kettő. Azért, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak az első része az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát a legnagyobb parancsolat, hogy Istennek alárendeljük magunkat és életünket teljesen szolgálatába állítsuk minden képességünkkel. És ugyanennek a parancsolatnak a második fele arról szól, hogy szeressük fel a barátunkat, mint önmagunkat. Tulajdonképpen itt a látszólagos vita, vagy ellentét ezeknek az embereknek az életükben abban állt, hogy úgy festettek, mintha Istent szolgálnák, és ezért nem tudják az embereket szolgálni. De mindez csak látszat volt. És Jézus rávilágít arra, hogyha az Istent az ember szereti, akkor nem lehet, hogy fele barátját ne szeresse. Sőt, fele barátját igazából akkor szereti, ha tényleg az Istent szereti. Tehát, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, van egy sorrend, először is Istent, mindenek fölött, de ebből kapcsolódóan következik az, hogy az embert, az ember megtanulja önmagához hasonlóan szeretni. Ez az édeni rend, ez a teremtésnek a rendje. Azért, hogy az ember bele ne bonyolódjon a sok parancsolatba, és ne tudjon belőlük kiigazódni, vagy el ne vesszen a részletekben, Jézus itt a lényeget megfogalmazza kérésére. Tehát az ember első dolga, hogy az Istent félje, az Istent imádja, és egymást szeresse. Nyilván, hogy ez a válasz meglepte a hallgatókat, hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a vallás dolgát. De Jézus dolgai mindig egyszerűek. És fel kellett vettünk magunknak a kérdést, hogy tényleg Istent szeretjük mindenek fölött, Isten az életünk, neki alárendeltük magunkat, ha nem, akkor most megtehetjük. És hogyha Isten az életünkben helyet kapott, akkor az igazi vallást hozza a mi életünkben, az ember szeretetet, az irgalmasságot, a megbocsátást, a könyörületességet, a segítőkészséget. Ez a legcsodálatosabb vallás.
0: Tehát íme azt látjuk, hogy Jézust többször próbálják törbecsalni különböző kérdésekkel, különböző megközelítéssel, különböző lehetetlen helyzetek bemutatásával. Jézus viszont mindig bölcsen, isteni bölcsességgel válaszol és elnémítja az ő vádolóit, az ő ellenségeit. Végül arra teszi a hangsúlyt, ami valóban fontos mindannyiunk számára, hogy mennyire szeretjük Istent, és mennyire szeretjük embertársainkat. Ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést, felhívva a hallgatók figyelmét arra, hogy végül mindannyiunknak el kell dönteni, vagy meg kell állapítani, hogy mennyire erős a szeretetünk Isten iránt, mennyire tettük őt első helyre az életünkbe, mennyire vagyunk hajlandóak Isten iránt engedelmeskedni mindabban, amit ő kér tőlünk, és mennyire hat ez az embertársi kapcsolatainkra, mennyire vagyok hajlandó szeretni azt, aki mellettem áll, jót tenni vele, irgalmasnak lenni vele, megbocsátani. Ezek nagyon komoly kérdések, és kívánom azt, hogy Isten segítségével mindannyian megtapasztaljuk azt a magas szintű szeretetet, ami túllép egy egyszerű testi kapcsolatnál, túllép és meghaladja azokat a felületes kapcsolatokat, amelyeket látunk a mai világban, és olyan belső kötődésekhez vezetnek, amelyek megmaradnak majd örökké. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Jóisten áldjon meg téged szolgálatodban.
1: Köszönöm szépen, áldást kívánok én is mindenki számára.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól is, Istennek áldását kívánom életükre. Visszavárom önöket a jövő héten is a készülékek közelébe. Viszont hallásra!

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjátok

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: a Remény Sugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békéjével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót, és a kedves fiatalokat is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Remény Sugár műsorában. Jó, hogy ma is együtt lehetünk. Sok ember számára a hit egy szó, egy hagyomány vagy egy vallási szokás. Mások számára azonban egy kapaszkodó, remény vagy éppen egy személyes kapcsolat Istennel. De vajon hogyan élik meg a hitet a fiatalok? Mit jelent hinni akkor, amikor kérdések, bizonytalanságok vagy nehézségek vannak az ember életében? És hogyan válik a hit valósággá a mindennapokban? Ma ilyen őszinte és személyes történetekről fogunk hallani vendégeimtől, dr. Kovács Árpád lelkipásztortól és két fiataltól, Magó Naomitól és Marton Norbertől. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy itt vagytok ma velem.
2: Mi is köszöntünk téged szeretettel, és köszönjük a meghívást.
1: Ahhoz, hogy a nézőink jobban megismerjenek, inkább titeket, tanácsolom azt, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Utána áttérünk a beszélgetésben egy ilyen rövid kérdések és felelet szesszióba, aztán majd pedig részletekbe menően elkezdjük boncolgatni azt, hogy mit jelent a hit a ti életetekben. Kérlek, röviden mutatkozzatok be.
2: Egy visszahúzottabb személyiség vagyok. Szeretem így a természetet, szeretek barátkozni, és szeretem, ha van közösség, akivel tudok kommunikálni.
3: Én jelenleg Marosvásárhelyen vagyok egyetemista, és szabadidőmben ugyancsak szeretek a természetben lenni, a barátokkal kirándulni, utazgatni, illetve nagyon szeretek edzeni járni, és a különböző művészeteket.
4: Hát én lelkész vagyok, főfoglalkozásban, hobbiként pedig Agnus-Dei kórussal szolgálunk a feleségemmel együtt, második hobbiként pedig tanítok is a PCL és a teológián Budapesten, azon kívül pedig kertészkedni szeretek.
1: Milyen jó titeket megismerni. A következő kérdés sorozatban is megtudunk néhány apróságot rólatok, hiszen kell majd választhatok két opció közül, és ezek a kérdések már közelebb állnak a hit témájához is. Hogyha azt kérdezném tőled, Norbert, hogy hit vagy bizonyíték, akkor a kettő közül mit választanál?
2: A hitet.
3: Én is a hitet.
4: Hit.
1: Remény vagy türelem?
2: Türelem.
3: Remény.
4: Remény.
1: Rövid ima vagy hosszú ima?
2: Rövid ima.
3: Rövid ima.
4: Ugyanaz.
1: Csoda vagy tanítás?
2: Tanítás.
3: Tanítás.
4: Tanítás.
1: Tervezés, vagy rábízom Istenre?
2: Rábízom Istenre.
3: Sajnos tervezés.
4: Én már Istenre bízom.
1: Nehéz helyzetben mit választotok inkább? Azt, hogy imádkozzatok, vagy cselekedtek először?
2: Hát, imádkozni.
3: Ima.
4: Ima.
1: A hit számotokra egy érzés, vagy inkább egy döntés?
2: Egy döntés.
3: Döntés.
4: Döntés.
1: Isten inkább közeli vagy távoli az életetekben?
2: Közeli.
3: Közeli.
4: Közeli.
1: Volt már nem érzem Isten jelenlétét az életemben?
2: Volt.
3: Persze.
4: Mostanában nem.
1: És kérlek, a következő mondatot fejezzétek be. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
2: Döntés előtt hallok.
3: Kétségbe vagyok esve, és nehéz a helyzet.
4: Problémákban.
1: Köszönöm, hogy ezáltal is egy kicsit jobban megismerhettünk. Szeretném, hogyha a következőkben jobban megismernénk azt, hogy milyen háttérből szakadtok ki, milyen családban nőttetek fel. Jelen volt ebben a háttérben a hit, a család mit adott át nektek, milyen értékeket? Norbert, mit jelentett számodra gyerekként Isten?
2: Hát nagyon sokat, ugye, mert én faluról jöttem, faluról ott nőttem fel, ott a gyerekkoromat ott töltöttem, és mindig a nagyszülőktől, a szülőktől mindig megvolt az a

0: tapasztalat csere, hogy hogyan jártak Istennel, hogyan segítette Isten az ő életüket. És gyerekként Isten úgy volt, hogy bármit is tesz, elő mindig lát. És egy olyan hely volt, ahova mindig elmehetsz, oda mehetsz, kérdezhetsz, és ő mindig válaszol, mindig megsegít, mindig ott van melletted, ha akármilyen problémád van ez.
1: Ez egy mély nyomot hagyott benned? Erős emlékként marad meg a gyerekkorodból a nagyszüleidnek a hite?
0: Igen, igen, mert ez egy olyan, hogy átadták, amit ők megéltek Istennel, és ugyanúgy megtapasztaltam én is ugyanazt a tapasztalatokat, csak más formában, mint... De nagyon sokat segített az, hogy keresztény nagyszülők társaságában voltam, és ott nevelkedtem.
1: Naomi, a te gyermekkorod hogy néz ki? Milyen értékeket örököltél át, és kitől?
2: Nekem, ugyebár édesapám lelkész, szóval ezzel már is sok mindent elmondtam. Már gyerekkoromtól nagyon komolyan álltam így az adventizmushoz, a hithez, magához, a Bibliához. Néha kicsit szélsőséges módon is, főleg kisebb koromban. Viszont az volt az érdekes, hogy nagyon közelinek éreztem akkoriban az utolsó napok eseményeit. Olyan szinten, hogy nagyon sokszor szorongtam az üldözéstől, magát a pápának a gondolatától, vagy ilyenek. És szerintem ez akkoriban nagyon mély nyomot hagyott bennem.
1: Mostanra ezek a történések, amelyek a jelent képviselik, letisztultak benned? Találtál egy nyugalomra is ilyen téren?
2: Igen, viszont nem feltétlenül azért, hogy most már kitisztult volna a kép, hanem inkább azért, hogy a fókusz elcsúszott más dolgokra. Tehát akkor szerintem inkább egy ilyen buborékban éltem, aminek így ez volt a központja, mostanra pedig így, hogy elkerültem egyetemre, így kitárult így a világ előttem, és sajnos sok minden másra kell koncentráljak egyszerre.
1: Árpád, a te életedben hogy jelent meg a hit? Mit hoztál át gyerekkorból?
3: Adventista családban nőttem fel, gyülekezetben jártam, akkor még szép nagy ifjúság volt. Mondhatni, hogy a kezdeti években mondjuk úgy hagyomány szerint éltem a hitet, úgy beleszülettem és ment. Azt mondanám, hogy inkább nem is keresztségem után elmentem katonának, és találkoztam a teológiai diákokkal, és gondolkoztam ezen, akkor úgy mélyült el igazából a hit, az elköteleződés Istennel szemben.
1: Örülök, hogy belefoglaltad ezt az utolsó gondolatot a válaszodban, mert érdekelne az a részletekről, kedves fiatalok, hogy az életetekben mikor vált valódibá a hit? Ugyebár nagyszülőktől, szülőktől örököltétek, vagy megkaptátok az értékeket, de gondolom, hogy egy ember életében, ahogy ti is mondtátok és megválaszoltátok, a hit az egy döntés volt, nem egy érzés. Naomi, a te életedben mikor vált valódivá a hit, minek a következtében voltak bizonyos események az életedben, vagy hogy történt ez?
2: Mindenképpen egy folyamat volt, tehát már gyerekkoromtól kezdve nagyon intenzív volt szerintem. Sőt, lehet, hogy talán akkor voltam a legközelebb Istenhez, hogy akkor éreztem úgy. Később, ahogy nőttem, szerintem inkább ilyen hullámvasútszerű volt, tehát voltak jobb és rosszabb időszakjaim, de mindig akadt egy-egy tapasztalat, aminél úgy éreztem, hogy akkor ez most megerősíti a hitemet, és akkor egy újabb időszakra így felvirágzott az egész.
1: Norbert, a te esetedben hogy történtek mindezek?
0: Hát az én esetemben is egy ilyen folyamat volt, és akkor vált valódivá, amikor megértettem azt, hogy és rájöttem arra, hogy Istennek a terve és Istennek az akarata sokkal, sokkal tömörebb és sokkal csodálatosabb, mint amit én úgymond el tudnák képzelni, hogy én így szeretném, vagy azt szeretném, és tényleg, hogy Isten csodákat tud művelni az, ha engedett a te életedbe.
1: Ez körülbelül hány éves korodban, vagy milyen korosztályban történt?
0: Hát ez egy jó hosszú időszak volt, úgy mondhatnám azt, hogy ameddig tényleg, hogy éreztem azt, hogy na most ez valami felsőbbrendű erő, ami dolgozik bennünk.
1: Árpád, hogy gondolod, minek a jelei mutatják azt, hogy egy fiatalban kiteljesedik a hit? Tapasztalatod során miben látod ezt a legkönnyebben meg, vagy hogy látják a többiek is azt, hogy egy fiatalban kiteljesedett a hit?
3: Itt mondjuk egy néhány pontban lehetne összefoglalni. Az első az, hogy mik lesznek prioritások a fiatalnak az életébe. Vagyis hogy látja a világot, mi fontos, mi kevésbé fontos, hogyan, milyen alapon hozza meg a döntéseket, és ez elárulja azt, hogy valakinek a hit fontossá kezd válni, mert mondták a fiatalok is, egy folyamat ez, nem hogy egyből berobban a hit, és akkor minden megváltozik, hanem ez alakul, és mondhatni azt, hogy egész életünkön keresztül ez a hit fejlődik és alakul. A másik dolog pedig az, hogy akármikor, amikor probléma van, maradjon meg az emberben egy belső béke. Vagyis én bízzak az Istenben, hogy ha a nehézségen is megyek keresztül, ott van. És nem az a vele való járás jele, hogy én nekem most minden jó körülöttem, hanem az, hogy a nehézségben is nyugodt vagyok, békés vagyok, és hiszek az Isten vezetésében. Egy másik dolog, olyan világban élünk, amikor az emberek sértenek, bántanak, támadnak, érnek konfliktusok, és ha én meg tudok bocsátani a másiknak, akkor is ha tudom, hogy világosan tisztán, hogy ő hibázott, hogy rosszat tett, akkor ez is a hitnek a jele. Ameddig ezt nem tudom megtenni, addig van, még fejlődjem, és még egy dolgot megemlítenék, főleg a fiatalok részére nagyon fontos az egyenesség, vagy a hitelesség. És ha felnőtt is vagy bármilyen korosztályú, légy önmagad, légy őszinte. Nem kell mondani, hogy nekem nincsenek problémáim, nekem minden oké, hanem igen, én is hibázok, bármilyen korú legyek, átmegyek nehézségen, de azért egyenes vagyok. Őszinte vagyok, hiteles vagyok, és ez az, ami igazából igazolja azt, hogy az én hitem valós.
1: Egy szülő hogy tudja elérni ezt egy fiatal életében, hogy kiteljesedjen a hit?
3: Hát itt a legfontosabb dolog az, hogy a hitet nem lehet átadni minden ajándékot, hanem megteremtem a keretet, hogy az a gyerek, az a fiatal megtanulja, meglássa a hitet. És főleg a hitelesség a fontos. Ha lelkész vagyok, ha gyülekezeti tag vagyok, akármilyen mondjuk beosztásom legyen, éljem a hitet ne csak az imaházban, ne csak szombaton, ne csak vallásos környezetben, hanem minden napokban is. Bármi történjen, legyek hiteles.
1: Ti mit gondoltok erről? Egy szülő hogy tudja a legjobban átadni a hitet, úgyhogy a gyermekének az életében ez kiteljesedjen?
2: Én maximálisan egyet tudok érteni. Nem lehet úgymondva erőltetni, mert sokszor sokkal jobban vissza fog ütni. Viszont maximálisan segít az, hogyha a szülő példát mutat. Tehát látszik az, hogy egy élő hite van, ami ilyen kilométerekkel arrébb is észrevehető, és a gyereknek egy olyan példát mutat, hogy ő a nyomdokaiba szeretne lépni. Mert azt, hogyha látod azt, hogy ez tényleg valódi, hogy a szülő megéli azt a hitet, sokkal könnyebb, hogy te is magadévá tegyed. Viszont mondtam, hogy nem helyes az, hogy erőltessük, de az sem, hogy a gyereket teljesen magára hagyjuk. Tehát, hogy ő felfedezze majd ő a hitét, azt, hogy ő hogyan akarja megélni, mert nem tudod, hogy ez a nagy szabadosság milyen eredményeket fog szülni. Ez teljesen a gyereknek a fogékonyságától függ, és nincs egy sablon, amit rá lehetne húzni.
1: Norbert, te mit gondolsz? Mit tanácsolnál egy szülőnek ezen a téren?
0: Hát az, hogy bármit is dönt a gyerek, vagy bárhogy is akarja az életét élni, a szülőnek kötelessége az, hogy megmutassa az utat, és mellette lenni bármikor, ha ott tanácsot adni, ha kell, bátorítani, ha kell, megölelni, ha kell, sok mindent így megmutatni, hogy melyik is a helyes út. Nem baj, hogyha hibáztál, vagy nem baj, hogyha valamit tévedtél, hanem megmutassa, hogy és ott áll melletted. Akármi történik, ott számíthatsz rá.
1: Köszönöm az eddigi válaszaitokat. Elemezve azt, amit elmondtatok, még a bemutatkozóban ráeszméltem arra, hogy ugyanaz a hitetek, de nagyon különböző életet éltek bizonyos mértékekben. Naomi, te tanulsz, Norbert, te már dolgozol. Naomi, te orvostudomány irányába indultál el, Norbert, te kétkezi munkával keresed meg a mindennapi kenyeredet. Érdekelne az, hogy ezeken az útvonalakon, amiket választottatok magatoknak, hogy élitek meg a hitet? Mennyire találkoztok nehézségekkel, mennyire könnyen tudjátok kimutatni a hiteteket mások közegében? És itt ennek keretén belül, ennek a nagy kérdésnek a keretén belül, na, ami azt érdekelne részedről, hogy a tudomány és a hit a mindennapokban mit gondolsz, ütköznek egymással, vagy kiegészítik egymást? Volt olyan, hogy a tanulmányaid azok próbára tettek a hitedet, mert felfedeztél új tudományos kutatásokat, amelyek nem feltétlenül álltak egy hangban a Szentírással. Volt olyan, hogy elbizonytalanított téged ez a dolog, vagy megerősítette a hitedet?
2: Na, ez biztos, hogy nem pár perces kérdés. Szerintem ütközhet is a tudomány a hittel, de ki is tudja egészíteni egymást. Viszont sokat elárul maga a statisztika, hogy a tudósok körében 48%-a nem keresztény, vagy nem hisz Istenben, míg az átlag lakosságban ez inkább csak 17% körül van. Az a helyzet, hogy egy tudósnak sokszor ilyen morális hibának tűnhet az, hogy helytelennek az, hogy olyanban higgyen, amire nincsen bizonyíték, amit nem tud újraalkotni vagy bizonyítani. Ütközés viszont szerintem nem konkrétan magával a tudománnyal, hanem így a tudományos elméletekkel van. Tehát azok sincsenek konkrétan bizonyítva, viszont szélesebb körben el vannak fogadva. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt az orvostudománnyal, mert egyrészt nincsenek ilyen elméletek, vagy jóval kevesebb van, illetve, hogy ahogy tanulod azt, hogy mennyire komplex az emberi szervezet, egyszerűen rá kellett ébredjek arra, hogy ez nem lehet véletlen, szükség van arra, hogy legyen egy tervező, aki gondosan megalkotott minket.
1: Norbert, a fizikai munka világában mennyire nyilvánul meg a hit? Ez számodra inkább egy belső dolog, tehát internalizálod, vagy ki tudod mutatni kifele is, a kollégáid fele, az emberek fele, akikkel találkozol? Illetve a te életedben már volt olyan a munkaterületeden, hogy nem tudom, a hited az befolyásolja a döntéseidet?
0: Hát először bent, belső dolog, és szerintem az nem kell kimutasd másoknak a te hitedet, mert hogyha te úgy éled a mindennapjaidat, úgy a munka, úgy otthon, hogy hiszel valakiben, hiszel Istenben, az meglátszik, az a másik, mások is meglássák, és a befolyásolja a döntéseidet is. Hát vannak olyan szakaszok, ahol úgymond megállít, hogy ne tegyél valami olyasmit, amit talán a másikat becsapod, vagy talán a másikat megbántod valamivel. Tehát ezáltal is meglátszik, hogy a te hited hol vagy, vagy kiben hiszel, és szerintem a munkában is ugyanúgy jelen van a hit is.
1: És amikor ilyen döntéseket hozol, akkor ezeket hogy éled meg, hogy örülsz, hogy van hited, és nem csapsz be másokat, segítesz másokon, vagy inkább úgy éled meg, hogy ez egy nehézség, nehéz betartanom ezeket?
0: Hát az elején úgy volt, hogy ez egy nehézség. Nehézségként éled meg azt, hogy ne tegyél rosszat, de utána már szerintem ez egy ilyen belső dolog, ami jön magától. Tehát, hogy nem kell erőltetni, nem kell harcolni érte, mert ez egy olyan dolog, amit Isten irányít, hogyha te engeded, hogy a te életedbe dolgozz.
1: És végső soron egy belső békét is létrehoz benned. Árpád, szerinted különbözik a hit megélése az értelmiségi és a kétkezi környezetben?
3: Hát, ahogy a válaszokból is elhangzott, van különbség, mondjuk első megközelítésre. Lehet az értelmiségének a hit az, mint keresés, mert a szakmájánál fogva ő keres, válaszokat is lehet. A kétkezi munkáson pedig a hit az egy tapasztalat, egy erőforrás, megéli az ő hitét. Viszont nem kell elfelejtjük azt, hogy amikor problémák vannak, nehézség, vagy bűnnel közelben, bármivel, akkor nincs különbség a diploma is, vagy a diploma nélkül. Ugyanúgy az ember meg kell élje, meg kell tapasztalni Isten jelenlétét, és az Isten közelsége az neki fontos. És ha már így lehet mondjuk úgy javasolni, az értelmiségi meg kell tanulja a hit egyszerűségét és gyakorlatiasságát, a kétkezi munkás pedig tanulja meg, hogy ő is kutasson, mélyüljön el elméleti szinten is, ne csak a gyakorlatban élje meg, hanem tegyen fel kérdéseket és tanulmányozza a hitnek az elméleti részét is, de a gyakorlat ugyanaz. De nem kell elfelejtsük, ha egy elmegyünk egy templomba, egy imaházba, egy sorba ül, lehet traktorista, munkásember, diplomás, egyetemi tanár, de ugyanúgy megtapasztalja Istennek jelenlétét. És ez egyforma, ebbe egyek vagyunk.
1: Naomi, mit jelent számodra személyes, mély kapcsolatban lenni Istennel?
2: Hát nekem olyankor a legerősebb a kapcsolat, amikor tudok szüntelen imádkozni. Tehát minden gondolatomban ott van, hogy legyen az akár egy köszönöm, egy hálás gondolat, egy kérés, vagy csak egy szimpla megjegyzés is, amit lehet, hogy egy barátnak mondtam volna. Mert ilyenkor úgy érzem, hogy mintha tényleg a legjobb barátom lenne Jézus. Illetve, hogy segít abban is, hogy a fókusz az úgymondva folyamatosan rajta legyen, és ne kezdjen el szétcsúszni a mindennapok a problémái között.
1: Orvostan hallgatóként gondolom, hogy az elméd meg van terhelve a tanulmányoktól, az anyagoktól, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy jó szakemberré váljál. Tudatosan teszed ezt a lépést, hogy szüntelen imádságban vagy Istennel, mind a mellett, amit csinálsz a mindennapokban is, vagy hogy tudod megélni ezt a személyes kapcsolatot? Ez egy erőfeszítés számodra? Hogy éled ezt meg?
2: Egyáltalán, tehát, hogy nem mondom, hogy folyamatosan így működök, ez inkább így a jobb napjaimon van, de természetesen jön. Tehát egyszerűen, mikor közel érzem magamat az Úrhoz, akkor van egy ilyen belső nyugalmam, békém, amitől, nem tudom, egyszerűen ilyen boldogsággal tölt el az, hogy folyamatosan kommunikálhatok vele, hogy mint egy jó baráta.
1: Norbert, mit jelent számodra személyes kapcsolatban lenni Istennel?
0: Hát nekem is ugyanaz, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időben, bármilyen alkalomkor tudok beszélni Istennel, tehát nem kell egy bizonyos időpont, vagy egy bizonyos helység, hogy te beszélgess Istennel, vagy hogy tanácsot kér tőle, vagy hogy bátorítást kér tőle, és meg az, hogy meg tudod beszélni mindazt, amit mással nem tudsz. Tehát elmondhatsz bármit, nem fog megítélni, hanem ott van melletted, és mindig segít.
1: A rövid kvíz kérdéseknél, amikor kellett választani tervezés és Istenre való rábízás között, akkor az Istenre való rábízást választottad. És ez arra enged következtetni, hogy a te életedben volt egy olyan döntés, akár több is, amely esetén belül te rábíztod az életedet, rábíztod a döntésedet Istenre. Volt ilyen? Igazam van? Tudnál esetleg erről néhány szót mondani?
0: Hát volt, igen, több. És mindig azon lepődtem meg, hogy milyen csodálatosan és milyen egyszerűen tud Isten dolgozni, és megértettem azt, hogy nem mindig úgy kell legyen, ahogy én akarom. És lehet, hogy sokat terveztem én is, hogy így lenne jó, úgy lenne jó, és mégis Isten megmutatta, hogy lehet, hogy nem úgy a legjobb, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő szeretné ezt. És ezért van az, hogy mindig rábízom az életemet, mindig rábízom azt, hogy ő tervezzen. Lehet, hogy sokszor nem tetszik, vagy hogy nincs türelmem kivárni azt, amit Isten nekem akar szánni, de megéri.
1: Milyen helyzetről volt szó, ha legalább egyről be tudsz számolni? Tehát milyen helyzetben kérted azt, hogy Isten mutassa meg az utat?
0: Hát ez egy egyszerű helyzet, mikor vásárolni szerettem volna valamit, és úgy voltam vele, hogy kérdezzem meg Istent, vagy ne kérdezzem meg Istent. És aztán mégis arra jöttem, hogy rábízom, és úgy voltam vele, hogy legyen, ahogy Isten akarja. És igen, volt, amikor nem adta meg azt, volt, amikor megadta, de egy kicsit kellett várjak érte, és úgy gondolom, hogy Isten terve mindig jobb.
1: Hogy jöttél rá arra, hogy Istentől jött az, amit vártál, akkor is, hogyha többet kellett várjál, akkor is, hogyha kevesebbet, vagy akkor is, hogyha nem adta meg, amit kértél?
0: Ez egy kicsit jó kérdés. Hát mindig érzed azt a lelkületet, hogy na most ezt Isten adta, és akkor érzed belül azt az örömet, amit betölt, azt a nyugalmat, azt a bátorítást, hogy tényleg ez Istentől van, és tényleg megadta azt, amiért imádkoztam, amit kértem tőle.
1: Naomi, te azt válaszoltad a kvízeknél, hogy sajnos, de inkább tervezni szoktál. A tervezéssel sincs semmi gond, azonban, sőt, nagyon sokat segít az életünkben, hogyha előre kigondolunk, tervezünk dolgokat. Azonban az életedben te megtapasztaltad azt, hogy valamit rábízzál Istenre, és ő adjon egy választ?
2: Igen, itt elmesélnék egy apró történetet. Pont a román érettségi előtti éjszaka volt, és én eléggé stresszelő személyiség vagyok, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy komolyan felkészültem, mindenki ment a fejemből, tehát nem emlékeztem semmire, egyetlen egy tétel kivételével. És pont oda mentem a szüleimhez, hogy apukám nem akarna esetleg imádkozni, hogy pont azt az egy tételt kapjuk másnap. És apum így leintette, hogy nem, inkább imádkozunk azért, hogy majd jusson eszedbe az, amit kapsz, és majd boldogulni fogsz, ügyes leszel, stb. És én nem akartam ezt így elfogadni, mikor lefeküdtem, akkor még így folyton imádkoztam, de hogy így hosszú időn keresztül, hogy kérlek, csak azt az egy tételt kapjuk. És másnap elmentem a vizsgára, és pont a teremnek a legvégében voltam, láttam, hogy osztják ki a tételeket, mindenki fogta a fejét. Tehát, hogy mindenki ki volt készülve, hogy szörnyű, amit kaptunk. Én már kezdtem kétségbe esni, hogy na jó, akkor ennek nem lesz jó vége. És megkaptam a papírt, ez ugyebár a tétel pont a legutolsó tétel, megfordítom gyorsan, hogy lássam. Háromszor kellett ellenőriznem, mert nem akartam elhinni, hogy pont az lett, amiért imádkoztam.
1: És ezt hogy élted meg? Egy csodaként, amit Isten megengedett az életedben, vagy hogy fogtad fel ezt a...
2: Maximálisan, mert szinte esélytelen tétel volt, mert egy vagy két évvel azelőtt ugyanez volt, és mindenki leintett, hogy ez biztos nem lesz, emiatt voltak a többiek kétségbeesve, mert senki nem tanulta meg, vagy kevésbé, mint a többit. Maximális csoda volt, tehát, hogy nem tudom, utána olyan hetekig ilyen extázisban voltam, hogy nem akartam felfogni, hogy ez így tényleg megtörtént.
1: Erősítette a kapcsolatodat Istennel ez a tapasztalat. Árpád, az élet mely döntéseiben javasolod azt, hogy a fiatalok azért Istennel is konzultáljanak, imádkozzanak hozzá, mielőtt meghoznák a nagy döntést?
3: Röviden fogalmazza, minden döntésben. Nincs olyan, hogy nagy döntés, kis döntés. Egy apró esemény is lehet óriási nagy fontossága és szerepe. Minden döntésben jó bevonni az Istent, és igazából mondjuk három pontban lehetne foglalni, megadni az igei alapot, tehát milyen bibliai ige tanácsol erre a helyzetre, azután a józan ész, tehát gondoljam el, hogy Isten mit vár el, és milyen elvek alapján kell döntsem, azután pedig ez a belső készség, hogy átadom magam Istennek. Uram, ahogy te akarod, ahogy neked a legjobb, ahogy te jobbnak látod az én részemre, földi és örökké valóság szempontjából. És akkor szerintem minden jól alakul. De fontos az, hogy mindenbe bele kell vonni az Istent.
1: Nagyon felemeltétek a hangulatot lelkileg ezekkel a pozitív tapasztalatokkal. Azonban, hogy ragaszkodjunk a valósághoz is, azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy olyan volt, hogy imádkozzatok, és ne jöjjön egy válasz, vagy hogy valami ne úgy alakuljon az életetekben, ahogyan imádkoztatok érte?
2: Szerintem inkább apróságokban, de vagy ilyen tervezésekben, hogy valamire vágytam volna, vagy ilyenek. De utólag mindig rá kellett jöjjek, hogy jobb, hogy akkor annyiban maradt a dolog, mert lehet, hogyha később valósult meg, akkor sokkal jobban beleillett már az élethelyzetembe.
1: Akkor, amikor érezted, hogy hiányzik a válasz, vagy nem úgy alakul, ahogy imádkoztál érte, hogy érezted magad? Könnyen fel tudtad dolgozni ezt a helyzetet, vagy csak utólag nyugodtál meg, miután láttad, hogy összeáll a puzzle?
2: Vagy egyáltalán pillanatnyilag ki voltam szerintem készülve, vagy nagyon kétségbe voltam esve, de utólag, tehát, hogy nem is olyan sok idő elteltével, ugye, amikor az ember így már racionálisabban áll hozzá, akkor segít, hogy más szemszögből tekintse a történteket.
1: Ilyenkor mit vársz el Istentől, mikor látod, hogy nem alakulnak a dolgok? Elvárod azt, hogy Isten hagyja, hogy az ő akarata szerint haladjon tovább a terv, vagy szeretnéd, hogy inkább adjon egy választ, és ébreszen fel minél hamarabb, hogy lelked egy nyugalmat kapjon?
2: Választ szeretnék, de nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy igenlő legyen a válasz, inkább ahhoz, hogy tudjam, hogy akkor mi az akarata. Tehát inkább nekem ezzel van problémám, ez a kétségbeesett helyzet, hogy nem tudod, hogy merre kéne akkor elindulni, hogy az történje, amit te szeretnél, vagy az, amit az Úr, de hogy lehet, hogy nem is tudod még, hogy mit szeretne az Úr, és amikor nem vagy benne biztos, hogy mi fog történni, inkább ez az időszakkal van a problémám.
1: Norbert, te hogy éled meg ezeket a helyzeteket? Mert mondtad, hogy a te életedben is volt olyan, amikor később érkezett a válasz, vagy másképp, más válasz érkezett, mint amire vártál.
0: Hát úgy, ahogy már mondtam, hogy az elején egy kicsit olyan bosszantó, vagy idegesítő, hogy tényleg, hogy imádkozol is, nem, és akkor feljön a kérdések, jönnek a kérdések, hogy vajon jóért imádkozok, vajon hall Isten, vajon dolgozik már Isten, és egy kicsit lehet, hogy nehezen éled meg, de utána kapok egy ilyen lelki békét, hogy mégis azért hagyjam Istenre, mert ő tovább lát minden, amit én látok, és aztán rájövök, hogy tényleg, akkor abban a percben megadta volna Isten azt, amiért imádkozok, lehet, hogy már elveszítettem volna, vagy lehet, hogy már nem vált volna áldássá számomra.
1: De amikor pillanatnyilag a helyzetben vagy, akkor mit vársz el Istentől? Amikor benne vagy úgymond a viharban, hogy minél hamarabb válaszoljon, vagy hogy megoldja a helyzetet, vagy tényleg bosszankodsz, de vágysz arra, hogy legyen meg az ő akarata?
0: Hát inkább arra vágyok, hogy én is tudjam, hogy igen vagy nem. Tehát, hogyha nem, akkor tudjam, hogy ne várjam tovább. Hogyha igen, akkor tudjam, hogy kell várni. Ez, hogy megmutassa Isten az ő akaratát, hogy megkapod, nem kapod meg, hogy mi az ő terve, inkább ez a.
1: Köszönöm szépen. Árpád, ilyen helyzetekben, amikor az emberek, vagy a fiatalok, vagy akárki belekerülnek, egyesek elvesztik a hitüket a folyamatban, mert lehet, hogy egy mélyebb vihar, vagy erősebb viharba kerülnek. Szerinted mit tehet egy fiatal, mit tehet egy érett felnőtt ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy ne veszítse el a hitét?
3: Hát először is a mélypont jelenléte valakinek az életében nem azt jelenti, hogy nem hisz, hanem azt jelenti, hogy ember. Minden ember átment, míg a hit nagy emberei is átmentek a mélypontokon. A legklasszikusabb bibliai példa, például Illés proféta, vagy Dávid, vagy egyéb más, vagy Jeremiás, sokan voltak. Hát, ha valaki a gödör alján érzi magát, akkor nem kell magát ostorozza, nem kell magát hibáztassa, hogy a te hibád, hogy nem tudom, mit nem tettél meg, vagy nem imádkoztál eleget, vagy ehhez hasonló, hanem meg kell nézni, milyen lépéseket kell megtenni. Az első, legyünk őszinték, nem kell megjátszani a jó keresztényt, most mély ponton vagyok, és ez van. Megélem, átélem, tanulok belőle, és viszem magammal. Akkor egy második javaslat az lenne, hogy alkalmazzuk az illésmódszert. Amikor Illés a mély ponton volt, mit csinált Isten vele? Nem tartott neki egy prédikációt, vagy egy teológiai diskurzust, hanem adott neki ilyen, és hagyta, hogy aludjon. Ki kell aludni, ki kell pihenni, ki kell heverni ezt. Engedjük meg a lelkünknek, hogy dolgozza fel, és kapcsoljunk ki bármilyen más dolgot, és éljük meg, és Isten megadja a választ ezek után. Akkor ne akarjunk mindent egyedül megoldani. Keressünk segítséget, keressük az Isten, keressünk barátot, keressünk szakembereket, és akkor ez segít. Azután pedig ne ilyen helyzetben ne tervezzünk 5 évre és 10 évre. Nézzük csak az első lépést, ami ezután következik. A többi aztán már magára fog jönni.
1: Mit szoktál észrevenni? Mi az, amit a legtöbben az emberek közül, vagy az érett fiatal korosztályból félre szokott érteni a hit kapcsán?
3: Volt a kérdés, és volt egyes válaszok, hogy a biztonság, hát úgy érzem, hogy van benne valóság, de a hit igazából nem érzés, nem csak érzés, hanem ez egy tudatosság kell legyen. Ha nehézségben vagyok, akkor is Isten mellett döntök, ha nem is érzem Isten jelenlétet, akkor is tudom, hogy ő itt van mellettem, tehát először is racionális döntés alapján kell tegyük. Azután ne felejtsük el azt sem, hogy a hit nem egy szabálygyűjtemény. És akkor pipálom ki, mit tartottam meg, és ha nem, akkor most már bajban vagyok. Tehát akkor nem érzés, hanem döntés, nem válasz a hit, hanem kérdezés, inkább kérdezek Istentől, valamikor válaszol, valamikor nem válaszol, és nem egy korlát a hit, hanem egy keret, amit megad, amiben ha én élek, akkor biztonságosan fogok élni. ha röviden fogalmaznánk meg a választ, így szólna, leírtam és inkább felolvasom, a hit nem egy rózsaszín köd, hanem egy intellektuális és lelki gerinc, amely megtart, még akkor is, ha a világ körülöttem szétesik.
1: Hogyha egy mondatban kellene megfeleld azt a kérdést, hogy mi az, amit a hit adott számodra, amit semmi más nem tudott adni, akkor mi lenne a feleleted?
3: Hát biztonságot, megnyugvást és áldást.
1: És nektek mit adott a hit, amit semmi más nem tudott adni?
2: Nekem is hasonló, a lelki békét, egy biztonságérzetet, identitást és egy közösséget is.
0: Ugyanúgy nekem is egy lelki békét, meg egy olyan biztonságérzetet, hogy érdemes hinni.
1: Norbert, miért vagy ma hálás Istennek? Vannak gondolataid, egy nap folyamán vannak nagyobb dolgok, amiért hálás vagy Istennek?
0: Hát sok mindenért hálás vagyok. Tehát nem lennének szavak, amik el tudnak mondani azt a sok hálát. De elsősorban azt, hogy fiatal vagyok, azt, hogy van energia, egészségesek vagyunk, és azt, hogy tényleg van egy olyan Istenünk, aki nem hagy el.
2: Én hálás vagyok azért, mert ennyire csodásan alakítja az életemet, és azért is, hogy a botladozásaim ellenére hajlandó mindig visszafogadni.
3: Hát én Isten vezetésének vagyok, ezért vagyok a leghálásabb. Olyasmit is megadott, amire csak álmodni mertem, és ugyanakkor Istennek a türelméért. Mert ő kivárja, ameddig az ember rájön dolgokra, megérti, és ilyenkor magamat szoktam sokszor úgy oktatni, hogy lehet, hogy nem vagyok elég türelmes valakivel körülöttem, vagy gyermekemmel, vagy fiatalon a gyülekezetből, de ha arra gondolok, hogy sok mindennek, hogy fejlődjünk, idő kell, ezért értékelem Istennek a türelmét, hogy annyira vártam, eddig lassan-lassan eljöttem dolgokra.
1: Mi az az egy dolog, amit szeretnéd, ha mindenki megértene a hitről?
3: A hit az nem egy mondjuk úgy egy teljesítmény túra, hogy most valamit meg kell valósítsak, hanem Istennek a jelenléte, Istennek az ölelése.
1: Ti hogyan vélekedtek erről? Mit szeretnétek azt, hogy mindenki megértsen a hitről?
2: Én két olyan dolgot mondok, amit nekem is meg kellett értenem. Ez, hogy a hit nem érzés, hanem egy döntés, illetve, hogy a hit az nem elvesz a szabadságunkból, nem egy kalitkába zár, sokkal inkább egy irányt ad nekünk, hogy merre fele haladjunk.
0: Hát az, hogy a hit az, hogy elhiszem azt, hogy Isten képes rá, és az, hogy Istennél nincs akadály.
1: Ha találkozol egy fiatallal, aki most keresi Istent, milyen tanácsot adnál neki, hogyha megnyílna és elmondaná ezt magáról?
0: Az, hogy az apró kis dolgokba keresse Isten. Ne úgy képzelj el, hogy Isten egy olyan dolog, ami távoli, és kell tenni érte, vagy kell menni kilométereket, hogy megtaláld. Hanem egyszerűen forduljon meg, és érezze azt, hogy Isten ott van mellette.
1: Milyen apró dolgokban szoktad te meglátni Isten jelenlétet? Mire gondolsz pontosan?
0: Hát a természetben, a napsütésben, a minden kicsi ilyen dolgok, amik az ember számára egy áldás.
1: És amik nélkül nem lenne élet?
0: Nem lenne élet, igen.
1: Naomi?
2: Én azt mondanám, hogy merjen kérdezni és megkérdőjelezni, mivel a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jele, és Isten nem fél a kérdéseinktől.
3: Hát valaki elkezdi keresni az Istent, azt mondanám, hogy menjen bátran előre. Ez annak a jele, hogy rezonál az Istennel, megtalálta az Isten mondjuk úgy fele való irányt, Isten már keresi őt, és ő csak válaszol Istennek a keresésére.
1: És ha egy mondatban kellene válaszolnotok arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnátok?
3: Kezdjem én.
1: Igen.
3: A hit nem egy mankó a gyengeségben, hanem egy iránytű, amire Isten akar vinni bennünket.
2: Nekem az Istenben való hit kapcsán a legnagyobb előnyöm az volt, hogy folyton biztonságban érzem magamat, úgy fizikailag, mint lelkileg, és akkor is számíthatok valakire, hogyha nincs ott pont a családom vagy a barátaim.
0: Nekem pedig meg bátorságot. Azt, hogy jöhet bármi, lehet, hogy rossz vagy jó, de mindig érzem azt, hogy bátor vagyok, neki megyek, mert Isten ott van mellettem.
1: Köszönöm szépen, hogy segítettetek ma irányt találni a hit döntéseiben, hit kérdéseiben, hit megélésében. Saját élettapasztalatotokról is beszámoltatok a mai adásban, és hálás vagyok ezért nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és amennyiben igen, én szeretettel visszavárlak még más egyéb beszélgetésekre is, hiszen rengeteg dologról lehet még beszélni, ami a hit témáját érinti. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr gazdagon áldja meg az életeteket.
0: Köszönjük.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek a mai adást. Hit történeteket hallhattunk fiataloktól, amelyek azzal a céllal születtek, hogy egy buzdítást, egy bátorítást adjanak az életünkre nézve a mindennapokban. Hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések elérik a céljukat, és valóban sikerül azt tenniük az életünkben, hogy indítsanak abba az irányba, amerre Isten van. Meghívlak titeket, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be, ugyanis folytatódni fognak ezek a kerekasztalok, és legközelebb egy másik fiatal párt fogunk megismerni, illetve hozzájuk egy másik lelkipásztor fog csatlakozni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szeretettel visszavárlak, és az önök számára, a ti számotokra is minden jót, és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden tett.

0: Reménység hangja.
1: A mai alkalom nem csak azért, mert utolsó ebből a sorozatból, azért is érdekes lesz, mert egy kicsit rendhagyó módon, nagyon ünnepélyes módon az Advent Kamara Kórus fog énekelni egy éneket, sőt, még abban is rendhagyó lesz, hogy az előadás közben is el fog hangzani egy vers. Majd ez lesz a meglepetés, ezt nem mondom el, hogy hol, hogyan, majd ezt Gyár Istvánnal elintézzük. És most akkor következzen a beígért, az Advent Kamara Kórus szolgálata következik.
2: Pierre Abelard, Szombatesti himnusz, Babits Mihály fordítása. Ó, mélyek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi Szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mély király, mély udvar, micsoda palota, mély béke, nyugalom, boldogság vár oda. Mondják majd el azok, akik már élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket emeljük az alatt, s vágyaink mindez szent hon felé szálljanak, hogy Jeruzsálembe

0: Ime ez a kórus szám szövege, egy középkori himnusz. 12. században Szombatról Nyár István elmondta a szöveget, énekar elénekelte, és ez is hozzátartozik ahhoz az úthoz, ami a Jézus idejétől egész napjainkig ér a szombat ünneplése terén. De mi is ez a szombat? Követelmény? Én úgy gondolom, hogy 12 alkalommal, minden alkalommal elhangzott ez, és nem szeretnék most sem mást mondani, és nem szeretnék többet mondani. A szombat az nem követelmény, hanem valami, amit újra meg kell tanulnunk csinálni. Hát akkor hogy kell ezt csinálni? Induljunk el onnan, hogy senki nem kap Kossuth díjat azért, mert szépen dobog a szíve. El tudjuk képzelni, hogy egy szív egy életen át mekkora munkát végez. Senki nem kap Kossuth díjat azért, mert lélegzetet vesz. A lelki életnek is vannak ilyen alapvető követelményei. Úgy lehetne ezt mondani, hogy Isten így teremtett meg minket, és ez a teremtési alap az a körforgás, amit a 3-8-as körforgásának szoktuk mondani. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás, egy szórakozás szokott lenni, és akkor azt mondták nekem, hogy ezt ne vetítsen fel, mert énekelni kezdik ugye a slágert ezzel kapcsolatban az emberek, de a slágerbe is belefér, de ez a mi mindennapi életünknek az alapvető dimenziója, nem? És a mi boldogságunk azon fordul meg, hogy ehhez a ritmushoz hazatalálunk-e vagy nem. És azt is elmondtam, hogy a 21. században pontosan az az embernek a legnagyobb baja, a legnagyobb lelki kórokozónk az, hogy ez a ritmus felborult. Miért nem, azt most nem ismételem el, ez a ritmus mélységesen megsérült, és éppen ezért a Bibliának a szombatjáról azért kell beszélni, mert ez a szombat nem egyszerűen egy ősi elv, hanem ez a szombat jelen való igazság. Ugye Istennek nem csak egy örökkévaló evangéliuma van, hanem az evangéliumnak az a csodája, hogy újra és újra megjelenik, mint a mai ember mai kérdésére mai válasz. És ez egy nagyon lényeges elem. És a negyedik parancsolat most ilyen. Hiszen az elmúlt alkalommal felsoroltunk 10 olyan dolgot, ami pontosan a mi emberségünknek az alapvető problémája, és ennek az a következménye, hogy kapcsolódási zavaraink vannak. Na, induljunk itt tovább. A pihenés igazi tartalma az nem egyszerűen kikapcsolódás, hanem be- és kikapcsolódás. És ezt nagyon jól kellene tudni. Kikapcsolódom a mindennapi dolgaimból, és bekapcsolódom az Isten körébe és gondviselésébe. Ez a kikapcsolódás nem azt jelenti, hogy akkor kötelező istentiszteleteken veszek részt csupán. Az istentiszteletre is azért megyek, mert ehhez a bekapcsolódásomhoz feltétlenül hozzásegít az istentisztelet. De hogyha a pihenésnek ez a kettős be- és kikapcsolódás tartalma elvész, akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Mert a mi emberségünk sérül. Nem egyszerűen arról van szó, hogy most baj van, mert az Isten most megharagszik, mert most azt csinálom, amiről azt mondta, hogy nem. Ő azért mondta, hogy nem, mert ismer engem, és tudja azt, hogy ez nekem miért nem jó. Tudja azt, hogy miért teszem tönkre az életem. Tudja azt, hogy erre a be- és kikapcsolódásra feltétlenül szükségem van. Éppen azért az ünneplés az nem egyszerűen egy vita alkalom, hogy most ekkor ünnepeljünk, így ünnepeljünk, szabad-e, nem szabad-e, hanem az ünneplés az tulajdonképpen valaminek a megértésének az alkalma. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondanunk, hogy az ünnep az nem vita, hanem a más szempontból felülről szemlélődő megértés alkalma. Tehát a szombatünneplésnek nem az a lényege, hogy sorba vegyük, hogy ezt szabad csinálnom szombaton, ezt meg nem szabad csinálnom szombaton, ezt most eddig el lehet menni, meddig lehet elmenni, szabad-e szombaton ezt még csinálni, vagy már ezt nem szabad csinálni szombaton. Nem ez a szombatünneplés tartalma, mivel mindent el lehet rontani. Szombatünneplésnek az az igazi tartalma, hogy én egy más szempontból kezdem látni az életem, és mindig az egész életem. És ez a más szempontú látás, az egy felülről szemlélődés. A mai embernek az a baja, hogy megpróbálja bepréselni az életét az oki-okozati világba, megpróbálja az idődimenziót érvényesíteni, azt a másféle idődimenziót, ami benne van az óránkban, a gép idejét, és nem pedig a pszichés időt, ami bennünk van. És ez a kettő konfliktusban van egymással, ezért rohanunk, nézzük az óránkat, szaladunk, állandóan lihegünk, és nem ér utol a lelkünk, ugye mondtam a Livingstone történetet, önmagunkat, hanem egy másféle megértés, hogy hogy is van Isten szemével az én életem. Éppen ezért a szombatról azt lehet mondani, hogy az a lélek ünnepe. Ha nem tudunk többé a materiális fölé emelkedni, akkor a mi spirituális énünk az táplálék nélkül marad. Márpedig a Bibliának pontosan az a szemléleti módja, hogy az ember nem egy egydimenziós lény. Vannak materiális dolgaink, és vannak spirituális dolgaink. Nem lehet megmondani, hogy Arany Jánosnak mondjuk a Vörös Rébék című verse az miért szép, és miért tetszik nekem, vagy miért tetszik nekem Ady Endrének az Úr érkezése című verse. Ezt nem tudom megmondani, hogy miért, ezt nem lehet lemérni méterkilogramba, nem lehet meghatározni ilyen-olyan, amolyan mértékegységgel. Miért szép egy zene? Nem tudom megmondani. De ha nem lenne, akkor szegényebb lenne a lelkem, mert az én spirituális énemnek is szüksége van táplálékra. Szükségem van a szép képekre, a szép muzsikára, a szép versre. Erre mind szükségem van, mert Isten így alkotott engem. Na most, éppen ezért a mai ember az döntően materiális lény kezdett lenni, és ez a döntően materiális lény egyre kevesebb spirituális táplálékot kap, mert nincs rá idő. Mindig úgy erőszakoljuk meg az időnket, hogy a spirituálistól vesszük el az időt a materiális javára. És ezért egy ilyen rohanó életmódot kezdünk folytatni. Éppen ezért szükség volna arra, hogy bevezessünk egy mentálhigiénés prevenciót. Ennek a mentálhigiénés prevenciónak, megelőzésnek, ugye megint ez a három üteme van, amit nagyon világosan kell látni, ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás, hogy ugye szükségem volna az értelmes munka örömére, szükségem van a megérdemelt pihenés nyugalmára, és szükségem van az okos, szabadidős kikapcsolódásra. Ha ezt a 3-8-asat felrúgjuk, illetve a tartalmát elveszíti valamelyik ezek közül, az a másik kettőre is kihat. Tehát, hogyha én az okos, szabadidős kikapcsolódást kiveszem az életemből, akkor megkopik a megérdemelt munka öröme, a pihenés nyugalma is felborul, vagy ha a pihenés nyugalmát nem teszem, akkor okos szabadidő sincs és értelmes munka nincs, vagy ha értelmes munka nincs, akkor a másik kettő értelmetlen. Ez körbe értelmetlenné teszi egymást. A harmónia az pontosan azt jelenti, hogy ennek a háromnak feltétlenül szüksége van. Na most, én mint keresztény ember ehhez hozzámondok még valamit. Az értelmes munkában épp úgy benne van Jézus, a megérdemelt pihenés nyugalmában épp úgy benne van Jézus, mint az okos, szabadidős kikapcsolódásban. Éppen ezért a szombatnak az igazi tartalma az Jézusnak a jelenléte. A kereszténység kulcskérdése az, hogy hogyan éli meg Jézus jelenlétét. A kereszténység a 21. században egyre inkább dogmatikai kereszténység lett. Ez azt jelenti, hogy a 21. századi ember egyre inkább krisztológiai kérdésekről beszél, hogy Jézus Krisztus az hogy is van, mit kell róla helyesen tanítani, holott Jézus Krisztus azt ígérte, Máté evangéliumának a végén mindig szoktam idézni, majdnem minden előadáson elhangzott, hogy imé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A kereszténységnek az a lényege, hogy hogyan éli meg az ember Jézus jelenlétét. Hogy marad velem Jézus Krisztus a világ végezetéig? És ebben döntő szerepe van a szombatnak. Azért van döntő szerepe, mert a szombat ugye az a felülről nézés napja. Amikor én az egész hetemet Krisztus szemével, Krisztus igazságának a fényében átvizsgálom, átvilágítom. Tehát ez egy másféle dimenzióból nézem az életem napja. És éppen ezért a Jézus jelenlétének az észrevevése szempontjából fontos. Mert mi történik egy szombaton gyakorlatban? Az történik, hogy elkezdem a saját tapasztalataimat csokorba gyűjteni. És ezek a tapasztalatok nem eget-földet rázó nagy tapasztalatok, hanem mindig kis tapasztalatok. És minden szombat akkor helyes ünneplési nap, hogyha van benne egy ilyen aha élmény. Visszanézek a hetemre, és azt mondom, hogy ó, nem sikerült az hétfőn, amit elterveztem. És akkor kezdem Jézus felől nézni ezt a tervet, és rájövök, aha, ebben Jézus valamire figyelmeztetni akart, és én ezt nem vettem észre. Vagy valami sikerült. Jézus ezt azért engedte meg, mert itt nagyon kell vigyáznom arra, és nagyon kell védenem azt, amit én itt elértem. Vagy Jézus megengedte, de ez olyan közömbösen elment. Ez nagyon fontos dolog, ide tegyek egy felkiáltó jelet. Erre jobban fogok odafigyelni. És így tovább. Tehát így újra és újra elemzem a hetemet Jézus szempontjából. Erre van feltétlenül szükségünk. És éppen ezért a szombatnak a nyugalma az egy másféle nyugalom, mint amit mi nyugalomnak hívunk. A nyugalomra nekem van szükségem, mert különben elfeleltem, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy hová érkezem meg. És itt van az új időiségnek az öröme. Azért mondom, hogy az új időiségnek az öröme, mert az ember állandóan azzal birkózik, különösen amikor már idősebb lesz, a vénember, mint én vagyok, hogy ugye tegnap volt a 20 évvel ezelőtt, nem? Idősebb kollégákkal szoktunk beszélgetni, és akkor a 20 évvel ezelőtti történeteket azt úgy mondjuk, hogy mintha tegnap lett volna, és a fiatalabbak azok így állnak, mert ez neki Krisztus előtt volt, még meg se születtek, amikor azok történtek, és azokra a legtermészetesebben beszélünk, nem? És az ember mindig átéli azt, hogy szaladok az idő után. Na most, ha megnézzük, a nyugalomra azért van szükségem, mert mindig visszanézek a szombatba, hogy honnan jöttem, és mindig előre nézek a szombatban, hogy hová készülök. Ezért a reménység napja a szombat. Mert én újra és újra rágondolok arra, amit az Abélárdi himnusz is elmondott, hogy én a mennybe készülök, a mennyei Jeruzsálemot értelmet az útnak. Az én életem az út, de az út értelme az mindig a célban van. Olyan útnak nincs értelme, aminek nincsen célja, nem? És a 21. századi embernek az élete az hasonlít a futógéphez. Tudják, beállítják a szoba sarkába, és futunk, sehová. Ez a 21. századi ember élete. És ez nem emberi élet. Tehát szükségem van az, hogy honnan jöttem, és hová kell megérkeznem, ez a szombat lényege. Éppen ezért a szombatnak az öröm a tartalma. És ez a szombati öröm, az alkotó Istennel való találkozás örömének az ünnepe a szombat. Pontosan erre az örömre figyelmeztet a 4. parancsolat. És most István megkérem arra, hogy a 4. parancsolatról mondjon el egy verset.
1: A 4. Adni a stréberek sanda szándékával mindig könnyebb, mint tőled elfogadni, Istenünk. Mert a hála a te elismerésed napi gondjaink dzsungelében, jaj, nagyon nehéz. Könnyebb az álságos lustaság és az áltevékeny kapkodás bohóckodása. Te megajándékoztál minket az idővel, ami kifolyik ujjaink közül, mint a víz. Uralni csak akkor tudjuk, ha ráérez a szív az idő ritmusára. A 6 napi munkájának gyönyörűsége csak a 7. nap ünnepi káprázatában nyílik ki bimbójából, hogy a teremtőre emlékeztessen, ki életünk 1/7 magának kérte, hogy minket, egyedül minket ajándékozzon meg vele. Azért parancsolta az Úr a 6 napi munkát, hogy a 7. a vele, a testvérrel és Isten szép világával való találkozás napja legyen. Ekkor lehull a szolga bilincse, megpihen nála a jövevény, meg a barom is, s házunk népe Istenre figyelve megnyugszik. A világ minden 7. napon Isten tenyerébe omlik. Kihull a szerszám a kezünkből, lassan, fáradtan, imára kulcsolódik a szívünk. Így kap erőt a 7-től a 6 napi munka, amikor Isten, világunk teremtője szól hozzánk. ekkor kisimul a világ Isten tenyerén, s az ember belelapul, oltalmat keresve, és vár, mert az Isten a szombat hűs árnyékú bokrai közt ma is ott jár, megáld és megítél minket, kik segítségül hívjuk Isten szent nevét.
0: Ebben a versben én megpróbáltam elmondani, hogy hogyan ünnepeljünk és hogyan dolgozzunk. Tudnélik, ünnep nincs munka nélkül, és munka nincs ünnep nélkül. És ma is az a kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ha addig jutunk csak el, és ezt nagyon sokszor mondtam, hogy mit szabad és mit nem, akkor a kincset veszítjük el. Márpedig arra a kincsre van szükségünk, ami valahol elveszett az évszázadok mélyén. És ez a kincs, amit elvesztettünk, ez a nyugalom és a béke. Az, hogy közös nevezőre kerüljünk magunkkal. Sok ember azt mondja, hogy ez azért nem megy, mert felgyorsult az élet. A szombatok is felgyorsultak, vagy hogy van ez? Vagy miért nem találjuk ezt a kincset? Miért van az, hogy ez valahogyan a lelkünk kopásával jár együtt? Hogy tehetnénk a szombatot a lélek ünnepévé? A szombat az a lélek ünnepe. Mert benne egy párbeszéd folyik. Párbeszéd Istennel, párbeszéd a másikkal, párbeszéd önmagammal. Szombatot csak akkor ünnepelünk, hogyha ez a 3-8-as harmóniába kerül mi velünk, és elfoglaljuk az alapállást. Ezért mondtam mindig úgy, hogy a szombat az a tervszerű megelőző karbantartás napja. Ahogy egy gyárban a tervszerű megelőző karbantartás az azt jelentette, hogy minden gépet felkészítünk arra, hogy ideálisan működhessen, minden kisebb hibát kijavítunk, ugyanennek kellene lenni a szombatnak is. Ha én szombaton nem dolgozom, ha én leteszem a szerszámot, még nem biztos, hogy szombatot ünnepelek. Ha én betartom, megtartom azokat a rendelkezéseket, amiket hagyományként szoktunk őrizni, vagy Bibliából olvasunk, nem biztos, hogy szombatot ünneplek. Ezek a rendelkezések csak úgy kapják meg a maguk jelentését, ahogy a kerítés kapja meg a jelentését, nem? Kerítés az jó vagy rossz? Nekem is nagyon dialektikus a véleményem, hogy így mondjam. Tudnélik, minden attól függ, hogy én hol vagyok. Erre van egy mesém, amit szoktam mondani. Sivatagban vagyunk, 3 napja nem ittunk, eltévedtünk, és keresünk az oázist. És már összerodjunk. Már na feladjuk. Erre a fülünkbe ordít a sakkál, mert azt várja, hogy mikor múlunk kész tép szét. Összeszedjük minden erőnket, mászunk hegyre fel, hegyre le, homokdombról fel. Egyszer csak az egyik homokdomb mögül integet egy pálmaág. Új erőre kapok, rohanok fel a dombra, és a csodálatos oázis van előttem. Enni, innivaló, minden, ami kell. Igen, de ezt az oázist egy 4 méteres kőfal veszi körül. Jó ez a kerítés, vagy nem? Hát most azt tetszenek mondani, hogy nem. Pedig én most mondom, hogy jó. Tudni, hogy én nem mondtam el a történetet. De valaki megragad engem, és betesz a kőfalon belül. Abban a pillanatban minden sakál üvölt, és minden oroszlán bömbölés, az mennyei muzsika, nem? Véd a kőfa. Ugyanaz a kőfa. Nem az a jó, hogyha fellobbantják a kőfalat. A helyzetemnek kell megváltozni, nem? Na most, hogyha én csak azt látom, hogy ezt nem szabad, akkor nem értem, hogy miért nem szabad. Ha kívülről nézem a kerítést, akkor minél átmászhatatlanabb a kerítés, annál rosszabb. Belülről nézve minél átmászhatatlanabb egy kerítés, annál jobb. A kerítés jó vagy rossz voltát, azt határozza meg, hogy én hol vagyok. Ugyanígy a szombatnál. Azt határozza meg mindennek az értelmét, hogy mi van bennem. Mi az, ami a szívemben van? Akik Jézustól tanulnak, és Jézustól tanulnak ünnepelni, azok Jézusban találnak haza. Mert az oázis példa még nem jó példa. Ebben az oázisban nem csak enni, inni való van, meg minden jó, ami szemszájnak ingere egy éhes embernek, hanem ebben az oázisban, amit szombatoázisnak hívunk, Jézus lakik. És az ember emberségének, ezt is nagyon sokszor mondtam, de most tessék ide behelyettesíteni, amit már régen tetszenek tudni, abban van a lényege, hogy közösségbe élem meg. És Jézusra nekem azért van szükségem, mert ez az alapközösség. Jézus az én jobbik énem. Nem? Jézus az, aki mindig kéznél van. Jézus az, akivel megyek az utcán, lehet beszélgetni, nem? Mert ő jelen van minden nap a világ végezetéig, nem? Jézus az, aki megtanít engem arra, hogy hogy találhatok én benne haza. És ezért a szombat a Jézus napja. A teremtett világ központjában ugye az Isten az embert helyezte. Isten az ember a világ gyújtópontjába teremtette. És ez azt jelenti, hogy az Istennel való személyes kapcsolatra én teremtettem, de azért, hogy ezt a kapcsolatot továbbadjam a másik ember felé. Na most éppen ezért a szombatnak mind a két arca ezt mutatja, az én gyújtópont helyzetemet. Hogyha visszagondolunk arra, amikor a kalásztépés szombatnapon története történt, Márk evangéliuma leírja, de a többi evangélium is leírja, Márk evangélium második fejezete, akkor ott ugye arról van szó, hogy Jézus fogja a tanítványokat és kiviszi aratás előtt a búzamezőre. Isten szép szabad ege alá. Kicsit átélni a természettel való kapcsolatot. Aztán nem egyenként viszi ki a tanítványok, hanem egy kis közösséget visz ki, nem? És Isten dolgairól beszél. Összezáródik egy kis közösség, ez egy ideális kis közösség, 10-12 ember egy ideális kis közösség. Isten dolgairól beszél, Isten szép szabad ege alatt, és ismét visszahelyezi az embert a gyújtópontba. Na most a bibliai szombatnak van egy rendje, és most egy kicsit erről a rendről szeretnék beszélni, hogy a bibliai szombat nagyon érdekes módon naplementével kezdődött, és az az érdekes, hogy a Jézus korabeli zsidóságnál már nem, de a babiloniai fogságnál már nem, a hétköznapokat nem így számolták. A hétköznapokat napfelkeltétől számolták. Egyedül a szombatot számolták naplementétől. És ezt meg lehet kérdezni, hogy miért van így? A bibliai teremtés történetre visszamegy ez a szokás, lőn este, és lőn reggel első nap, második nap, harmadik nap, hetedik nap. De miért van ez így? Ennek van egy logikus tartalma. Azért logikus ez, azért kezdődik a bibliai szombat naplementével, mert a szombat az mindig az elfáradt test megnyugvásával kezdődik. Isten nagyon jól tudja, hogy én, mint ember, materiális és spirituális lény vagyok egyszerre. És lehet, hogy mi nem fizikai munkát végezünk sajnos, többet kellene végezni, nem volnánk ennyire elhízva, hanem szellemi munkát, de hát az agysejtjeinknek is pihenni kell. Ezért Isten nagyon helyesen úgy szervezte meg a szombatot, hogy először az elfáradt test megnyugvásával kezdődik minden. Lemegy a nap, és elkezdődik a szombat. Elkezdem Istennel ezt a napot. És én most nagyon szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki ki akarja ezt próbálni, a péntek estékre. A péntek este lelki tartalmára. Ide írtam egy mondatot, tiszteld a küszöböt, mert érted van. Ha úgy a szombatok úgy elúsznak, és nem tisztelem ezt a naplementét, hogy én estére letegyek mindent, ha nem tudok leállni, akkor elúszik az egész szombaton. Tiszteld a küszöböt, mert ez a küszöb érted van. És a bibliai szombatnak ez egy nagyon-nagyon lényeges és hangsúlyos része. Ekkor kell elkezdeni mind a három elemet. Nagyon szép egy-egy szombatnapon rácsodálkozni, hogy milyen szépen megy le a nap. Hétköznap is nagyon szépen megy le a nap, de nincs rá időnk, nem? Meg lehet ilyenkor nézni, hogy milyen szép alkonyatban a természet. Rá lehet csodálkozni egy-egy szál világra. Nagyon sok olyan szombatünneplő családot ismerek, ahol szombatra mindig van egy szál virág legalább a vázában, nem? Milyen szép az a virág. Valahol a természettel való találkozás napja. Aztán ezeknek a naplementéknek feltétlenül legyen olyan tartalma, ami a szeretteimmel való másféle találkozásnak a napja. Tudom, hogy egy nagyon vajúdó dolog, ami a protestantizmusban, de a katolicizmusban és a 18. században teljesen magától értetődő volt, ez a családi áhítatoknak a dolga. Ma nem lehet családi áhítatot tartani. Ki azt mondja, hogy náluk van családi áhítat, hát az nagyon kivétel. Ugye, mert mindenki a családban máshol rohan, nem? Tejáscsészét azt a küszöbről szoktuk visszadobni, mert rohanunk. Ez mindig úgy van. De a szombat kezdet az legyen egy olyan dolog, ami minden kötelem nélkül. Nem csak egyszerűen imádkozunk, hanem próbáljuk azt elérni, hogy egy picikét beszélgessünk, egy picikét törődjünk egymással jobban. Azt tudom, hogy ez nem könnyű, mert nekem is bűnbánatot kellene gyakorolni, és kell gyakorolni ezzel kapcsolatban nagyon sokszor. És azt hiszem, hogy a régi szombatünneplők mind tudják ezt. De éppen ezért tudjuk, hogy milyen érték ez. Próbáljunk ebből rendszert csinálni. Ne felejtsük el, hogy a szombat az a közösség ünnepe, nem magányos ünnep, hiszen nem kellemes egyedül ünnepelni. Még Jürgen Moltmannt idéztem, és már meg is szóltak érte, hogy miért nem katolikus, miért nem ez, miért nem az. Jürgen Moltmann helyett most egy másik nagy teológus, 20. század teológus, Dietrich Bonhoeffert idézem. Ő evangélikus teológus volt, a náci koncentrációs táborban halt meg, nem a származása miatt, hanem azért, mert a von Haase tábornoknak volt az unokaöccse, aki a Hitler elleni utolsó nagy összeesküvésnek a vezetője volt, és bár neki semmi része nem volt, de az egész családot koncentrációs táborba zárták, és hát itt halt meg 1945-ben Bonhoeffer. A 20. századi teológiának egy nagy váltóállítója mindenképpen. Nézzük, hogy mit ír ez a mártír teológus. Azt írja például az asztalközösségről, hogy az asztalközösség ünnep. Az asztalközösség a mindennapi munka közepette újra megnyúlja elnyert ajándék, megemlékezés Isten nyugodalmáról, vagy nyugalmáról, a szombatról, az egész hét és abban minden fáradozás értelméről és céljáról. Életünk nem csupán fáradtság és munka, hanem felüdülés is, örvendezés Isten jóságá. Mi munkálkodtunk, ám Isten táplál, és ő visel ránk gondot. Ez ad okot az ünneplésre. Ez egy magyarul is megjelent könyvében, a Szentek közösségében, nagyon nagyszerű közös könyv, amiben éppen a mindennapok vallásosságáról van szó. Írja ezt. És bevallom őszintén, én, aki szombatünneplő családban nőttem fel, harmadik generációs adventista vagyok, nagyon keveset gondolok arra, hogy egy közös étkezés. Az a szombat előíze. Hát akkor a szombat esti vacsorának milyen értelme lehetne? Hogy együtt leülünk enni. Persze, ugye mi nem akarunk hízni, egy szép kis szerény vacsora ez, de nem a sok ennivaló teszi ám a vacsora szépségét. És ne haragudjanak, hogy ilyen praktikus dolgokat mondok. Mert mi mindig valami nagyot akarunk csinálni, és ezeket az apró kicsi dolgokat, az apró kicsi lehetőségeit a szombatnak veszítjük el. A közösség ünnepe azért is, mert hogyha tovább megyünk, érzéseink, gondolataink elcsökevényesedésének, ha nem fogalmazzuk meg őket, és nem osszuk meg azokat egymással, az az oka, hogy egyszerűen nem beszélgetünk. A szombati beszélgetésnek az lenne tulajdonképpen az igazi tartalma és célja, hogy elmondjuk azt, hogy én ezt éreztem, ezt átéltem. Most nem az, hogy mennyi ide hoz egy kiló kenyeret, most ezt megcsinálom, most hogy van ez, most mit kellene csinálni, most mi lesz a munkával, most hogy lesz, most mit lesz, mi lesz az előadásomnak a témája, és hogy lesz, és most mit kell, milyen anyag. Nem. Kicsit az érzéseinkről is beszélgessünk. Érzéseink és gondolatainkról. Mert elcsökevényesednek, ha nem fogalmazzuk meg őket, és nem osszuk meg azokat egymással. Egy ilyen nagy érzelmi elcsökevényesedés világában élünk. Ezért szükséges a szombat. És most hadd mondjak a szombat igazi kincséről valamit. A szombatnak az igazi kincse, koronája az imádság. Most, ha az imádságról van szó, akkor lehet, hogy csak én vagyok így, ugye harmadik generációs adventista gyerek, furcsa kettős érzésem van. Én szeretek imádkozni, csak nem szeretek liturgikusan imádkozni. Tetszik ezt érteni, hogy miről van szó? Szóval az imádságnak van egy olyan formája, amit nem nagyon szoktunk gyakorolni. Az imádság az nem akarat átvitel, hanem akarat átvétel szoktam volt mondani, ezt már mindenki tudja, de nem csak ezt akarom mondani. Az imádság akkor igazán imádság, ha kötetlen beszélgetés Jézussal. És az imádságnak van egy olyan formája, amit feltétlen gyakorolni kell, és ez pedig a meditációs imádság. Meditációval kapcsolatban mindig vannak rossz érzéseink. Mert mindig a transzcendentális meditációra gondolunk. Transzcendentációs meditáció az egy olyan pszichés technika, ami hasonlít a betöréshez, hogy hogy kell feltörni egy páncélszekrényt, körülbelül erről szól a transzcendentális meditáció, de mindegy. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a meditációról nem kell beszélni, mert az imádságnak a lényege a meditáció. Tehát én Isten jelenlétében vele beszélgetve gondolkodom. Imádkozni úgy is lehet, hogy beszélgetünk egymással. Meg imádkozni úgy is lehet, hogy utazom a metrón, és miközben a megszokott állomásokat mondja a metró, zörög a metró, kapaszkodom, és közben beszélgetek Jézussal, nem? Imádkozni úgy is lehet, hogy az utcán megyek. Imádkozni úgy is lehet, hogy a munkámat végzem, nem? Imádkozni még előadás közben is lehet. Nagyon sokszor van, úgyhogy az egyetemen megszokott anyagot tanítom, és akkor úgy arra gondolok, most Istenem, most szeretnék rád figyelni, most itt hogy menjek tovább. Az imádkozás egy alapállása a keresztény embernek, és ezért a szombat kincse, megint egy Bonhoeffer idézet, a közös imádság voltaképpen a keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása. Ebből a Bonhoeffer idézetből azt szeretném kiemelni, hogy életközösség, és keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása. Eddig ugye az imádságnak az individuális oldaláról beszéltem, de az imádság az azért közösségi alkalom, mert a mi atyánkot se lehet ám így elmondani, én atyám ki vagy az én mennyemben szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, még ha kis plakátolják, akkor se lehet így mondani. Nem? És sok imádkozónak itt a tragédiája, nem? Hogy én atyám ki vagy az én mennyemben. Többi nem érdekel. És akkor meghalt a szombat. Az közös imádság voltaképpen a keresztény életközösségnek a legtermészetesebb megnyilvánulása. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy ezt az imádságot elősegíti, és erről is nagyon szeretnék sokat beszélni, a nemes zene, amely olyan kaput nyithat meg az emberi lélekben, amelyek ennélkül talán örökre zárva maradhatnának. Igenis, a muzsika az egy lelki szükséglet. Akárhogy is szépítjük. Enélkül éhesek vagyunk. A spiritualitásunk nem fejlődik. Ma újabban megint szoktak vitatkozni, hogy a muzsika néhány arisztokratikus gondolkodású embernek a hobbija. Nem. Az mindennapi kenyér. Az imádságot segíti. Ősi idők óta így van ez. Szombat ünneplés enélkül nincs. Ez is egy segítség arra, hogy az imádság alapállását elérjük. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat kincse az is, hogy a legfekvés előtti jó beszélgetés, amiben kisimulnak a lelki görcseink, és ez a legjobb altató. Nagyon sok alvás gondos ember van, gondokkal küzdő ember van a 21. században. De azt figyeljétek meg, hogyha egy jó beszélgetéssel alapozzuk meg az alvást, amivel kisimulnak a gondolataink. Amikor nem akarunk mi valamit elmagyarázni, mondani, felháborodni, megjegyezni, elprédikálni, elmondani, hanem csak úgy beszélgetünk, akkor ez mennyi mindent jelent. Úgy látszik, ezt is szombaton kellene megtanulni, a szombat esti beszélgetésekkel. Nagyon sokszor férj, feleség, család, gyerek szombat este találkozhat csak. Próbáljunk ilyen beszélgetésekre törekedni. Tudom, hogy nem fog könnyen sikerülni. De ha sikerül, akkor egy nagyszerű eszközt kaptunk a szombat ünnepléshez. És ha most tovább megyünk, akkor egy Zsoltár verset hadd idézzek a szombat kincséhez. Azt mondja a 132. Zsoltár, békében fekszem le, és el is alszom. Mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem hagyom aludni, szempilleámat nyugodni, míg nem találok helyet az Úrnak, lakóhelyet Jákob erős Istenének. Ugye milyen gyönyörű gondolat? Ez a szombat este varázsa. Szombat reggel már nem lehet megcsinálni. Ezért kezdődik naplementével a szombat. Menjünk csak tovább. Ha sikerül péntek este visszatalálnunk a rendritmusába, akkor szinte észrevétlen átmenetben lépünk át az alvásból az ébrenlétbe. Figyeljétek meg a szombati felébredéseket. Figyeljétek magatokat. Milyen nagyszerű dolog az, hogy most jaj, nem a vekkert csönget, vagy nem a vekkert kell agyonütnöm, hogy ne csöngesse fel a házat. Milyen nagyszerű dolog az, hogy én szombatra ébredek fel. És ezek a szombati felébredések, ezek nagyon sokat mondanak. Ha tovább megyünk a szombat kincseiben, akkor a szombat kincseihez az is hozzátartozik, hogy ha igazán örülünk, akkor az örömet eltitkolni nem lehet. Ég bennünk a vágy, hogy ezt az örömet megosszuk valakivel, a testvérrel. Akkor vágyunk a testvéri közösség után. És bizony-bizony egy gyülekezetnek az a dolga, hogy testvéri közösséget biztosítson. És ezt a testvéri közösséget mi hozzuk magunkkal, és a gyülekezetnek arra kell törekedni, hogy ezt a testvéri közösséget serkentse, segítse valahogy. Akkor a templom nem szolgáltató ház, hanem a közösség megélésének a helye, vagy maga a megélés Istennel és a fele barátta. És ez egy nagyon lényeges elem. Ugye ma mindig a ló két oldalán szoktunk lenni. Egyrészt voltak a barokk templomok, amiben csupa merevség és csupa képmutatás. Egy barokk templom úgy néz ki, mint egy színház. A szenikailag van megtervezve, ezt minden építész tudja. Egy szép barokk templomot akarunk látni, sümeget ajánlom. Malberts freskóival, úgy néz ki, ugye a három királyoknak a képe most is előttem van, mintha a ló kijönne a falból, úgy van megfestve a Malberts freskó arra, és az ég ugye úgy van meg, mintha nem lenne kupolája a templomnak, hanem a habos felhők beúsznának, és az egész kozmoszba beleolvadnék. Most meg a másik oldalon vagyunk, hogy megpróbáljuk ezt olyan szolgáltatóházzá tenni. Egyik se a templom. A templomnak az a lényege, akkor a templom nem szolgáltatóház, hanem a közösség megélése Istennel és a fele baráttal. Minden olyannak helye van a templomban, ami egy nemesebb értelembe vett közösség megélése Istennel és a fele baráttal. Megint Bonhoeffernek egy tanácsát nézzük meg. Bonhoeffer azt mondja, ahogyan a keresztény embernek nem szabad folyvást, a saját lelki életének hőfokát méricskélnie, a keresztény közösséget sem azért kapjuk ajándékba Istentől, hogy örökké a létével foglalkozzunk. Minél határozottabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabb és egyenletesebben fog közösségünk napról lapra növekedni és gyarapodni Isten tetszése szerint. Ezt a mondatot azért egy kicsit nézzük meg az elejétől, még egyszer. Mit szólnak ahhoz az emberhez, aki állandóan lázat mér? Ha kell, ha nem. Kicsit ott fent baj van, ugye? Mit szólunk egy olyan emberhez, aki állandóan bejön egy közösség, és azt mondja, én nekem több szeretet igényem van, mert rengeteg szeretet fogyasztó van, csak szeretet termelő nincs. Mit szólunk ahhoz az emberhez, aki bejön egy hideg szobába, és azt mondja, hát borzalmas, hogy hideg van. Van egy másik fajta is, aki azt mondja, a hunakáj, ha hadd gyűjtsök be. Nem? És melyik a hasznosabb? Hát nyilván a második, nem? Na most Bonhoeffer azt mondja, hogy nem szabad folyvást a saját lelki életének a hőfokát méricskélni az emberrel. Nem szabad állandóan ezt feltenni, na most én mit fogok kapni? Mert a gyülekezet nem olyan hely, mint az ideális bank, amiben nem kell betenni, csak kivenni kell. Nagyon sok ember így gondolja a gyülekezetet, nem? Ez a szolgáltató ház, itt ingyen lehet mindent kapni. Én nem viszek bele semmit, én nem fogyasztója leszek, majd buzgón mindenkinek a fogyasztója leszek. Ez nem megy. A keresztény közösséget sem azért kaptuk ajándékba az Istentől, és ezt nagyon jó kellene látni, hogy a keresztény közösséget ajándékba kapjuk az Istentől, hogy állandóan a hogy létével foglalkozzunk. Régen baj az, hogyha állandóan azt nézzük, hogy jó közösség ez, vagy nem jó közösség. A közösséget élni kell, nem állandóan méricskélni. És most, ha most megyünk tovább, akkor minél hatásosabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabban és egyenletesebben fog közösségünk napról napra növekedni és gyarapodni az Isten tetszése szerint. Tehát mennél többet tudok én elfogadni az Istentől egy szombaton, annál jobb lesz a közösség. És én szeretném mindenkitől megkérdezni a szombat istentisztelet után, hogy mit vittél haza? 4 legújabb pletykát, tudom, hogy itt ilyen nincsen, de hát ha valaki azt visz haza. Mert van, a közösségben van pletyka, nem? Pletyka az egy olyan kommunikáció, ami informálisan terjed. Vagy mit vittél haza? Mit mondott neked az Isten? Mert ez a szombatünneplésünknek a lényege. Ha most tovább megyünk Bonhoeffertől, megint egy kicsikét egy más gondolatra, akkor a keresztény ember az nem szeretett fogyasztó, hanem szeretett termelő. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretett termelő az úgy vagyok, hogy én egyszerre csak megnyílok, ahogy a kérdésben mondta, én elkezdek bízni a másik emberbe, és azt mondom, jaj, de érdekes ez az ember. Nézzem meg már, hogy mi van ott belül a fejébe. Két füle közé szorult neki is a feje, mint az enyém, de mi van ott a fejébe benne, nem? A világ legizgalmasabb dolga az, és az unatkozásnak a legjobb ellenszere az, hogyha meg akarok valakit ismerni. Én ezt unalmas utazásokon fedezem föl. Néha nem lehet olvasni, ez egy jó foglalkozás nekem az olvasás, szembe ül valaki, akkor elkezdek vele beszélgetni. Fú, 5 perc alatt olyan érdekes, izgalmas dolgokat tudok meg, amit sose tudnék. Tudásom nagy részét annak köszönhettem, hogy beszélgettem. És ez mindenkivel így van. És eközben én nem szeretett fogyasztó, hanem szeretett termelő leszek. Isten nálam valami olyan ajándékot helyezett el, és ekkor fogok rájönni, ami a másikért van. Amiből neki hiánya van. És Isten az én hiányomra a másik szeretetén keresztül ad megoldást. És ez egy nagyon-nagyon fontos valami. Állandóan beszélünk ugye a lelki ajándékok fölfedezéséről. Most már van itt lelki ajándék fölfedező bizottság, nem a gyülekezetünkben, hallottam már valahol, lelki ajándék fölfedező bizottság van. De mondjak róla semmit. A lelki ajándékokat nem fölfedezni kell. Hanem azt kell fölfedezni, hogy hun a helyen. Ha én elkezdek beszélgetni valamikivel, akkor kijön belőle, neki van valami ilyen hiánya. És rájövök arra, hogy én meg tudok valahol segíteni. Hogy van ez? Ez a hiány meg a segítés, ez hogy jön ez a kettő egymáshoz? Hogy ad a másik szeretetén keresztül, hogy ad nekem Isten munkamezőt? Ez minden szombatnak a tartalma. De a szombatnak a legfőbb tartalma csak akkor jön elő, az Isten igével való feltöltekezés alkalma akkor jön, hogyha ez a készség, ez a személyes nyitottság megvan benne. Ha én úgy jövök, hogy engem nem érdekel senki, csak az ige, akkor az igéből se értek semmit. Mert az ige hirdetésben nem az a lényeg, hogy milyen teológiai bravúrokat tud bemutatni a lelkipásztor, vagy tud-e, vagy nem, vagy milyen jól beszél, vagy milyen jól nem beszél, hanem az ige hirdetésnek pontosan az a lényege, hogyha én rányílok arra, hogy a másiknak igényei vannak, és nekem is igényem van, és ez a párbeszéd szituáció kialakul, abba tud beleszólni az Isten igéje. Nagyon érdekes, hogy a régi görögök úgy hívták a ige hirdetés, ezt mindenki tudja, hogy homilein. Most a homilein az egy nagyon érdekes szó. Az nem azt jelenti, hogy beszéd, a szónoklás. Akkor üresedik meg az ige hirdetés, a szónoklás tanná lesz. Homilein az ugyanazt jelenti, mint a német nyelvben a plaudern. Plaudern az kétirányú beszélgetés. Vagy azt jelenti, amit az angolul, az angolosok többen vannak, conversation. Az nem conversation, ha én felállok és beszélek. Az nem homilein, ha én felállok és beszélek, nem plaudern, ha felállok és beszélek, hanem a ige hirdetés, akkor ige hirdetés, hogyha ki nem mondott gondolatokkal beszélgetek, de ez szükségem van rád, aki felfedezted, hogy te valamit tudsz adni, illetve felfedezted azt, hogy valakinek valahol hiánya van. Tovább megyünk. Bonhoeffernek még egy gondolata. A keresztény közösség nem lelki szanatórium. Visszaél a közösséggel az, aki önmaga elől menekül oda a csevegés és a szórakozás kedvéért. Bármilyen kegyesnek is tűnjék az időtöltést. Az ilyen ember valójában nem közösségre vágyik, hanem mámorra, hogy ideig, óráig megfeledkezzék a magányról, és pontosan ez dönti halálos elszigeteltségre. Ilyen álközösséget is látunk. És ennek az álközösségnek a megelőzésére való pontosan igazán az igazi szombat ünneplés. A szombat az úgyis a közösség ünnepe, hogy benne a gyerekeinkre is kellene gondolni. Tanítsuk gyerekeinket és egymást a szépre és a jóra. Sokan el szokták mondani, hogy szoktunk ugye szombat délelőtt istentiszteleten, akik ebbe a gyülekezetbe járnak, mondunk gyerektörténeteket. És én állandó kritikát kapok, hogy nem elég bibliai ez a gyerektörténet, és mindig van a felnőtteknek is ez üzenete, és mindig van egy-két döngicsélő, akinek nem tetszik az, hogy a gyerektörténetet mondok. Pedig a gyerektörténetek nagyon hozzátartoznak a szombat ünnepléshez. Sokszor a gyerekeken keresztül többet kapunk mi felnőttek, mint amit ők tőlünk kapnak. Szóval valahol a szombat az a család ünnepe, és a gyerekeinknek is az ünnepe. Éppen ezért a szombat az az egész közösségnek az ünnepe, meg kell tanulnunk egyszerű dolgok feletti örömet, a tiszta érzéseket, a gondolatok szépségét. Tehát minden szombatra oda lehetne írni egy ilyen jelszót, hogy hozzuk divatba a jót. Tessék megnézni, a 21. századi embernek pont ez a baja. Bekapcsolom a tévét, ott mocskolódnak, nem? Vagy krimi van. Olyan film nincs a tévében, amiben rendes embereket reklámoznak. Az nem izgalmas. Úgy sincs belőlük semmi, az olyan, mint a fehér elefánt. Tehát rendes ember már hol van? Az az izgalmas, hogyha valaki valamilyen csirkefogóságot követ el, és nem is kapják el. Az igen, az már valami, az már menő. Ugyanez van a politikai életben, ugyanez van a társadalmi életben, ugyanez van a munkahelyen, erről beszélünk mindenütt. A szombat legyen olyan ünnep, ahol a nemeset, a szépet hozzuk divatba. Annyi minden szépség van az életben, és nem tudunk erről beszélni. És éppen ezért a szombat az mindig előrenézés is, és a célba érkezés örömünnepe is. Nem a teremtés első napja volt az ünnep, hanem a célba érkezése, a hetedik nap volt az, amikor Isten megáldotta, megszentelte a szombatnapot. Azért volt ez a hetedik nap az ünnep, mert volt mit ünnepelni. Észrevethette az ember, megláthatta az ember, kinyílhatott az ember szeme a szépre és a jóra. És vajon a szombatjainknak nem az a baja, hogy ezért nem tudunk a célba érkezésre előre nézni. A feltámadás nem a cél, hanem az új élet kezdete. Ezért nem véletlen, hogy nem a vasárnap, a feltámadás napja az új szövetség szombatja. Ezt sehol nem mondja az új szövetség, ezt ott megtárgyaltuk lényegében. A feltámadás egy nagyon fontos dolog, de ez az új teremtésnek az ünnepe, az az elindulás. A szombatban pedig mindig a célba érkezés dominál. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, ezt is részletesen beszéltük, hogy majd az örök szombat oda. Ott oda nézünk előre, mindig előre. Minden szombat ünneplésben a célba érkezés öröme az, ami bennünket vezet. Ez is ahhoz tartozik, hogy a nemesre figyeljünk és a jóra. És ezért a szombat az mindig egy útravalót ad nékünk a következő hétre. Előre is nézünk, tervezzük meg az ünnepeinket úgy, hogy az Isten adta értékeket tegyük benne uralkodóvá, a szabványosodó, megürült tartalmú, lélektelen ünneplés árt és hitet rombol. Minden rossz szombatünneplés az antipropaganda a szombat mellett, ha az értékeket kivesszük belőle. És éppen ezért minden szombat legyen egy ilyen útravaló. Tervezzük meg az ünnepeinket úgy, hogy ez legyen. Lényegében a nyugalom az hazatalálást jelent. Nem véletlen, hogy amikor belépünk otthon, akkor ugye az embert elönti egy bizonyos nyugalom, nem? Az olyan jó, hazaérkeztem, mindig jó hazajönni, nem? A nyugalom a hazatalálást jelent, örömet. Jézus, amit ígért, már régen megadta, csak nekem el kell fogadnom, és döntenem kell. A szombat öröme az úgy az enyém, hogyha elfogadom Jézust. És itt értem véget ezen a sorozattal.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Jánus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Jánus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Jánus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Jánus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek igéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én

0: Ahhoz arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok 6. utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a 4. részből, a 3. és ismét a 4. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A 3. fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánna az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek. És örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. És jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. És mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll jó. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a falnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Ími azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társusba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő.
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett. Akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert, ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájuldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tenger viharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ügye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és tördeli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott, rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszédtól. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckésztettem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város fele. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinus bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állam. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost, akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünk. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te számod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indák cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
2: Kedves keresztény testvéreim! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat, szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivejieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünk. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkat ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilat.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt teszünk egy újabb lépést Jézus tanítása, Jézus személye, Jézus üzenetének megismerése felé. Sok szeretettel köszöntöm az állandó beszélgetőtársat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen.
0: Amikor szolgálata végén Jézus Jeruzsálembe ment, és ott másodjára is megtisztította a templomot, ezzel sokakban elismerést váltott ki, de mások haraggal, gyűlölettel teltek el. A papok és vezetők, azok némán hallgatták a feddéseket, nem tudták megcáfolni vágyait, viszont az alázat és önvizsgálat helyett még inkább eldöntötték, hogy csapdába ejtik, ezért kimeket küldtek a nyomában, akikről azt olvassuk a Lukács evangélium a 20. rész 20. versében, hogy akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Olyanokat küldtek, akiket elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Herodes pártiak kísérték, hogy hallják Krisztus szavait, tanúskodjanak ellene egy esetleges tárgyaláson. Jól tudjuk, hogy a farizeusok és herodiánusok esküdt ellenségek voltak. Most azt látjuk, hogy ezek egyesültek Jézus ellen. Hogyan tud egyesíteni egy közös cél két ellenséget? És hogyan magyarázható ez a

0: ez a küzdelem mindmáig fennáll. Tehát a legkifejezőbb kép a Szentírás megértésére az, hogyha megértjük, hogy egy háború van Isten és Sátán között. Nos, ami a Sátán területét illeti, azon belül is harcok vannak, harcok dúlnak. Egymás között is ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a szellemet táplálják tovább, amellyel elindult az ős ellenség, amikor az Isten helyét próbált önmagának megszerezni. De minden alkalommal, amikor kieleződik a konfliktus Isten és Sátán között, akkor azok a Sátán táborában lévő erők, amelyek önmagukkal vagy egymás ellen, saját táborukban egymás ellen harcolnak, mindig készek összefogni arra, hogy Isten ellen irányítsák fegyvereiket. Azt látjuk az ószövetségi történelemben is, hogy különböző királyok harcoltak egymás ellen. De a második Zsoltárban úgy fogalmazza meg Dávid, ahogy megnyílt a személy és átlátta a dolgok miben létét, hogy miért dühösködnek a pogányok, miért gondolnak hiába valóságokat a népek, felkerekednek és együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Tehát a királyok, az egymás között harcoló királyok készek összefogni és harcolni Isten ellen és az Isten felkentje ellen. Dávid ezt saját bőrén is érzékelte, hiszen különböző korában egymással ellenségben álló királyok összefogtak ő ellene. És megértette azt, hogy bármikor ez a harc más irányt vehet, ha arról van szó, hogy Isten ellen és az ő felkentje ellen az adott helyzetben Dávid ellen harcoljanak. Ezt látjuk, ezt a képet látjuk itt is, hogy a különböző pártok összefognak Jézus Krisztus ellen, farizeusok, heródes pártiak, saduceusok. Ezt látjuk később a Jézus Krisztus elítélésében is, hogy egymással áldá az ellenségek, Pilátus és Heródes összefognak. Ezt az igazságot fogalmazza meg a nagy prédikációjában, pünkösnapján Péter apostol, aki alkalmazza a második Zsoltár szavait az adott aktuális helyzetre, ugyanis látja a Zsoltárnak a beteljesedését Jézus Krisztusban, aki ellen szintén összefogtak a népek, a királyok, tanácskoztak ellene, hogy elveszítsék, de ez Isten feltámasztotta őt. És ezzel a képpel találkozunk a Biblia utolsó proféciájában, földünkre nézve az utolsó proféciában, az armagedoni csatában, a Jelenések könyvének az utolsó kibontakoztatott ütközetében, ahol azt látjuk, hogy minden nép felsorakozik Isten népe ellen. Tehát azok a népek, amelyek egymással ellentétes viszonyban álltak, készek egymással összefogni és Isten népe ellen harcolni. Háborúban élünk ugye ma is. Látjuk azt, hogy népek, nemzetek egymás ellen zajongnak, kieresztik a hangjukat, és úgy tűnik, hogy a világ meghasonlott önmagával. És ez részben igaz. De a Szentírás arról beszél, hogy lesz egy olyan idő, amikor a mostani ellenségek összefognak, és Isten népe ellen fordítják a fegyvereiket. Tehát a végső kimenetel ezeknek a háborúknak arról szól, hogy Isten népe ellen fordulnak. Ezt látjuk az armagedoni csatában, sőt ezt látjuk majd az 1000 év után, miután Isten gyermekei 1000 évet a mennyországban töltenek, az egekben töltenek, és lejön a Szent Jeruzsálem a földre, és feltámadnak a gonoszok, újból összefognak a Gog és a Mágog harcára Isten népe ellen. Tehát ez egy törvényszerű dolog, hogy a gonosz bármikor kész összefogni, a csatáit, hadait összegyűjteni Isten népe ellen.
1: Tehát lényegében csupán két tábor létezik, nincs több tábor. Lényegében egymás ellen fognak harcolni, és ennek a csatának, ennek a küzdelemnek a

0: színterén minden embernek el kell dönteni, hogy melyik csapatban, melyik táborba áll, és melyiknek az oldalán harcol.
1: Igen, és hogyha a lényegig eltekintünk, vagy a lényegre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Isten fegyverei alapvetően a szeretet, az alázat, a mások szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy ő kész megalázkodni, kész semmivé válni. És ezzel szemben az ellenségnek a fegyverei, az önfelmagasztalás, az öndicsőítés, az önzés. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ez nagyon otthon van, az önfelmagasztalás, az önzés, közös nevezőre lehet hozni az emberiséget, az emberiségnek nagy részét, jelentős részét. Tehát látszólag egymás ellen vannak, de ugyanazok az eszközeik, ugyanazok a fegyvereik vannak. Szemben Isten gyermekeivel, akik Jézus Krisztustól tanulnak és megtanulják a szelídséget és az alázatosságot.
0: Említetted a fegyvereket, amiket használ, hogy Isten, mint az ellenség, Sátán. Használja valaha Isten Sátán fegyvereit ebben a küzdelemben? Használ-e Isten hazugságot, megtévesztést arra, hogy az embereket a saját pártjára állítja? Azaz elég, ha felismerjük, hogy valaki milyen fegyverzetet használ, milyen módszerekkel próbálja elcsábítani az embereket ahhoz, hogy felismerjük, hogy kinek az oldalán küzd, amikor hazugságokkal találkozunk, amikor önfelmagasztalással találkozunk, amikor az énnek a dicsőítéséről van szó, hogy erről látunk példát, akkor ez elég felismerni az, hogy ez nem Isten oldalán áll ez az ember, vagy ez a hatalom?
1: Tehát egyértelmű. Egyértelmű. A nagy választóvonal itt húzódik meg. Csak két vallás létezik ezen a világon. Van egy vallás, amely a dicséti az áldott Úr Jézus Krisztust, és van egy olyan vallás, amely embert dicsőít és magasztal. Következésképpen az első vallás, amely Jézus Krisztust magasztalja, az Isten parancsolatait tartja meg, azokhoz ragaszkodik, Jézus kegyelme által azokban foglalatos, és ezzel szemben azok, akik embereket magasztalnak fel, önmagukat magasztalják fel, teremtményeket magasztalnak fel, olyan törvényeket tartanak tiszteletben, amelyek emberi rendelések, amelyeket emberek találtak ki. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ember milyen törvényeket tart tiszteletben, milyen lelkület van benne, kit akar megdicsőíteni, ez már elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy kinek az oldalán áll. Illetve egy egyházról is, vagy egy vallási.
0: Ha a bibliai történetre térünk vissza, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ott is egyre inkább éleződött ez a küzdelem a Jézus ellen összefogó különböző csoportok között, és Jézus, Isten küldötte a világ megváltója között, és az ő követői között. A farizeusokat bosszantotta a rómaiak adószedése, ugye a római elnyomás alatt lévén nekik adót kellett fizetni. Ők az adófizetést Isten törvényével ellentétesnek tartották. És ebben alkalmat láttak arra, hogy törbe ejtsék Jézust. Így a kémek hozzájöttek, és a látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak. A Lukács evangélium a 20. rész, 21. 22. versét idézem. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod. Szabad-e nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Nagyon őszintének látszó kérdéssel, vagy kijelentéssel közelednek Jézushoz. Mennyire volt őszinte ez a kérdés, és hol lehetett felismerni, hogy itt tőrbejtésről, megtévesztésről van szó.
1: Sátánnak az egyik legnyilvánvalóbb eszköze, bár nagyon sokakat mégis becsap ezzel, az, amikor odaállítja az embert, hogy két rossz közül válasszon. És Jézust is most ebbe a csapdába próbálja belecsalni, és úgy gondolja, hogy ha sikerül egy általa elképzelt választ Jézustól kicsikarni, megszerezni, akkor ezzel Jézust legyőzte. Miben áll a tét? Ha Jézus azt mondja, hogy a szabad rómának adót fizetni, akkor ezzel a kortársait, a zsidó nemzetet megbotránkoztatja. Ugyanis a zsidók elnyomott népként éltek Róma hatalma alatt. Bár volt nekik egy autonómiájuk, de az, hogy adót fizettek a császárnak, adót kellett fizetniük a császárnak, kifejezte azt, hogy ők nem szabadok. Ha valamitől szerettek volna szabadulni, az adófizetéstől mindenképpen. Tehát, ha Jézus azt mondja, hogy szabad fizetni adót a császárnak, akkor ezzel kockáztatja azt, hogy elveszíti a népszerűségét, és ezt a farizeusok nagyon jól tudták, és pontosan ezt akarták elérni, hogy veszítse el a hátországát, a tömegeket. Ellenben, ha Jézus azt mondja, hogy nem szabad fizetni, ezzel megnyeri a szimpátiáját a népnek, viszont teljesen sebezhetővé teszi magát a római hatalommal szemben. Akkor bevádolhatják Jézust a római őrségnek, Rómának, hogy ellenzi az adófizetést, és ezzel, mint népszerű vallási vezetőt, Róma ellen, vagy pontosabban Rómát Jézus ellen fordítják, és eltetik lábalól.
0: Hogyan sikerül Jézusnak megoldani mégis ezt a helyzetet? Hogyan sikerül Jézusnak válaszolni úgy, hogy ne essen ebbe a tőrbe, amit készítettek neki?
1: Ugye kér Jézus egy adópénzt, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta. És válaszolnak, hogy a császári. Jézus viszont válaszol, adjátok meg a császárnak azt, ami a császári, és az Istennek azt, ami az Istené. Tehát tulajdonképpen ők Rómának nem csak adót fizettek, mert ők Rómának a fennhatósága közben Rómának a védelmét is élvezték. Tehát gondoljunk bele, hogy az egész pénzügyi tranzakciók, pénzügyi üzleti dolgaik tulajdonképpen nekik a Róma pénzén fordultak meg. Ők római pénzzel üzleteltek, római pénzzel gazdagodtak, római pénzzel éltek, tehát mindenben hasznot hajtottak Rómából. A római katonák vigyáztak egyrészt a békességükre. És Jézus azt mondja, hogy ha nektek gondotok van azzal, hogy befizetni az adót, akkor ne foglalkozzatok a római pénzzel. Akkor szálljatok ki az egészből. Na nyilván, hogy ez nem tetszett nekik. Az, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenedjenek. Akkor Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg. Érdekes, hogy nem is azt mondja, hogy megadhatjátok, hanem egyszerűen parancsolja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Császár képe van rajta a pénzen, akkor adjátok vissza neki. Ha nem, akkor ne foglalkozzatok vele.
0: Mennyire volt bántó ez a kijelentés a Jézus korabeli zsidók számára? Mármint, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár, meg adjátok meg az Istennek, ami az Isteni. Voltak adósságaik az Isten felé, amire nem gondoltak? Voltak dolgok, amiket elmulasztottak? És hogyan lehetne alkalmazni Jézus tanítását napjainkban? Mire lehet vonatkoztatni? Jövedelmi adóra, ingatlan adóra, egy buszjegyre, vonatjegyre, amit megveszünk, vagy nem. Mennyire terjed ki ez a tanács, amit Jézus mondott, ez a parancs az életünk különböző területeire?
1: Én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen itt Jézus ezzel a parancsal a teljes életet lefette. Nagyon gyakran hallani, hogy ezt idézik, és kommunista időkben idézték ezt a gondolatot, a Jézusi gondolatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A hangsúly itt nem ezen van. Ez, vagy a fő hangsúly. A fő hangsúly a mondat második felén van, és pedig azon, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És akkor hadd vegyük újból sorba, tehát mi a császáré? A Jóisten elrendelte a világi hatóságokat arra, hogy a világi dolgok felett törködjenek. És hatalmuk van az evilági, az anyagi dolgok felett. Olyan dolgok felett tette őre őket, mint a testi épség, fizikai élet, az anyagi javak, az emberi kapcsolatoknak a rendezése. Azt mondhatjuk, hogy a császárnak beleszólása lehet olyan dolgokban, amelyek az ember és ember közötti viszony rendezését illeti. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol, amikor a rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében előveszi ezt a kérdést és tárgyal róla, akkor elmondja azt, hogy adjátok meg kinek-kinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát ezzel tartozhat ember embernek adóval, vámmal, félelemmel, tisztességgel. És ott felsorakoztatja Pál apostol a 10 parancsolat közül az 5. parancsolattól egész a 10. parancsolatig nagyjából mindegyiket. És azt mondja, hogy az 5. parancsolattól a 10. parancsolatig beleszólhat a császár, beleszólhat a polgári hatalom az életedbe. És nem véletlenszerű az, hogy az első 4 parancsolatot, vagyis kit imádj, hogy imád, mikor imád, miként imád, nem helyezi Pál apostol, nem helyezi Isten a császár kezébe. Tehát ameddig a császár, a polgári hatalom rendezi az evilági dolgokat, a testépség kérdését, a vagyon kérdését, az emberi kapcsolatok kérdését, akár a házasság kérdését is, addig, hogy olyan területen jár, amit az Isten a kezébe helyezett a császárnak. Itt a római levél 13. fejezetében Isten azt mondja, hogy a világi hatalom Isten szolgálja a te javadra. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen szót használ itt. Azt mondja az eredetiben, hogy Isten diakónusa a te javadra. Tehát ugye, ahogy az egyház életben vannak diakónusok, akik szolgálják az embert, és ezek Istennek diakónusai, ugyanígy a polgári életben is vannak Istennek szolgái, diakónusai. Néha az emberek ezeket szídják, ócsárolják, kiabálnak ellenük. De ők Istennek a szolgái. És azt mondja Isten gyermekeinek, hogy az anyagi dolgokban a császárnak teljes hatalma van. Istentől kapott hatalma, hogy rendezkedjen az ember fölött. Ugyanakkor ebből azt is érthetjük, hogy az első 4 parancsolatot, mint említettem, nem rendelte Isten a császár kezébe. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, vagyis az anyagi dolgokban gondolj arra, hogy Isten rendelte őt föléd, engedelmeskedj neki. De ami az ember és Isten közötti viszonyt illeti, azt add meg az Istennek. Tehát azt, hogy kit imádsz, azt csak az Istent imád, és neki szolgálj. Azt, hogy milyen formában imádod, csak úgy imádhatod, ahogy Isten megmondta. Azt, hogy az ő nevét miképp tiszteled, azt megint úgy kell tenned, ahogy Isten elrendelte. Azt, hogy mikor imádod az Istent, az ő szent napján, a szent szombatnapon, azt megint úgy tedd, ahogy Isten mondta. Tehát mit jelent megadni az Istennek azt, ami az Istené? Elsősorban az övé az életünk, övé az imádatunk, övé a hódolatunk. Őt imádjuk. Ez Istent illeti meg. Elsősorban neki engedelmeskedünk. És add meg a császárnak, ami a császári, mindazt, ami nem ütközik az Isten törvényében, és mindazzal, amivel előáll a polgári hatóság irányunkba, és engedelmességet kér, ameddig nem ütközik az Isten törvényével, addig engedelmeskedjünk. Amikor a polgári hatalmasság olyat kér, ami ütközik az Isten törvényével, akkor nemet mondunk. Ezzel nagyon szépen találkozunk, amikor szintén a pünkösdi történetben, amikor a tanítványokat előállították, és azt kérik tőlük, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak. És akkor visszakérdeznek a tanítványok, hogy most Istennek kell engedelmeskedjünk, vagy embereknek. Tehát amikor a két törvény ütközik, akkor egyértelműen az Isten törvényének engedelmeskedjünk. De ameddig ez a kettő nem ütközik, addig engedelmeskedjünk a császár törvényének is, és emlékezzünk meg arra azért, hogy Jézus egy nagyon nehéz időben mondta ezt a kortársainak. Tehát Róma elnyomó volt, Róma túlkapó volt, Róma kizsákmányoló volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy adjátok meg neki.
0: Köszönöm szépen! Hadd tartsuk most egy kis zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: meg voltak elégedve Jézus hallgatói Jézus válaszával? Ez volt az, amire számítottak, hogy Jézus ilyen bölcs választ ad nekik, vagy valami másra számítottak?
1: Tehát egyértelműen arra gondoltak, hogy Jézust sarokba szorítják, és vagy a nép ellen fordítják, vagy Róma ellen fordítják. Nem jött össze ez a szándékuk. Nem jött össze azért, mert maga ez a megközelítés, ez a módszer, ez egy ördögi módszer. Amikor oda helyezi valakit, hogy válasszon két rossz közül. Isten soha nem folyamodik ezzel a módszerhez. Istennek mindig van egy harmadik megoldása. Sose kell az ember két rossz közül válasszon. És az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása az emberiség felé az, amikor oda helyezi az embert, hogy válasszon két rossz között. Például. Ma nagyon sok ember elfordul a vallástól azért, mert azt látja, hogy a vallás, vagy a vallásos közösségek, a vallásos közegek nagyon sokszor igazságtalanok. Nagyon sokszor hamisak. Hiányzik az őszinteség a vallásokból. Akkor sátán oda helyezi az emberrel, és azt mondja, na tessék, válaszál egy rossz vallás között, és a vallástalan élet között. Válasz egy hamis vallás között, és egy ateizmus között. Válasz Babilon között, és Egyiptom között. Ugye Babilon volt mindig a hamis vallásnak a megtestesítője, Egyiptom volt az ateizmusnak a megtestesítője. És a szerencsétlen ember tömegek benne vannak ebben a hamis választási helyzetben, és akkor legtöbben elfordulnak a hamis vallástól, és odafordulnak az ateizmus felé. És sátán kettőt tár az ember elé. Isten viszont azt mondja, hogy ember, hát miért ne választanád az igaz vallást? Az igazat, a tisztát, a szépet. Azt a vallást, amelyet Jézus Krisztus bemutatott. Azt az utat járt. Tehát eleve, amikor az ember oda van helyezve két rossz elé, az mindig a sátának az eszköze. Istennek viszont mindig kimenekedése van innen. Ugye egy bibliai példát hadd hozzak. A zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, bekerülnek egy ilyen katlanba tulajdonképpen, egy szorosba. Kétfelől két hegy van, a Pi-Hahirot és a Baal-Cefon, és előttük a Vörös-tenger. Úgy tűnik, hogy nincs választás, merre menjenek. És Isten megnyitja előttük a Vörös-tengert. Tehát amikor úgy látszik, hogy két rossz között kell válasz, akkor Istennek mindig van még egy lehetősége a jóra.
0: A Máté evangélium a 22. rész 22. versében azt találjuk, hogy akik hallják Jézus válaszát, azok elcsodálkozva ott hagyták őt is, elmentek. De nem sokáig volt nyugta Jézusnak, hiszen más váddal, más csapdával keresték meg őt. Szadduceusok jönnek kérdéseikkel, ugye jól tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok között éles ellentétek voltak, meg feszültségek. Esetleg, ha mondanál néhány szót a kettő közötti különbségről, hogy próbáljuk megérteni a hátteret, ami a következő kihívás mögött állt. Mi volt a farizeusok általános felfogása, a szadduceusok általános felfogása, és gondolok most különlegesen a feltámadás kérdésére, miben különböztek, mi volt a háttere annak, ami következik ezután?
1: A farizeusok tulajdonképpen az istentelen bibliaolvasó emberek voltak. És a saduceusok az istentelen bibliát nem olvasó emberek voltak. Tehát lényeges nagy különbség nem volt közöttük. Látszólag volt, és abban állt, hogy a farizeusok ugye sokat olvasták a Szentírást, igyekeztek minden törvényét tökére juttatni, rengeteg új törvényt írtak az Isten törvénye mellé, ennek is megvan az oka, mivel hogy megpróbálták önerejükből megtartani az Istenek törvényét, és mivel hogy ezzel nem jutottak lelki békességre, még írtak rengeteg törvényt, hogy hát ha majd azokkal békére jutnak. Pál apostol az egyik legszebb megtestesítője, vagy egyértelmű megtestesítője a farizeizmusnak. Ő azt mondja magáról, hogy a törvény tekintetében tökéletes voltam, hittem az Isten törvényét, az Isten igéjét, igyekeztem is azt megtartani, őszinte is volt egy bizonyos fokig, de önerejéből rá kellett arra döbbenjen, hogy az Isten törvényét nem tudja megtartani, egy külső felső erőre van szüksége, és megérti később, hogy ez az erő maga Jézus Krisztus. Tehát a farizeusok a vallásos emberek, akik olvasták az Isten törvényét, akik látszólagosan meg is tartották azokat, de valahol a szívük mélyében hamisak voltak. Mert tudták azt, hogy bizonyos látszatnak eleget tudnak tenni, a törvény legmélyét, a szeretetet, az irgalmasságot, a hűséget, az igazságosságot nem tudják elérni. Tehát ez a hamis vallás, hamis vallásosság. Ezzel szemben a saduceusok, ők nem igazán hittek az Isten igéjében. Bár Mózes első könyvét még idézgették, a többi könyveket, a proféciákat, az írásokat nem fogadták el tekintélyként. Ők úgy gondolták, hogy valamikor ez a világ meg lett teremtve, az Isten itt hagyta az embert, hogy boldoguljon saját lehetőségei szerint. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek az örök életben. Tehát én azt mondom, hogy ha a mai világhoz kellene hasonlítani őket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a farizeusok voltak mondjuk az a Babilón, a hamis vallásosság, és a saduceusok, amit már korábban említettük, sokkal közelebb álltak a mai ateizmushoz. Akik néha lehet, hogy a vallásos költöst kölcsön vesznek ahhoz, hogy az embereket próbálják megnyerni, de igazából nem hisznek. Tehát ez volt a leglényegesebb különbség kettejük, két csoport között.
0: Azt látjuk, hogy a szadduceusok Jézushoz közelednek egy lehetetlen helyzettel, utalva egy ószövetségi Mózes korabeli törvényre, mi szerint, hogyha valaki magzatak gyerekek nélkül hal meg, akkor a feleségét az ő testvére vegye el, és az ő testvérének támaszon magzatot, azaz legyen annak utóda. Nos, azt mondják, hogy volt, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire nem valóságos helyzetet mutatnak be, ez kiderül, hiszen azt mondják, hogy volt egy család, ott 7 testvér, az első feleséget vesz, de meghal gyermek nélkül. A második veszi el annak feleségét, viszont az is meghal gyermek nélkül, és ez így történik egészen a 7-kel, végül a 7. is meghal. És azt kérdik Jézustól, hogy a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége ez az asszony. Mert itt ebben a földi életben mindeniknek felesége volt. Hogyan válaszol Jézus erre a kihívásra, erre a csapdára? Felismeri-e Jézus a csapdát, vagy nem?
1: Jézus egyszerűen elmondja nekik, hogy tévelyegnek. Tehát el vannak tévedve. És miért vannak eltévedve? Mert nem ismernek két dolgot. Nem ismerik az Istennek a hatalmát, és nem ismerik az írásokat. És nagyon fontos az, hogy Jézus most, amikor az írásokból idéz számukra, a Mózes első, vagy a Mózes 5 könyvéből idéz. És ez megint egy nagyon tanúságos jézusi módszer. Tehát, hogyha a saduceusok azt ismerték el tekintének valamennyire, vagy legalábbis hangoztatták, hogy azt elismerik, Mózes 5 könyvét, akkor Jézus abból idéz. És itt hagynissak egy zárójelet, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor meg kell értenünk azt, hogy számukra mi a tekintély. Vannak emberek, akiknek ma tekintély számukra a szemtírás, vannak, akiknek nem tekintély. Vannak, akiknek bizonyos emberi jogok tekintély, vannak, akiknek nem. Tehát mindig, amikor elkezdünk egy beszélgetést, akkor fontos rádöbbennünk arra, hogy kinek mi a tekintély. Vannak, akiknek a Biblia tekintély, vannak, akiknek az egyházi hagyományok a tekintély. Például Luther Márton, amikor a kora egyházát kikezdi, akkor rádöbbenti őket arra, hogy azok a források, amelyek a Szentíráson kívül vannak, és amelyek az egyház számára tekintélyek, ellentmondásosak. Tehát, hogyha a római egyház azt mondta, hogy a Szentíráson kívül vannak más szent tekintélyek, akkor Luther rávilágít arra, hogy ezek a tekintélyek, amelyeket elfogadtok, egymásnak ellent mondanak. Tehát nem tekintély tulajdonképpen. És miután ezzel leszámol, utána vezeti őket vissza a Szentíráshoz. Zárójel bezárva. Tehát Jézus a Mózes 5 könyvéből idéz, és azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten nem a halottaknak az Istene, hanem az élőknek. Tehát Ábrahám, Izsák, Jákob Isten szemében olyanok, mintha élnének. Nos, hogyha Isten nekik az Istenük, és nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor azt jelenti, hogy van feltámadás. Másrészt arról is beszél, hogy az Isten országában nem házasodnak, férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Vagyis, ha úgy képzeli el az ember az eljövendő világot, az örök életet, mint amilyen a földi lét, akkor, és úgy gondolja, hogy csak ebben a létformában lehet élni, összeházasodás, férhez menésben, akkor megint nem ismerik az Istennek a hatalmát, hiszen az Isten egy más dimenzióban, egy más létformában, más életformában tervezte meg az embernek az örök létet. Nem lesz házasság, nem lesz férhezmenés, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, sokat nem tudunk erről, hogy ez milyen formában zajlik, de Jézus ezt kimondja, hogy egy más formában lesz majd az örök élet.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Valójában Jézus a családi élet megszűnéséről beszél itt, vagy csupán arról, hogy nem lesz házasodás férjhez menés, hanem az angyalokhoz hasonlítja össze. Arra gondolva, hogy a család alapítása az a bűn korszaka előtti tapasztalata az emberiségnek. Isten már a Föld teremtésének elején megalapítja az első házasság, az első családot. Már akkor elmondva nekik azt, hogy a rendeltetésük az, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és töltsék be az egész Földet. Amennyiben a bűn nem uralkodott volna el, és nem lett volna halál ebben az életben, akkor valószínűleg, hogy egy bizonyos idő után elérte volna a szaporodás annak értelmét, annak rendeltetését, és a Föld betelt volna emberiséggel, emberekkel. Amiután gondolom, következtetek, hogy Isten megszüntette volna, tehát egy bűn nélküli körülményben elérte volna a szaporodás annak rendeltetését, és Isten megszüntette volna az emberi szaporodást, hiszen elérte annak célját. Vajon Jézus ez ellen beszél, hogy nem lesz házasodás, tehát nem lesz ez az új családok alapítása, vagy arról, hogy egyáltalán nem lesz családi kapcsolat az emberek között, hiszen ezt kívánjuk megérteni, mert sok ember számára a család az, ami a legtöbb szépet, a legtöbb jót nyújtja ebben a földi életben, és valahogy nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hiányozna egy olyan helyről, amit a szeretet, amit a kedvesség, a jóság jellemez.
1: Pál apostol szavai jutnak eszembe a szeretet himnuszból a Korintusi első levél 13. fejezetében, ahol azt mondja magáról, amit mindannyiunk elmondhatunk, hogy amikor gyermekek voltunk, úgy gondolkoztunk, mint gyermek. Tehát gyermekkorunkban megálmodtunk bizonyos abszolút jót magunknak. És a gyerek ma is azért sír, azért toporzékol, mert nem kapja meg azokat a javakat, nem kapja meg az édességet, nem kapja meg a játszási lehetőséget. Úgy gondolja, hogy az az abszolút jó, és nem tudja felfogni azt, hogy van egy más, magasabb rendű jó is, mint az, amit ő megálmod magának. Mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát most is úgy gondoljuk, úgy képzeljük, hogy vannak bizonyos jó dolgok, amelyeket megálmodunk magunknak, házasság, család alapítás, és ez a maximum, ami létezhet. És az analógiával élve, úgy, ahogy a gyermek a maga burkában van, vagy egy tojáshéjban él tulajdonképpen is, és úgy gondolja, hogy az a világa minden, és az a legjobb, és ordít és toporzékol, hogy teljesítsék az ő kívánságát, úgy az ember is, a felnőtt ember is egyfajta burokban él. És amit ő elképzel magának, úgy gondolja, hogy az a legjobb, ami létezhet. Tehát mindannyian olyanok vagyunk, mint kis csibék, vagy tojáshéjban, mint kisgyermek, aki a maga világát látja, és nem tud annál jobbat elgondolni. Pál apostol a Tesszalonikai levélben megfogalmazza ezt a gondolatot, a Korintusi levélben is, az egy Korintus harmadik fejezetben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje meg se gondolt, azt készített Isten az embernek, az őt szeretők számára. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az Isten gondolatai a miénknél. Vagy ha más dimenziókat veszünk szempontból a családdal kapcsolatosan. Biztos, hogy a családi kapcsolatok a legbensőségesebb kapcsolatok ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy íme az én anyám, és íme az én testvéreim, akik teszik az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát nem megtapasztalta az ember már a földön azt, hogy néha egy idegen közelebbivé tud válni, mint egy vér szerinti rokon? Vagy megint más szempontból nézve, az idősebb emberek ezt alá tudják támasztani. Ahogy az évek telnek, és más szempontok kezdenek fontossá válni a házasságban, mondjuk a házasság első éveiben. A lelki kapcsolat, a lelki vonzódás, ragaszkodás egymáshoz. Sok idős ember elmondja azt, hogy sokkal jobban szeretem férjemet, feleségemet, mint ezelőtt 40-50 évvel. Tehát az ember már a földi létben megtapasztalja azt, hogy vannak más dimenziói az életnek, amelyek sokkal mélyebb lelki kapcsolatokat tudnak kialakítani. Úgyhogy mi magunk igazolhatjuk ezt, hogy maga a házas élet nem minden. És egyrészt ugye, mi magunk vagyunk ennek a tanúi. Másrészt meg azt látjuk, hogy Jézus miután feltámadt, a tanítványaihoz ment. A barátait kereste, a szeretteihez ment. Tehát a feltámadás után ezek a kapcsolatok nem számolódtak fel. Ezek megmaradtak, sőt elmélyültek. Tehát a feltámadás nem a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat számolja fel, sőt inkább azokat megerősíti.
0: A bibliai beszámoló szerint az emberek csodálkoznak Jézus bölcsességén, Jézusnak a válaszán, amit ezekre a becsapós, tőrbe ejtő szándékkal feltett kérdésekre válaszol. Azt olvassuk tovább a Máté evangélium a 22. fejezetében, hogy a saduceusok után Jézushoz most újból a farizeusok fordulnak egy kérdéssel, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Lehet-e a parancsolatokat rangsorolni? Melyik parancsolatra kell a leginkább odafigyelni? Hogyan válaszol Jézus erre, és mit tanít ma számunkra?
1: Megint egy emberi mérlegeléssel találkozunk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És nyilván, hogy itt egyre gondolnak, hogy Jézus kimond egyet. És Jézus tulajdonképpen kimond kettőt. Azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a következő kettő. Azért, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak az első része az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát a legnagyobb parancsolat, hogy Istennek alárendeljük magunkat és életünket teljesen szolgálatába állítsuk minden képességünkkel. És ugyanennek a parancsolatnak a második fele arról szól, hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Tulajdonképpen itt a látszólagos vita, vagy ellentét ezeknek az embereknek az életükben abban állt, hogy úgy festettek, mintha Istent szolgálnák, és ezért nem tudják az embereket szolgálni. De mindez csak látszat volt. És Jézus rávilágít arra, hogyha az Istent az ember szereti, akkor nem lehet, hogy fele barátját ne szeresse. Sőt, fele barátját igazából akkor szereti, ha tényleg az Istent szereti. Tehát, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, van egy sorrend, először is Istent, mindenek fölött, de ebből kapcsolódóan következik az, hogy az embert, az ember megtanulja önmagához hasonlóan szeretni. Ez az édeni rend, ez a teremtésnek a rendje. Azért, hogy az ember bele ne bonyolódjon a sok parancsolatba, és ne tudjon belőlük kiigazodni, vagy el ne vesszen a részletekben, Jézus itt a lényeget megfogalmazza kérésére. Tehát az ember első dolga, hogy az Istent félje, az Istent imádja, és egymást szeresse. Nyilván, hogy ez a válasz meglepte a hallgatókat, hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a vallás dolgát. A Jézus dolgai mindig egyszerűek. És fel kellett vettünk magunknak a kérdést, hogy tényleg Istent szeretjük mindenek fölött, Isten az életünk, neki alárendeltük magunkat, ha nem, akkor most megtehetjük. És hogyha Isten az életünkben helyet kapott, akkor az igazi vallást hozza a mi életünkben. Az ember szeretetet, az irgalmasságot, a megbocsátást, a könyörületességet, a segítőkészséget. Ez a legcsodálatosabb vallás.
0: Tehát íme azt látjuk, hogy Jézust többször próbálják törbecsalni különböző kérdésekkel, különböző megközelítéssel, különböző lehetetlen helyzetek bemutatásával. Jézus viszont mindig bölcsen, isteni bölcsességgel válaszol és elnémítja az ő vádolóit, az ő ellenségeit. Végül arra teszi a hangsúlyt, ami valóban fontos mindannyiunk számára, hogy mennyire szeretjük Istent, és mennyire szeretjük embertársainkat. Ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést, felhívva a hallgatók figyelmét arra, hogy végül mindannyiunknak el kell dönteni, vagy meg kell állapítani, hogy mennyire erős a szeretetünk Isten iránt, mennyire tettük őt első helyre az életünkbe, mennyire vagyunk hajlandóak Isten iránt engedelmeskedni mindabban, amit ő kér tőlünk, és mennyire hat ez az embertársi kapcsolatainkra, mennyire vagyok hajlandó szeretni azt, aki mellettem áll, jót tenni vele, irgalmasnak lenni vele, megbocsátani. Ezek nagyon komoly kérdések, és kívánom azt, hogy Isten segítségével mindannyian megtapasztaljuk azt a magas szintű szeretetet, ami túllép egy egyszerű testi kapcsolatnál, túllép és meghaladja azokat a felületes kapcsolatokat, amelyeket látunk a mai világban, és olyan belső kötődésekhez vezetnek, amelyek megmaradnak majd örökké. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Jóisten áldjon meg téged szolgálatodban.
1: Köszönöm szépen, áldást kívánok én is mindenki számára.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól is, Istennek áldását kívánom életükre. Visszavárom önöket a jövő héten is a készülékek közelébe. Viszont hallásra!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békéjével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót és a kedves fiatalokat is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Jó, hogy ma is együtt lehetünk. Sok ember számára a hit egy szó, egy hagyomány vagy egy vallási szokás. Mások számára azonban egy kapaszkodó, remény vagy éppen egy személyes kapcsolat Istennel. De vajon hogyan élik meg a hitet a fiatalok? Mit jelent hinni akkor, amikor kérdések, bizonytalanságok vagy nehézségek vannak az ember életében? És hogyan válik a hit valósággá a mindennapokban? Ma ilyen őszinte és személyes történetekről fogunk hallani vendégeimtől, dr. Kovács Árpád lelkipásztortól és két fiataltól, Magó Naomitól és Marton Norberttől. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk téged szeretettel, és köszönjük a meghívást.
0: Ahhoz, hogy a nézőink jobban megismerjenek, inkább titeket, tanácsolom azt, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Utána áttérünk a beszélgetésben egy ilyen rövid kérdések és felelet szesszióba, aztán majd pedig részletekbe menően elkezdjük boncolgatni azt, hogy mit jelent a hit a ti életetekben. Kérlek, röviden mutatkozzatok be.
1: Egy visszahúzottabb személyiség vagyok. Szerettem így a természetet, szeretek barátkozni, és szeretem, ha van közösség, akivel tudok kommunikálni.
2: Én jelenleg Marosvásárhelyen vagyok egyetemista, és szabadidőmben ugyancsak szeretek a természetben lenni, a barátokkal kirándulni, utazgatni, illetve nagyon szeretek edzeni járni, és a különböző művészeteket.
3: Én lelkész vagyok, főfoglalkozásban, hobbiként pedig agnosztikussal szolgálunk a feleségemmel együtt. Második hobbiként pedig tanítok is a PCL és a teológián Budapesten. Azon kívül pedig kertészkedni szeretek.
0: Milyen jó titeket megismerni. A következő kérdés sorozatban is megtudunk néhány apróságot rólatok, hiszen kell majd választhatok két opció közül, és ezek a kérdések már közelebb állnak a hit témájához is. Hogyha azt kérdezném tőled, Norbert, hogy hit vagy bizonyíték, akkor a kettő közül mit választanál?
1: A hitet.
2: Én is a hitet.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Türelem.
2: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid ima.
2: Rövid ima.
3: Ugyanaz.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: Tervezés, vagy rábízom Istenre?
1: Rábízom Istenre.
2: Sajnos tervezés.
3: Én már Istenre bízom.
0: Nehéz helyzetben mit választotok inkább? Azt, hogy imádkozzatok, vagy cselekedtek először?
1: Hát, imádkozni.
2: Ima.
3: Ima.
0: A hit számotokra egy érzés, vagy inkább egy döntés?
1: Egy döntés.
2: Döntés.
3: Döntés.
0: Isten inkább közeli, vagy távoli az életetekben?
1: Közeli.
2: Közeli.
3: Közeli.
0: Volt már nem érzem Isten jelenlétét az életemben?
1: Volt.
2: Persze.
3: Mostanában nem.
0: És kérlek, a következő mondatot fejezzétek be. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Döntés előtt hallok.
2: Kétségbe vagyok esve, és nehéz a helyzet.
3: Problémákban.
0: Köszönöm, hogy ezáltal is egy kicsit jobban megismerhettünk. Szeretném, hogyha a következőkben jobban megismernénk azt, hogy milyen háttérből szakadtok ki, milyen családban nőttetek fel. Jelen volt ebben a háttérben a hit, a család mit adott át nektek, milyen értékeket? Norbert, mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát nagyon sokat, ugye, mert én faluról jöttem, faluról ott nőttem fel, ott a gyerekkoromat ott töltöttem, és mindig a nagyszülőktől, a szülőktől mindig megvolt az a tapasztalat csere, hogy hogyan jártak Istennel, hogyan segítette Isten az ő életüket. És gyerekként Isten úgy volt, hogy bármit is teszel, ő mindig lát. És egy olyan hely volt, ahova mindig elmehetsz, oda mehetsz, kérdezhetsz, és ő mindig válaszol, mindig megsegít, mindig ott van melletted, ha akármilyen problémád van. Ez
0: egy mély nyomot hagyott benned? Erős emlékként marad meg a gyerekkorodból a nagyszüleidnek a hite?
1: Igen, mert ez egy olyan, hogy átadták, amit ők megéltek Istennel, és ugyanúgy megtapasztaltam én is ugyanazt a tapasztalatokat, csak más formában, mint... De nagyon sokat segített az, hogy keresztény nagyszülők társaságában voltam, és ott nevelkedtem.
0: Naomi, a te gyermekkorod hogy néz ki? Milyen értékeket örököltél át, és kitől?
2: Nekem ugyebár édesapám lelkész, szóval ezzel már is sok mindent elmondtam. Már gyerekkoromtól nagyon komolyan álltam így az adventizmushoz, a hithez, magához, a Bibliához. Néha kicsit szélsőséges módon is, főleg kisebb koromban. Viszont az volt az érdekes, hogy nagyon közelinek éreztem akkoriban az utolsó napok eseményeit. Olyan szinten, hogy nagyon sokszor szorongtam az üldözéstől, magát a pápának a gondolatától, vagy ilyenek. És szerintem ez akkoriban nagyon mély nyomot hagyott bennem.
0: Mostanra ezek a történések, amelyek a jelent képviselik, letisztultak benned? Találtál egy nyugalomra is ilyen téren?
2: Igen, viszont nem feltétlenül azért, hogy most már kitisztult volna a kép, hanem inkább azért, hogy a fókusz elcsúszott más dolgokra. Tehát akkor szerintem inkább egy ilyen buborékban éltem, aminek így ez volt a központja. Mostanra pedig így, hogy elkerültem egyetemre, így kitárult így a világ előttem, és

0: pillanatot a válaszodban, mert érdekelne az a részletekről, kedves fiatalok, hogy a ti életetekben mikor vált valódivá a hit? Ugyebár nagyszülőktől, szülőktől örököltétek, vagy megkaptátok az értékeket, de gondolom, hogy egy ember életében, ahogy ti is mondtátok és megválaszoltátok, a hit az egy döntés volt, nem egy érzés. Naomi, a te életedben mikor vált valódivá a hit, minek a következtében voltak bizonyos események az életedben, vagy hogy történt ez?
1: Mindenképpen egy folyamat volt, tehát már gyerekkoromtól kezdve nagyon intenzív volt szerintem, sőt lehet, hogy talán akkor voltam a legközelebb Istenhez, vagy akkor éreztem úgy. Később, ahogy nőttem, szerintem inkább ilyen hullámvasútszerű volt, tehát voltak jobb és rosszabb időszakjaim, de mindig akadt egy-egy tapasztalat, aminél úgy éreztem, hogy akkor ez most megerősíti a hitemet, és akkor egy újabb időszakra így felvirágzott az egész.
0: Norbert, a te esetedben hogy történtek mindezek?
2: Hát az én esetemben is egy ilyen folyamat volt, és akkor vált valódivá, amikor megértettem azt, hogy és rájöttem arra, hogy Istennek a terve és Istennek az akarata sokkal, sokkal tömörebb és sokkal csodálatosabb, mint amit én úgymond el tudnák képzelni, hogy én így szeretném, vagy azt szeretném, és tényleg, hogy Isten csodákat tud művelni az, ha engedett a te életedbe.
0: Ez körülbelül hány éves korodban, vagy milyen korosztályban történt?
2: Hát ez egy jó hosszú időszak volt, úgy mondhatnám azt, hogy ameddig tényleg, hogy éreztem azt, hogy na most ez valami felsőbbrendű erő, ami dolgozik bennünk.
0: Árpád, hogy gondolod, minek a jelei mutatják azt, hogy egy fiatalban kiteljesedik a hit? Tapasztalatod során miben látod ezt a legkönnyebben meg, vagy hogy látják a többiek is azt, hogy a fiatalban kiteljesedett a hit?
3: Itt mondjuk egy néhány pontban lehetne összefoglalni. Az első az, hogy mik lesznek prioritások a fiatalnak az életébe. Vagyis hogy látja a világot, mi fontos, mi kevésbé fontos, hogy milyen alapon hozza meg a döntéseket, és ez elárulja azt, hogy valakinek a hit fontossá kezd válni, mert mondták a fiatalok is, egy folyamat ez, nem hogy egyből berobban a hit, és akkor minden megváltozik, hanem ez alakul, és mondhatni azt, hogy egész életünkön keresztül ez a hit fejlődik és alakul. A másik dolog pedig az, hogy akármikor, amikor probléma van, maradjon meg az emberben egy belső béke. Vagyis én bízok az Istenben, hogy ha a nehézségen is megyek keresztül, jó, ott van. És nem az a vele való járás jele, hogy én nekem most minden jó körülöttem, hanem az, hogy a nehézségben is nyugodt vagyok, békés vagyok, és hiszek az Isten vezetésében. Egy másik dolog, olyan világban élünk, amikor az emberek sértenek, bántanak, támadnak, érnek konfliktusok, és ha én meg tudok bocsátani a másiknak, akkor is ha tudom, hogy világosan tisztán, hogy ő hibázott, hogy rosszat tett, akkor ez is a hitnek a jele. Ameddig ezt nem tudom megtenni, addig van, míg fejlődjem, és még egy dolgot megemlítenék, főleg a fiatalok részére nagyon fontos az egyenesség, vagy a hitelesség. És ha felnőtt is vagy bármilyen korosztályú, légy önmagad, légy őszinte. Nem kell mondani, hogy nekem nincsenek problémáim, nekem minden oké, hanem igen, én is hibázok, bármilyen korú legyek, átmegyek nehézségen, de azért egyenes vagyok. Őszinte vagyok, hiteles vagyok, és ez az, ami igazából igazolja azt, hogy az én hitem valós.
0: Egy szülő hogy tudja elérni ezt egy fiatal életében, hogy kiteljesedjen a hit?
3: Hát itt a legfontosabb dolog az, hogy a hitet nem lehet átadni minden ajándékot, hanem megteremtem a keretet, hogy az a gyerek, az a fiatal megtanulja, meglássa a hitet. És főleg a hitelesség a fontos. Ha lelkész vagyok, ha gyülekezeti tag vagyok, akármilyen mondjuk beosztásom legyen, éljem a hitem ne csak az imaházban, ne csak szombaton, ne csak vallásos környezetben, hanem mindennapokban is. Bármi történjen, legyek hiteles.
0: Ti mit gondoltok erről? Egy szülő hogy tudja a legjobban átadni a hitet, úgyhogy a gyermekének az életében ez kiteljesedjen?
1: Én maximálisan egyet tudok érteni. Nem lehet úgymondva erőltetni, mert sokszor sokkal jobban visszafogni.

0: ütni. Viszont maximálisan segít az, hogyha a szülő példát mutat. Tehát látszik az, hogy egy élő hite van, ami ilyen kilométerekkel arrébb is észrevehető, és a gyereknek egy olyan példát mutat, hogy ő a nyomdokaiba szeretne lépni. Mert azt, hogyha látod azt, hogy ez tényleg valódi, hogy a szülő megéli azt a hitet, sokkal könnyebb, hogy te is magadévá tegyed. Viszont mondtam, hogy nem helyes az, hogy erőltessük, de az sem, hogy a gyereket teljesen magára hagyjuk. Tehát, hogy ő felfedezze majd ő a hitét, azt, hogy ő hogyan akarja megélni, mert nem tudod, hogy ez a nagy szabadosság milyen eredményeket fog szülni. Ez teljesen a gyereknek a fogékonyságától függ, és nincs egy sablon, amit rá lehetne húzni.
1: Norbert, te mit gondolsz? Mit tanácsolnál egy szülőnek ezen a téren?
2: Hát az, hogy bármit is dönt a gyerek, vagy bárhogy is akarja az életét élni, a szülőnek kötelessége az, hogy megmutassa az utat, és mellette lenni bármikor, ott tanácsot adni, ha kell, bátorítani, ha kell, megölelni, ha kell, sok mindent így megmutatni, hogy melyik is a helyes út. Nem baj, hogyha hibáztál, vagy nem baj, hogyha valamit tévedtél, hanem megmutassa, hogy és ott áll melletted, akármi történik, ott számíthatsz rá.
1: Köszönöm az eddigi válaszaitokat. Elemezve azt, amit elmondtatok, még a bemutatkozóban ráeszméltem arra, hogy ugyanaz a hitetek, de nagyon különböző életet éltek bizonyos mértékekben. Naomi, te tanulsz, Norbert, te már dolgozol. Naomi, te orvostudomány irányába indultál el, Norbert, te kétkezi munkával keresed meg a mindennapi kenyeredet. Érdekelne az, hogy ezeken az útvonalakon, amiket választottatok magatoknak, hogy élitek meg a hitet? Mennyire találkoztok nehézségekkel, mennyire könnyen tudjátok kimutatni a hiteteket mások közegében? És itt ennek keretén belül, ennek a nagy kérdésnek a keretén belül, Naomi, az érdekelne részedről, hogy a tudomány és a hit a mindennapokban mit gondolsz, ütköznek egymással, vagy kiegészítik egymást? Volt olyan, hogy a tanulmányaid azok próbára tettek a hitedet, mert felfedeztél új tudományos kutatásokat, amelyek nem feltétlenül álltak egy hangban a Szentírással. Volt olyan, hogy elbizonytalanított téged ez a dolog, vagy megerősítette a hitedet?
0: Na, ez biztos, hogy nem pár perces kérdés. Szerintem ütközhet is a tudomány a hittel, de ki is tudja egészíteni egymást. Viszont sokat elárul maga a statisztika, hogy a tudósok körében 48%-a nem keresztény, vagy nem hisz Istenben, míg az átlag lakosságban ez inkább csak 17% körül van. Az a helyzet, hogy egy tudósnak sokszor ilyen morális hibának tűnhet az, hogy helytelennek az, hogy olyanban higgyen, amire nincsen bizonyíték, amit nem tud újraalkotni, vagy bizonyítani. Ütközés viszont szerintem nem konkrétan magával a tudománnyal, hanem így a tudományos elméletekkel van. Tehát azok sincsenek konkrétan bizonyítva, viszont szélesebb körben el vannak fogadva. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt az orvostudománnyal, mert egyrészt nincsenek ilyen elméletek, vagy jóval kevesebb van, illetve, hogy ahogy tanulod azt, hogy mennyire komplex az emberi szervezet, egyszerűen rá kellett ébredjek arra, hogy ez nem lehet véletlen. Szükség van arra, hogy legyen egy tervező, aki gondosan megalkotott minket.
1: Norbert, a fizikai munka világában mennyire nyilvánul meg a hit? Ez számodra inkább egy belső dolog, tehát internalizálod, vagy ki tudod mutatni kifele is, a kollégáid fele, az emberek fele, akikkel találkozol? Illetve a te életedben már volt olyan a munkaterületeden, hogy nem tudom, a hited az befolyásolja a döntéseidet?
2: Hát először bent, belső dolog, és szerintem azt nem kell kimutasd másoknak a te hitedet, mert hogyha te úgy éled a mindennapjaidat, úgy a munka, úgy otthon, hogy hiszel valakiben, hiszel Istenben, az meglátszik, az a mások is meglássák, és a befolyásolja a döntéseidet is. Hát vannak olyan szakaszok, ahol úgymond megállít, hogy ne tegyél valami olyasmit, amit talán a másikat becsapod, vagy talán a másikat megbántod valamivel. Tehát ezáltal is meglátszik, hogy a te hited hol vagy kiben hiszel, és szerintem a munkában is ugyanúgy jelen van a hit is.
1: És amikor ilyen döntéseket hozol, akkor ezeket hogy éled meg, hogy örülsz, hogy van hited, és nem csapsz be másokat, segítesz másokon, vagy inkább úgy éled meg, hogy ez egy nehézség, nehéz betartanom ezeket?
2: Hát az elején úgy volt, hogy ez egy nehézség. Nehézségként éled meg azt, hogy ne tegyél rosszat, de utána már szerintem ez egy ilyen belső dolog, ami jön magától. Tehát, hogy nem kell erőltetni, nem kell harcolni érte, mert ez egy olyan dolog, amit Isten irányít, hogyha te engeded, hogy a te életedbe dolgozz.
1: És végső soron egy belső békét is létrehoz benned. Árpád, szerinted különbözik a hit megélése az értelmiségi és a kétkezi környezetben?
3: Hát, ahogy a válaszokból is elhangzott, van különbség, mondjuk első megközelítésre. Lehet az értelmiségének a hit az, mint keresés, mert a szakmájánál fogva ő keres, válaszokat is lehet. A kétkezi munkáson pedig a hit az egy tapasztalat, egy erőforrás, megéli az ő hitét. Viszont nem kell elfelejtjük azt, hogy amikor problémák vannak, nehézség, vagy bűnnel közelben, bármivel, akkor nincs különbség a diploma is, vagy diploma nélkül. Ugyanúgy az ember meg kell élje, meg kell tapasztalni az Isten jelenlétét, és az Isten közelsége az neki fontos. És ha már így lehet mondjuk úgy javasolni, az értelmiségi meg kell tanulja a hit egyszerűségét és gyakorlatiasságát, a kétkezi munkás pedig tanulja meg, hogy ő is kutasson, mélyüljön el elméleti szinten is, ne csak a gyakorlatban élje meg, hanem tegyen fel kérdéseket és tanulmányozza a hitnek az elméleti részét is, de a gyakorlat ugyanaz. De nem kell elfelejtsük, ha elmegyünk egy templomba, egy imaházba, egy sorba ül, lehet traktorista, munkásember, diplomás, egyetemi tanár, de ugyanúgy megtapasztal Istennek jelenlétét. És ez egyforma, ebbe egyek vagyunk.
1: Naomi, mit jelent számodra személyes, mély kapcsolatban lenni Istennel?
0: Hát nekem olyankor a legerősebb a kapcsolat, amikor tudok szüntelen imádkozni. Tehát minden gondolatomban ott van, hogy legyen az akár egy köszönöm, egy hálás gondolat, egy kérés, vagy csak egy szimpla megjegyzés is, amit lehet, hogy egy barátnak mondtam volna, mert ilyenkor úgy érzem, hogy mintha tényleg a legjobb barátom lenne Jézus. Illetve, hogy segít abban is, hogy a fókusz az úgymondva folyamatosan rajta legyen, és ne kezdjen el szétcsúszni így a mindennapok a problémái között.
1: Orvostan hallgatóként gondolom, hogy az elméd meg van terhelve a tanulmányoktól, az anyagoktól, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy jó szakemberré váljál. Tudatosan teszed ezt a lépést, hogy szüntelen imádságban vagy Istennel, mind a mellett, amit csinálsz a mindennapokban is, vagy hogy tudod megélni ezt a személyes kapcsolatot? Ez egy erőfeszítés számodra? Hogy éled ezt meg?
0: Egyáltalán, tehát, hogy nem mondom, hogy folyamatosan így működök, ez inkább így a jobb napjaimon van, de természetesen jön. Tehát egyszerűen, mikor közel érzem magamat az Úrhoz, akkor van egy ilyen belső nyugalmam, békém, amitől, nem tudom, egyszerűen ilyen boldogsággal tölt el az, hogy folyamatosan kommunikálhatok vele, hogy mint egy jó baráta.
1: Uh-huh. Norbert, mit jelent számodra személyes kapcsolatban lenni Istennel?
2: Hát nekem is ugyanaz, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időben, bármilyen alkalomkor tudok beszélni Istennel. Tehát nem kell egy bizonyos időpont, vagy egy bizonyos helység, hogy te beszélgess Istennel, vagy hogy tanácsot kér tőle, vagy hogy bátorítást kér tőle. És meg az, hogy meg tudod beszélni mindazt, amit mással nem tudsz. Tehát elmondhatsz bármit, nem fog megítélni, hanem ott van melletted, és mindig segít.
1: A rövid kvíz kérdéseknél, amikor kellett választani tervezés és Istenre való rábízás között, akkor az Istenre való rábízást választottad. És ez arra enged következtetni, hogy a te életedben volt egy olyan döntés, akár több is, amely esetén belül te rábíztod az életedet, rábíztod a döntésedet Istenre. Volt ilyen? Igazam van? Tudnál esetleg erről néhány szót mondani?
2: Hát volt, igen, több. És mindig azon lepődtem meg, hogy milyen csodálatosan és milyen egyszerűen tud Isten dolgozni. És megértettem azt, hogy nem mindig úgy kell legyen, ahogy én akarom. És lehet, hogy sokat, sokat terveztem én is, hogy így lenne jó, úgy lenne jó, és mégis Isten megmutatta, hogy lehet, hogy nem úgy a legjobb, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő szeretné ezt. És ezért van az, hogy mindig rábízom az életemet, mindig rábízom azt, hogy ő tervezzen. Lehet, hogy sokszor nem tetszik, vagy hogy nincs türelmem kivárni azt, amit Isten nekem akar szánni, de megéri, megéri.
1: Milyen helyzetről volt szó, ha legalább egyről be tudsz számolni? Tehát milyen helyzetben kérted azt, hogy Isten mutassa meg az utat?
2: Hát ez egy egyszerű helyzet, mikor vásárolni szerettem volna valamit, és úgy voltam vele, hogy kérdezzem meg Istent, vagy ne kérdezzem meg Istent, és aztán mégis arra jöttem, hogy rábízom, és úgy voltam vele, hogy legyen, ahogy Isten akarja, és igen, volt, amikor nem adta meg azt, volt, amikor megadta, de egy kicsit kellett várjak érte, és úgy gondolom, hogy Isten terve mindig jobb.
1: Hogy jöttél rá arra, hogy Istentől jött az, amit vártál, akkor is, hogyha többet kellett várjál, akkor is, hogyha kevesebbet, vagy akkor is, hogyha nem adta meg, amit kértél?
2: Ez egy kicsit jó kérdés. Hát mindig érzed azt a lelkületet, hogy na most ezt Isten adta, és akkor érzed belül azt az örömet, amit betölt, azt a nyugalmat, azt a bátorítást, hogy tényleg ez Istentől van, és tényleg megadta azt, amiért imádkoztam, amit kértem tőle.
1: Naomi, te azt válaszoltad a kvízeknél, hogy sajnos, de inkább tervezni szoktál. A tervezéssel sincs semmi gond, azonban, sőt, nagyon sokat segít az életünkben, hogyha előre kigondolunk, tervezünk dolgokat. Azonban az életedben te megtapasztaltad azt, hogy valamit rábízzál Istenre, és ő adjon egy választ?
0: Igen, itt elmesélnék egy apró történetet. Pont a román érettségi előtti éjszaka volt, és én eléggé stresszelő személyiség vagyok, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy komolyan felkészültem, mindenki ment a fejemből, tehát nem emlékeztem semmire, egyetlen egy tétel kivételével. És pont oda mentem a szüleimhez, hogy apukám nem akarna esetleg imádkozni, hogy pont azt az egy tételt kapjuk másnap. És apum így leintette, hogy nem, inkább imádkozunk azért, hogy majd jusson eszedbe az, amit kapsz, és majd boldogulni fogsz, ügyes leszel, stb. És én nem akartam ezt így elfogadni, mikor lefeküdtem, akkor még így folyton imádkoztam, de hogy így hosszú időn keresztül, hogy kérlek, csak azt az egy tételt kapjuk. És másnap elmentem a vizsgára, és pont a teremnek a legvégében voltam, láttam, hogy osztják ki a tételeket, mindenki fogta a fejét. Tehát, hogy mindenki ki volt készülve, hogy szörnyű, amit kaptunk. Én már kezdtem kétségbe esni, hogy na jó, akkor ennek nem lesz jó vége. És megkaptam a papírt, ez ugyebár a tételpont a legutolsó tétel, megfordítom gyorsan, hogy lássam. Háromszor kellett ellenőriznem, mert nem akartam elhinni, hogy pont az lett, amiért imádkoztam.
1: És ezt hogy élted meg? Egy csodaként, amit Isten megengedett az életedben, vagy hogy fogtad fel ezt a...
0: Maximálisan, mert szinte esélytelen tétel volt, mert egy vagy két évvel azelőtt ugyanez volt, és mindenki lenyitette, hogy ez biztos nem lesz. Emiatt voltak a többiek kétségbe se, mert senki nem tanulta meg, vagy kevésbé, mint a többit. Maximális csoda volt, tehát, hogy nem tudom, utána ilyen hetekig ilyen extázisban voltam, hogy nem akartam felfogni, hogy ez így tényleg megtörtént.
1: Erősítette a kapcsolatodat Istennel ez a tapasztalat. Árpád, az élet mely döntéseiben javasolod azt, hogy a fiatalok azért Istennel is konzultáljanak, imádkozzanak hozzá, mielőtt meghoznák a nagy döntést?
3: Röviden fogalmazza, minden döntésben. Nincs olyan, hogy nagy döntés, kis döntés. Egy apró esemény is lehet óriási nagy fontossága és szerepe. Minden döntésben jó bevonni az Istent, és igazából mondjuk három pontban lehetne foglalni, megadni az igei alapot, tehát milyen bibliai ige tanácsol erre a helyzetre, azután a józan ész, tehát gondoljam el, hogy Isten mit vár el, és milyen elvek alapján kell döntsem, azután pedig ez a belső készség, hogy átadom magam Istennek. Uram, ahogy te akarod, ahogy neked a legjobb, ahogy te jobbnak látod az én részemre, földi és örökké valóság szempontjából. És akkor szerintem minden jól alakul. De fontos az, hogy mindenbe bele kell vonni az Istent.
1: Nagyon felemeltétek a hangulatot lelkileg ezekkel a pozitív tapasztalatokkal. Azonban, hogy ragaszkodjunk a valósághoz is, azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy olyan volt, hogy imádkozzatok, és ne jöjjön egy válasz, vagy hogy valami ne úgy alakuljon az életetekben, ahogyan imádkoztatok érte?
0: Szerintem inkább apróságokban, de vagy ilyen tervezésekben, hogy valamire vágytam volna, vagy ilyenek. De utólag mindig rá kellett jöjjek, hogy jobb, hogy akkor annyiban maradt a dolog, mert lehet, hogyha később valósult meg, akkor sokkal jobban beleillett már az élethelyzetembe.
1: Akkor, amikor érezted, hogy hiányzik a válasz, vagy nem úgy alakul, ahogy imádkoztál érte, hogy érezted magad? Könnyen fel tudtad dolgozni ezt a helyzetet, vagy csak utólag nyugodtál meg, miután láttad, hogy összeáll a puzzle?
0: Egyáltalán pillanatnyilag ki voltam szerintem készülve, vagy nagyon kétségbe voltam esve, de utólag, tehát hogy nem is olyan sok idő elteltével, ugye, amikor az ember így már racionálisabban áll hozzá, akkor segít, hogy más szemszögből tekintse a történteket.
1: Ilyenkor mit vársz el Istentől, mikor látod, hogy nem alakulnak a dolgok? Elvárod azt, hogy Isten hagyja, hogy az ő akarata szerint haladjon tovább a terv, vagy szeretnéd, hogy inkább adjon egy választ, és ébreszen fel minél hamarabb, hogy lelked egy nyugalmat kapjon?
0: Választ szeretnék, de nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy igenlő legyen a válasz, inkább ahhoz, hogy tudjam, hogy akkor mi az akarata. Tehát inkább nekem ezzel van problémám, ez a kétségbeesett helyzet, hogy nem tudod, hogy merre kéne akkor elindulni, hogy az történjen, amit te szeretnél, vagy az, amit az Úr, de hogy lehet, hogy nem is tudod még, hogy mit szeretne az Úr, és amikor nem vagy benne biztos, hogy mi fog történni, inkább ezzel az időszakkal van a problémám.
1: Norbert, te hogy éled meg ezeket a helyzeteket? Mert mondtad, hogy a te életedben is volt olyan, amikor később érkezett a válasz, vagy másképp, más válasz érkezett, mint amire vártál.
2: Hát úgy, ahogy már mondtam, hogy az elején egy kicsit olyan bosszantó, vagy idegesítő, hogy tényleg, hogy imádkozol is, nem? És akkor feljön a kérdések, jönnek a kérdések, hogy vajon jóért imádkozok, vajon hall Isten, vajon dolgozik már Isten, és egy kicsit lehet, hogy nehezen éled meg, de utána kapok egy ilyen lelki békét, hogy mégis azért hagyjam Istenre, mert ő tovább lát mind, amit én látok, és aztán rájövök, hogy tényleg, ha akkor abban a percben megadta volna Isten azt, amiért imádkozok, lehet, hogy már elveszítettem volna, vagy lehet, hogy már nem vált volna áldássá számomra.
1: De amikor pillanatnyilag a helyzetben vagy, akkor mit vársz el Istentől? Amikor benne vagy úgymond a viharban, hogy minél hamarabb válaszoljon, vagy hogy megoldja a helyzetet, vagy tényleg bosszankodsz, de vágysz arra, hogy legyen meg az ő akarata?
2: Hát inkább arra vágyok, hogy én is tudjam, hogy igen vagy nem. Tehát, hogyha nem, akkor tudjam, hogy ne várjam tovább. Hogyha igen, akkor tudjam, hogy kell várni. Ez, hogy megmutassa Isten az ő akaratát, hogy megkapod, nem kapod meg, hogy mi az ő terve, inkább ez a...
1: Köszönöm szépen. Árpád, ilyen helyzetekben, amikor az emberek, vagy a fiatalok, vagy akárki belekerülnek, egyesek elvesztik a hitüket a folyamatban, mert lehet, hogy egy mélyebb vihar, vagy erősebb viharba kerülnek. Szerinted mit tehet egy fiatal, mit tehet egy érett felnőtt ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy ne veszítse el a hitét?
3: Hát először is a mélypont jelenléte valakinek az életében nem azt jelenti, hogy nem hisz, hanem azt jelenti, hogy ember. Minden ember átment, még a hit nagy emberei is átmentek a mélypontokon. A legklasszikusabb bibliai példa Illés próféta, vagy Dávid, vagy egyéb más, Jeremiás, sokan voltak. Hát, ha valaki a gödör alján érzi magát, akkor nem kell magát ostorozza, nem kell magát hibáztassa, hogy a te hibád, hogy nem tudom, mit nem tettél meg, vagy nem imádkoztál eleget, vagy ehhez hasonló, hanem meg kell nézni, milyen lépéseket kell megtenni. Az első, legyünk őszinték, nem kell megjátszani a jó keresztényt, most mélyponton vagyok, és ez van. Megélem, átélem, tanulok belőle, és viszem magammal. akkor egy második javaslat az lenne, hogy alkalmazzuk az illésmódszert. Amikor illés a mélyponton volt, mit csinált Isten vele? Nem tartott neki egy prédikációt, vagy egy teológiai diskurzust, hanem adott neki enni, és hagyta, hogy aludjon. Ki kell heverni ezt. Engedjük meg a lelkünknek, hogy dolgozza fel, és kapcsoljunk ki bármilyen más dolgot, és éljük meg, és Isten megadja a választ ezek után, akkor ne akarjunk mindent egyedül megoldani. Keressünk segítséget, keressük az Istent, keressünk barátot, keressünk szakembereket, és akkor ez segít. Azután pedig ne ilyen helyzetben ne tervezzünk 5 évre és 10 évre. Nézzük csak az első lépést, ami ezután következik. A többi aztán a magára fog jönni.
1: Mit szoktál észrevenni? Mi az, amit a legtöbben az emberek közül, vagy az érett fiatal korosztályból félre szokott érteni a hit kapcsán?
3: Volt egy kérdés, és volt egyes válaszok, hogy a biztonság, hát úgy érzem, hogy. Van benne valóság, de a hit igazából nem érzés, nem csak érzés, hanem ez egy tudatosság kell legyen. Ha nehézségben vagyok, akkor is Isten mellett döntök, ha nem is érzem Isten jelenlétet, akkor is tudom, hogy ő itt van mellettem, tehát először is racionális döntés alapján kell tegyük. Azután ne felejtsük el azt sem, hogy a hit nem egy szabálygyűjtemény. És akkor pipálom ki, mit tartottam meg, és ha nem, akkor akkor most már bajban vagyok. Tehát akkor nem érzés, hanem döntés. Nem válasz a hit, hanem kérdezés. Inkább kérdezek Istentől, valamikor válaszol, valamikor nem válaszol. És nem egy korlát a hit, hanem egy keret, amit megad, amiben ha én élek, akkor biztonságosan fogok élni. Ha röviden fogalmaznánk meg a választ, így szólna, leírtam és inkább felolvasom, a hit nem egy rózsaszín köd, hanem egy intellektuális és lelki gerinc, amely megtart, még akkor is, ha a világ körülöttem szétesik.
1: Hogyha egy mondatban kellene megfeleld azt a kérdést, hogy mi az, amit a hit adott számodra, amit semmi más nem tudott adni, akkor mi lenne a feleleted?
3: Hát biztonságot, megnyugvást és áldást.
1: És nektek mit adott a hit, amit semmi más nem tudott adni?
0: Nekem is hasonló, a lelki békét, egy biztonságérzetet, identitást, és egy közösséget is.
2: Ugyanúgy nekem is egy lelki békét, meg egy olyan biztonságérzetet, hogy érdemes hinni.
1: Norbert, miért vagy ma hálás Istennek? Vannak gondolataid, egy nap folyamán vannak nagyobb dolgok, amiért hálás vagy Istennek?
2: Hát sok mindenért hálás vagyok. Tehát nem lennének szavak, amik el tudnak mondani azt a sok hálát. De elsősorban azt, hogy fiatal vagyok, azt, hogy van energia, egészségesek vagyunk, és azt, hogy tényleg van egy olyan Istenünk, aki nem hagy el.
0: Én hálás vagyok azért, mert ennyire csodásan alakítja az életemet, és azért is, hogy a botladozásaim ellenére hajlandó mindig visszafogadni.
3: Hát én Isten vezetésének vagyok, ezért vagyok a leghálásabb. Olyasmit is megadott, amire csak álmodni mertem, és ugyanakkor Istennek a türelméért. Mert ő kivárja, ameddig az ember rájön dolgokra, megérti, és ilyenkor magamat szoktam sokszor úgy oktatni, hogy lehet, én nem vagyok elég türelmes valakivel körülöttem, vagy gyermekemmel, vagy fiatalon a gyülekezetből, de ha arra gondolok, hogy sok mindennek, hogy fejlődjünk, idő kell, ezért értékelem Istennek a türelmét, hogy annyira vártam, eddig lassan-lassan eljöttem dolgokra.
1: Mi az az egy dolog, amit szeretnéd, ha mindenki megértene a hitről?
3: A hit az nem egy mondjuk úgy egy teljesítménytúra, hogy most valamit meg kell valósítsak, hanem Istennek a jelenléte, Istennek az ölelése.
1: Ti hogyan vélekedtek erről? Mit szeretnétek azt, hogy mindenki megértsen a hitről?
0: Én két olyan dolgot mondok, amit nekem is meg kellett értenem. Ez, hogy a hit nem érzés, hanem egy döntés. Illetve, hogy a hit az nem elvesz a szabadságunkból, nem egy kalitkába zár, sokkal inkább egy irányt ad nekünk, hogy merre fele haladjunk.
2: Hát az, hogy a hit az, hogy elhiszem azt, hogy Isten képes rá, és az, hogy Istennél nincs akadály.
1: Ha találkozol egy fiatallal, aki most keresi Istent, milyen tanácsot adnál neki, hogyha megnyílna és elmondaná ezt magáról?
2: Az, hogy az apró kis dolgokba keresse Isten. Ne úgy képzelj el, hogy Isten egy olyan dolog, ami távoli, és kell tenni érte, vagy kell menni kilométereket, hogy megtaláld, hanem egyszerűen forduljon meg, és érezze azt, hogy Isten ott van mellette.
1: Milyen apró dolgokban szoktad te meglátni Isten jelenlétet? Mire gondolsz pontosan?
2: Hát a természetben, a napsütésben, a minden kicsi ilyen dolgok, amik az ember számára egy áldás.
1: És amik nélkül nem lenne élet?
2: Nem lenne élet, igen.
1: Naomi?
0: Én azt mondanám, hogy merjen kérdezni és megkérdőjelezni, mivel a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jele, és Isten nem fél a kérdéseinktől.
3: Hát valaki elkezdik keresni Istent, azt mondanám, hogy menjen bátran előre. Ez annak a jele, hogy rezonál az Istennel, megtalálta az Isten mondjuk úgy fele való irányt, Isten már keresi őt, és ő csak válaszol Istennek a keresésére.
1: És ha egy mondatban kellene válaszolnotok arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnátok?
3: Kezdjem én.
1: Igen.
3: A hit nem egy mankó a gyengeségben, hanem egy iránytű, amelyre Isten akar vinni bennünket.
0: Nekem az Istenben való hit kapcsán a legnagyobb előnyöm az volt, hogy folyton biztonságban érzem magamat, úgy fizikailag, mint lelkileg, és akkor is számíthatok valakire, hogyha nincs ott pont a családom vagy a barátaim.
2: Nekem pedig meg bátorságot. Azt, hogy jöhet bármi, lehet, hogy rossz vagy jó, de mindig érzem azt, hogy bátor vagyok, neki megyek, mert Isten ott van mellettem.
1: Köszönöm szépen, hogy segítettetek ma irányt találni a hit döntéseiben, hit kérdéseiben, hit megélésében. Saját élettapasztalatotokról is beszámoltatok a mai adásban, és hálás vagyok ezért nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és amennyiben igen, én szeretettel visszavárlak még más egyéb beszélgetésekre is, hiszen rengeteg dologról lehet még beszélni, ami a hit témáját érinti. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr gazdagon áldja meg az életeteket.
2: Köszönjük.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek a mai adást. Hit történeteket hallhattunk fiataloktól, amelyek azzal a céllal születtek, hogy egy buzdítást, egy bátorítást adjanak az életünkre nézve a mindennapokban. Hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések elérik a céljukat, és valóban sikerül azt tenniük az életünkben, hogy indítsanak abba az irányba, amerre Isten van. Meghívlak titeket, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be, ugyanis folytatódni fognak ezek a kerekasztalok, és legközelebb egy másik fiatal párt fogunk megismerni, illetve hozzájuk egy másik lelkipásztor fog csatlakozni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szeretettel visszavárlak, és az önök számára, a ti számotokra is minden jót, és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Reménység hangja.
1: A mai alkalom nem csak azért, mert utolsó ebből a sorozatból, azért is érdekes lesz, mert egy kicsit rendhagyó módon, nagyon ünnepélyes módon az Advent Kamara Kórus fog énekelni egy éneket, sőt, még abban is rendhagyó lesz, hogy az előadás közben is el fog hangzani egy vers. Majd ez lesz a meglepetés, ezt nem mondom el, hogy hol, hogyan, majd ezt Gyári Istvánnal elintézzük. És most akkor következzen a beígért, az Advent Kamara Kórus szolgálata következik.
2: Pierre Abelard, szombatesti himnusz, Babits Mihály fordítása. Ó, mélyek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi Szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mély király, mély udvar, micsoda palota, mély béke, nyugalom, boldogság vár oda. Mondják majd el azok, akik már élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket emeljük az alatt, s vágyaink mindez szent hon felé szálljanak, hogy Jeruzsálembe, Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve, boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s malasztodért örök hálákat zeng neked, mi úrunk, királyunk, üdvözült nemzeted. Mert ott a szombatot új szombat váltja fel, szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újjongó napok, amiket harsogunk, mink és az angyalok.

ime ez a kórusszám, a szövege, egy középkori himnusz. 12. században Szombatról Nyár István elmondta a szöveget, énekar elénekelte, és ez is hozzátartozik ahhoz az úthoz, ami a Jézus idejétől egész napjainkig ér a szombat ünneplése terén. De mi is ez a szombat? Követelmény? Én úgy gondolom, hogy 12 alkalommal, minden alkalommal elhangzott ez, és nem szeretnék most sem mást mondani, és nem szeretnék többet mondani. A szombat az nem követelmény, hanem valami, amit újra meg kell tanulnunk csinálni. Hát akkor hogy kell ezt csinálni? Induljunk el onnan, hogy senki nem kap Kossuth díjat azért, mert szépen dobog a szíve. El tudjuk képzelni, hogy egy szív egy életen át mekkora munkát végez. Senki nem kap Kossuth díjat azért, mert lélegzetet vesz. A lelki életnek is vannak ilyen alapvető követelményei. Úgy lehetne ezt mondani, hogy Isten így teremtett meg minket, és ez a teremtési alap az a körforgás, amit a 3-8-as körforgásának szoktuk mondani, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás, egy szórakozás szokott lenni, és akkor azt mondták nekem, hogy ezt ne vetítsen fel, mert énekelni kezdik ugye a slágert. Ezzel kapcsolatban

megjelenik, mint a mai ember mai kérdésére mai válasz. És ez egy nagyon lényeges elem. És a negyedik parancsolat most ilyen. Hiszen az elmúlt alkalommal felsoroltunk 10 olyan dolgot, ami pontosan a mi emberségünknek az alapvető problémája, és ennek az a következménye, hogy kapcsolódási zavaraink vannak. Na, induljunk itt tovább. A pihenés igazi tartalma az nem egyszerűen kikapcsolódás, hanem be- és kikapcsolódás. És ezt nagyon jól kellene tudni. Kikapcsolódom a mindennapi dolgaimból, és bekapcsolódom az Isten körébe és gondviselésébe. Ez a kikapcsolódás nem azt jelenti, hogy akkor kötelező istentiszteleteken veszek részt csupán. Az istentiszteletre is azért megyek, mert ehhez a bekapcsolódásomhoz feltétlenül hozzásegít az istentisztelet. De hogyha a pihenésnek ez a kettős be- és kikapcsolódás tartalma elvész, akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Mert a mi emberségünk sérül. Nem egyszerűen arról van szó, hogy most baj van, mert az Isten most megharagszik, mert most azt csinálom, amiről azt mondta, hogy nem. Ő azért mondta, hogy nem, mert ismer engem, és tudja azt, hogy ez nekem miért nem jó. Tudja azt, hogy miért teszem tönkre az életem. Tudja azt, hogy erre a be- és kikapcsolódásra feltétlenül szükségem van. Éppen azért az ünneplés az nem egyszerűen egy vita alkalom, hogy most ekkor ünnepeljünk, így ünnepeljünk, szabad-e, nem szabad-e, hanem az ünneplés az tulajdonképpen valaminek a megértésének az alkalma. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondanunk, hogy az ünnep az nem vita, hanem a más szempontból felülről szemlélődő megértés alkalma. Tehát a szombatünneplésnek nem az a lényege, hogy sorba vegyük, hogy ezt szabad csinálnom szombaton, ezt meg nem szabad csinálnom szombaton, ezt most eddig el lehet menni, meddig lehet elmenni, szabad-e szombaton ezt még csinálni, vagy már ezt nem szabad csinálni szombaton. Nem ez a szombatünneplés tartalma, mivel mindent el lehet rontani. A szombatünneplésnek az az igazi tartalma, hogy én egy más szempontból kezdem látni az életem, és mindig az egész életem. És ez a más szempontú látás, az egy felülről szemlélődés. A mai embernek az a baja, hogy megpróbálja bepréselni az életét az oki-okozati világba, megpróbálja az idődimenziót érvényesíteni, azt a másféle idődimenziót, ami benne van az óránkban, a gép idejét, és nem pedig a pszichés időt, ami bennünk van. És ez a kettő konfliktusban van egymással, ezért rohanunk, nézzük az óránkat, szaladunk, állandóan lihegünk, és nem ér jutól a lelkünk, ugye elmondtam a Livingstone történetet, önmagunkat, hanem egy másféle megértés, hogy hogy is van Isten szemével az én életem. Éppen ezért a szombatról azt lehet mondani, hogy az a lélek ünnepe. Ha nem tudunk többé a materiális fölé emelkedni, akkor a mi spirituális énünk az táplálék nélkül marad. Márpedig a Bibliának pontosan az a szemléleti módja, hogy az ember nem egy egydimenziós lény. Vannak materiális dolgaink, és vannak spirituális dolgaink. Nem lehet megmondani, hogy Arany Jánosnak mondjuk a Vörös Rébék című verse az miért szép, és miért tetszik nekem, vagy miért tetszik nekem Ady Endrének az Úr érkezése című verse. Ezt nem tudom megmondani, hogy miért, ezt nem lehet lemérni méterkilogramba, nem lehet meghatározni ilyen-olyan-amolyan mértékegységgel. Miért szép egy zene? Nem tudom megmondani. De ha nem lenne, akkor szegényebb lenne a lelkem, mert az én spirituális énemnek is szüksége van táplálékra. Szükségem van a szép képekre, a szép muzsikára, a szép versre. Erre mind szükségem van, mert Isten így alkotott engem. Na most, éppen ezért a mai ember az döntően materiális lény kezdett lenni, és ez a döntően materiális lény egyre kevesebb spirituális táplálékot kap, mert nincs rá idő. Mindig úgy erőszakoljuk meg az időnket, hogy a spirituálistól vesszük el az időt a materiális javára. És ezért egy ilyen rohanó életmódot kezdünk folytatni. Éppen ezért szükség volna arra, hogy bevezessünk egy mentálhigiénés prevenciót. Ennek a mentálhigiénés prevenciónak, megelőzésnek, ugye megint ez a három üteme van, amit nagyon világosan kell látni, ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás, hogy ugye szükségem volna az értelmes munka örömére,
Szükségemben a megérdemelt

0: és nyugalmára, és szükségem van az okos, szabadidős kikapcsolódásra. Ha ezt a 3-8-asat felrúgjuk, illetve a tartalmát elveszíti valamelyik ezek közül, az a másik kettőre is kihat. Tehát, hogyha én az okos, szabadidős kikapcsolódást kiveszem az életemből, akkor megkopik a megérdemelt munka öröme, a pihenés nyugalma is felborul, vagy ha a pihenés nyugalmát nem teszem, akkor okos szabadidő sincs és értelmes munka nincs, vagy ha értelmes munka nincs, akkor a másik kettő értelmetlen. Ez körbe értelmetlenné teszi egymást. A harmónia az pontosan azt jelenti, hogy ennek a háromnak feltétlenül szüksége van. Na most, én mint keresztény ember ehhez hozzámondok még valamit. Az értelmes munkában épp úgy benne van Jézus, a megérdemelt pihenés nyugalmában épp úgy benne van Jézus, mint az okos szabadidős kikapcsolódásban. Éppen ezért a szombatnak az igazi tartalma az Jézusnak a jelenléte. A kereszténység kulcskérdése az, hogy hogyan éli meg Jézus jelenlétét. A kereszténység a 21. században egyre inkább dogmatikai kereszténység lett. Ez azt jelenti, hogy a 21. századi ember egyre inkább krisztológiai kérdésekről beszél, hogy Jézus Krisztus az hogy is van, mit kell róla helyesen tanítani, holott Jézus Krisztus azt ígérte, Máté evangéliumának a végén mindig szoktam idézni, majdnem minden előadáson elhangzott, hogy imé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A kereszténységnek az a lényege, hogy hogyan éli meg az ember Jézus jelenlétét. Hogy marad velem Jézus Krisztus a világ végezetéig? És ebben döntő szerepe van a szombatnak. Azért van döntő szerepe, mert a szombat ugye az a felülről nézés napja. Amikor én az egész hetemet Krisztus szemével, Krisztus igazságának a fényében átvizsgálom, átvilágítom. Tehát ez egy másféle dimenzióból nézem az életem napja. És éppen ezért a Jézus jelenlétének az észrevevése szempontjából fontos. Mert mi történik egy szombaton gyakorlatban? Az történik, hogy elkezdem a saját tapasztalataimat csokorba gyűjteni. És ezek a tapasztalatok nem eget-földet rázó nagy tapasztalatok, hanem mindig kis tapasztalatok. És minden szombat akkor helyes ünneplési nap, hogyha van benne egy ilyen aha élmény. Visszanézek a hetemre, és azt mondom, hogy ó, nem sikerült az hétfőn, amit elterveztem. És akkor kezdem Jézus felől nézni ezt a tervet, és rájövök, aha, ebben Jézus valamire figyelmeztetni akart, és én ezt nem vettem észre. Vagy valami sikerült. Jézus ezt azért engedte meg, mert itt nagyon kell vigyáznom arra, és nagyon kell védenem azt, amit én itt elértem. Vagy Jézus megengedte, de ez olyan közömbösen elment. Ez nagyon fontos dolog, ide tegyek egy felkiáltó jelet. Erre jobban fogok odafigyelni. És így tovább. Tehát így újra és újra elemzem a hetemet Jézus szempontjából. Erre van feltétlenül szükségünk. És éppen ezért a szombatnak a nyugalma az egy másféle nyugalom, mint amit mi nyugalomnak hívunk. A nyugalomra nekem van szükségem, mert különben elfeleltem, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy hová érkezem meg. És itt van az új időiségnek az öröme. Azért mondom, hogy az új időiségnek az öröme, mert az ember állandóan azzal birkózik, különösen amikor már idősebb lesz, a vénember, mint én vagyok, hogy ugye, tegnap volt a 20 évvel ezelőtt, nem? Idősebb kollégákkal szoktunk beszélgetni, és akkor a 20 évvel ezelőtti történeteket azt úgy mondjuk, hogy mintha tegnap lett volna, és a fiatalabbak azok így állnak, mert ez neki Krisztus előtt volt, még meg se születtek, amikor azok történtek, és azokról a legtermészetesebben beszélünk, nem? És az ember mindig átéli azt, hogy szaladok az idő után. Na most, ha megnézzük, a nyugalomra azért van szükségem, mert mindig visszanézek a szombatba, hogy honnan jöttem, és mindig előre nézek a szombatban, hogy hová készülök. Ezért a reménység napja a szombat. Mert én újra és újra rágondolok arra, amit az Abélárdi himnusz is elmondott, hogy én a mennybe készülök. A mennyei Jeruzsálemot értelmet az útnak. Az én életem az út, de az út értelme az mindig a célba van. Olyan útnak nincs értelme, aminek nincsen célja, nem? És a 21. századi embernek az élete az hasonlít a futógéphez. Tudják, beállítják a szoba sarkába, és futunk, sehová. Ez a 21. századi ember élete. És ez nem emberi élet. Tehát szükségem van az, hogy honnan jöttem és hová kell megérkeznem, ez a szombat lényege. Éppen ezért a szombatnak az öröm a tartalma. És ez a szombati öröm, az alkotó Istennel való találkozás örömének az ünnepe a szombat. Pontosan erre az örömre figyelmeztet a negyedik parancsolat. És most István megkérem arra, hogy a negyedik parancsolatról mondjon el egy verset.
1: A negyedik. Adni a stréberek sanda szándékával mindig könnyebb, mint tőled elfogadni, Istenünk. Mert a hála a te elismerésed napi gondjaink dzsungelében, jaj, nagyon nehéz. Könnyebb az álságos lustaság és az áltevékeny kapkodás bohóckodása. Te megajándékoztál minket az idővel, ami kifolyik ujjaink közül, mint a víz. Uralni csak akkor tudjuk, ha ráérez a szív az idő ritmusára. A hatnapi munkájának gyönyörűsége csak a hetedik nap ünnepi káprázatában nyílik ki bimbójából, hogy a teremtőre emlékeztessen, ki életünk egy hetedét magának kérte, hogy minket, egyedül minket ajándékozzon meg vele. Azért parancsolta az Úr a hatnapi munkát, hogy a hetedik, a vele, a testvérrel és Isten szép világával való találkozás napja legyen. Ekkor lehull a szolga bilincse, megpihen nála a jövevény, meg a barom is, s házunk népe Istenre figyelve megnyugszik. A világ minden hetedik napon Isten tenyerébe omlik. Kihull a szerszám a kezünkből, lassan, fáradtan, imára kulcsolódik a szívünk. Így kap erőt a hetediktől a hatnapi munka, amikor Isten, világunk teremtője szól hozzánk. Ekkor kisimul a világ Isten tenyerén, s az ember belelapul, oltalmat keresve, és vár, mert az Isten a szombat hűs árnyékú bokrai közt ma is ott jár, megáld és megítél minket, kik segítségül hívjuk Isten szent nevét.
0: Ebben a versben én megpróbáltam elmondani, hogy hogyan ünnepeljünk és hogyan dolgozzunk. Tudnélik, ünnep nincs munka nélkül, és munka nincs ünnep nélkül. És ma is az a kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ha addig jutunk csak el, és ezt nagyon sokszor mondtam, hogy mit szabad és mit nem, akkor a kincset veszítjük el. Márpedig arra a kincsre van szükségünk, ami valahol elveszett az évszázadok mélyén. És ez a kincs, amit elvesztettünk, ez a nyugalom és a béke. Az, hogy közös nevezőre kerüljünk magunkkal. Sok ember azt mondja, hogy ez azért nem megy, mert felgyorsult az élet. A szombatok is felgyorsultak, vagy hogy van ez? Vagy miért nem találjuk ezt a kincset? Miért van az, hogy ez valahogyan a lelkünk kopásával jár együtt? Hogy tehetnénk a szombatot a lélek ünnepévé? A szombat az a lélek ünnepe. Mert benne egy párbeszéd folyik. Párbeszéd Istennel, párbeszéd a másikkal, párbeszéd önmagammal. Szombatot csak akkor ünnepelünk, hogyha ez a 3-8-as harmóniába kerül mi velünk, és elfoglaljuk az alapállást. Ezért mondtam mindig úgy, hogy a szombat az a tervszerű megelőző karbantartás napja. Ahogy egy gyárban a tervszerű megelőző karbantartás az azt jelentette, hogy minden gépet felkészítünk arra, hogy ideálisan működhessen, minden kisebb hibát kijavítunk, ugyanennek kellene lenni a szombatnak is. Ha én szombaton nem dolgozom, ha én leteszem a szerszámot, még nem biztos, hogy szombatot ünnepelek. Ha én betartom, megtartom azokat a rendelkezéseket, amiket hagyományként szoktunk őrizni, vagy Bibliából olvasunk, nem biztos, hogy szombatot ünneplek. Ezek a rendelkezések csak úgy kapják meg a maguk jelentését, ahogy a kerítés kapja meg a jelentését, nem? Kerítés az jó vagy rossz? Nekem is nagyon dialektikus a véleményem, hogy így mondjam. Tudnélik, minden attól függ, hogy én hol vagyok. Erre van egy mesém, amit szoktam mondani. Sivatagban vagyunk, 3 napja nem ittunk, eltévedtünk, és keresünk az oázist. És már összerodjunk. Már, na, feladjuk. Erre a fülünkbe ordít a sakkál, mert azt várja, hogy mikor múlunk kész tép szét. Összeszedjük minden erőnket, mászunk hegyre fel, hegyre le, homokdombról fel. Egyszer csak az egyik homokdomb mögül integet egy pálmaág. Új erőre kapok, rohanok fel a dombra, és egy csodálatos oázis van előttem. Enni, inni való, minden, ami kell. Igen, de ezt az oázist egy 4 méteres kőfal veszi körül. Jó ez a kerítés, vagy nem? Hát most azt tetszenek mondani, hogy nem, pedig én most mondom, hogy jó. Tudom, még nem mondtam el a történetet. De valaki megragad engem, és betesz a kőfalon belül. Abban a pillanatban minden sakál üvölt, és minden oroszlán bömbölés, az mennyei muzsika, nem? Véd a kőfa. Ugyanaz a kőfa. Nem az a jó, hogyha fellobbantják a kőfalat. A helyzetemnek kell megváltozni, nem? Na most, hogyha én csak azt látom, hogy ezt nem szabad, akkor nem értem, hogy miért nem szabad. Ha kívülről nézem a kerítést, akkor minél átmászhatatlanabb a kerítés, annál rosszabb. Belülről nézve minél átmászhatatlanabb egy kerítés, annál jobb. A kerítés jó vagy rossz voltát, az határozza meg, hogy én hol vagyok. Ugyanígy a szombatnál. Az határozza meg mindennek az értelmét, hogy mi van bennem. Mi az, ami a szívemben van? Akik Jézustól tanulnak, és Jézustól tanulnak ünnepelni, azok Jézusban találnak haza. Mert az oázis példa még nem jó példa. Ebben az oázisban nem csak enni-inni való van, meg minden jó, ami szemszájnak ingere egy éhes embernek, hanem ebben az oázisban, amit szombatoázisnak hívunk, Jézus lakik. És az ember emberségének, ezt is nagyon sokszor mondtam, de most tessék ide behelyettesíteni, amit már régen tetszenek tudni, abban van a lényege, hogy közösségbe élem meg. És Jézusra nekem azért van szükségem, mert ez az alapközösség. Jézus az én jobbik énem. Nem? Jézus az, aki mindig kéznél van. Jézus az, akivel megyek az utcán, lehet beszélgetni, nem? Mert ő jelen van minden nap a világ végezetéig, nem? Jézus az, aki megtanít engem arra, hogy hogy találhatok én benne haza. És ezért a szombat a Jézus napja. A teremtett világ központjában ugye az Isten az embert helyezte. Isten az ember a világ gyújtópontjába teremtette. És ez azt jelenti, hogy az Istennel való személyes kapcsolatra én teremtettem, de azért, hogy ezt a kapcsolatot továbbadjam a másik ember felé. Na most éppen ezért a szombatnak mind a két arca ezt mutatja, az én gyújtópont helyzetemet. Hogyha visszagondolunk arra, amikor a kalásztépés szombatnapon története történt, Márk evangéliuma leírja, de a többi evangélium is leírja, Márk evangélium második fejezete, akkor ott ugye arról van szó, hogy Jézus fogja a tanítványokat és kiviszi aratás előtt a búzamezőre. Isten szép szabad ege alá. Kicsit átélni a természettel való kapcsolatot. Aztán nem egyenként viszi ki a tanítványok, hanem egy kis közösséget visz ki, nem? És Isten dolgairól beszél. Összezáródik egy kis közösség, ez egy ideális kis közösség, 10-12 ember egy ideális kis közösség. Isten dolgairól beszél, Isten szép szabad ege alatt, és ismét visszahelyezi az embert a gyújtópontba. Na most a bibliai szombatnak van egy rendje, és most egy kicsit erről a rendről szeretnék beszélni, hogy a bibliai szombat nagyon érdekes módon naplementével kezdődött. És az az érdekes, hogy a Jézus korabeli zsidóságnál már nem, de a babiloniai fogságnál már nem, a hétköznapokat nem így számolták. A hétköznapokat napfelkeltétől számolták. Egyedül a szombatot számolták nap lementétől. És ezt meg lehet kérdezni, hogy miért van így. A bibliai teremtés történetre visszamegy ez a szokás, lőn este, és lőn reggel első nap, második nap, harmadik nap, hetedik nap. De miért van ez így? Ennek van egy logikus tartalma. Azért logikus ez, azért kezdődik a bibliai szombat naplementével, mert a szombat az mindig az elfáradt test megnyugvásával kezdődik. Isten nagyon jól tudja, hogy én, mint ember, materiális és spirituális lény vagyok egyszerre. És lehet, hogy mi nem fizikai munkát végezünk sajnos, többet kellene végezni, nem volnánk ennyire elhízva, hanem szellemi munkát, de hát az agysejtjeinknek is pihenni kell. Ezért Isten nagyon helyesen úgy szervezte meg a szombatot, hogy először az elfáradt test megnyugvásával kezdődik minden. Lemegy a nap, és elkezdődik a szombat. Elkezdem Istennel ezt a napot. És én most nagyon szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki ki akarja ezt próbálni, a péntek estékre. A péntek este lelki tartalmára. Ide írtam egy mondatot, tiszteld a küszöböt, mert érted van. Ha ugye a szombatok úgy elúsznak, és nem tisztelem ezt a naplementét, hogy én estére letegyek mindent, ha nem tudok leállni, akkor elúszik az egész szombaton. Tiszteld a küszöböt, mert ez a küszöb érted van. És a bibliai szombatnak ez egy nagyon-nagyon lényeges és hangsúlyos része. Ekkor kell elkezdeni mind a három elemet. Nagyon szép egy-egy szombatnapon rácsodálkozni, hogy milyen szépen megy le a nap. Hétköznap is nagyon szépen megy le a nap, de nincs rá időnk, nem? Meg lehet ilyenkor nézni, hogy milyen szép alkonyatban a természet. Rá lehet csodálkozni egy-egy szál világra. Nagyon sok olyan szombatünneplő családot ismerek, ahol szombatra mindig van egy szál virág legalább a vázában, nem? Milyen szép az a virág. Valahol a természettel való találkozás napja. Aztán ezeknek a naplementéknek feltétlenül legyen olyan tartalma, ami a szeretteimmel való másféle találkozásnak a napja. Tudom, hogy egy nagyon vajúdó dolog, ami a protestantizmusban, de a katolicizmusban és a 18. században teljesen magától értetődő volt, ez a családi áhítatoknak a dolga. Ma nem lehet családi áhítatot tartani. Ki azt mondja, hogy náluk van családi áhítat, hát az nagyon kivétel. Ugye, mert mindenki a családban máshol rohan, nem? Tejáscsészét azt a küszöbről szoktuk visszadobni, mert rohanunk. Ez mindig úgy van. De a szombat kezdet az legyen egy olyan dolog, ami minden kötelem nélkül. Nem csak egyszerűen imádkozunk, hanem próbáljuk azt elérni, hogy egy picikét beszélgessünk, egy picikét törődjünk egymással jobban. Azt tudom, hogy ez nem könnyű, mert nekem is bűnbánatot kellene gyakorolni, és kell gyakorolni ezzel kapcsolatban nagyon sokszor. És azt hiszem, hogy a régi szombatünneplők mind tudják ezt. De éppen ezért tudjuk, hogy milyen érték ez. Próbáljunk ebből rendszert csinálni. Ne felejtsük el, hogy a szombat az a közösség ünnepe, nem magányos ünnep, hiszen nem kellemes egyedül ünnepelni. Még Jürgen Moltmannt idéztem, és már meg is szóltak érte, hogy miért nem katolikus, miért nem ez, miért nem az. Jürgen Moltmann helyett most egy másik a nagy teológus, 20. század teológus, Dietrich Bonhoeffert idézem. Ő evangélikus teológus volt, a náci koncentrációs táborba halt meg, nem a származása miatt, hanem azért, mert a von Haase tábornoknak volt az unokaöccse, aki a Hitler elleni utolsó nagy összeesküvésnek a vezetője volt, és bár neki semmi része nem volt, de az egész családot koncentrációs táborba zárták, és hát itt halt meg 1945-ben Bonhoeffer. A 20. századi teológiának egy nagy váltóállítója mindenképpen. Nézzük, hogy mit ír ez a mártír teológus. Azt írja például az asztalközösségről, hogy az asztalközösség ünnep. Az asztalközösség a mindennapi munka közepette újra megnyúlja elnyert ajándék, megemlékezés Isten nyugodalmáról, vagy nyugalmáról, a szombatról, az egész hét és abban minden fáradozás értelméről és céljáról. Életünk nem csupán fáradtság és munka, hanem felüdülés is, örvendezés Isten jóságá. Mi munkálkodtunk, ám Isten táplál, és ő visel ránk gondot. Ez ad okot az ünneplésre. Ez egy magyarul is megjelent könyvében, a Szentek Közösségében, nagyon nagyszerű közös könyv, amiben éppen a mindennapok vallásosságáról van szó. Írja ezt. Bevallom őszintén, én, aki szombatünneplő családban nőttem fel, harmadik generációs adventista vagyok, nagyon keveset gondolok arra, hogy egy közös étkezés. Az a szombat előíze. Hát akkor a szombat esti vacsorának milyen értelme lehetne? Hogy együtt leülünk enni. Persze ugye mi nem akarunk hízni, egy szép kis szerény vacsora ez, de nem a sok ennivaló teszi ám a vacsora szépségét. És ne haragudjanak, hogy ilyen praktikus dolgokat mondok. Mert mi mindig valami nagyot akarunk csinálni, és ezeket az apró kicsi dolgokat, az apró kicsi lehetőségeit a szombatnak veszítjük el. A közösség ünnepe azért is, mert hogyha tovább megyünk, érzéseink, gondolataink elcsökevényesedésének, ha nem fogalmazzuk meg őket, és nem osszuk meg azokat egymással, az az oka, hogy egyszerűen nem beszélgetünk. A szombati beszélgetésnek az lenne tulajdonképpen az igazi tartalma és célja, hogy elmondjuk azt, hogy én ezt éreztem, ezt átéltem. Most nem az, hogy mennyi ide hoz egy kiló kenyeret, most ezt megcsinálom, most hogy van ez, most mit kellene csinálni, most mi lesz a munkával, most hogy lesz, most mit lesz, mi lesz az előadásomnak a témája, és hogy lesz, és most mit kell, milyen anyag. Nem. Kicsit az érzéseinkről is beszélgessünk. Érzéseink és gondolatainkról. Mert elcsökevényesednek, ha nem fogalmazzuk meg őket, és nem osszuk meg azokat egymással. Egy ilyen nagy érzelmi elcsökevényesedés világában élünk. Ezért szükséges a szombat. És most hadd mondjak a szombat igazi kincséről valamit. A szombatnak az igazi kincse, koronája az imádság. Most, ha az imádságról van szó, akkor lehet, hogy csak én vagyok így, ugye harmadik generációs adventista gyerek, furcsa kettős érzésem van. Én szeretek imádkozni, csak nem szeretek liturgikusan imádkozni. Tetszik ezt érteni, hogy miről van szó? Szóval az imádságnak van egy olyan formája, amit nem nagyon szoktunk gyakorolni. Az imádság az nem akarat átvitel, hanem akarat átvétel szoktam volt mondani, ezt már mindenki tudja, de nem csak ezt akarom mondani. Az imádság akkor igazán imádság, ha kötetlen beszélgetés Jézussal. És az imádságnak van egy olyan formája, amit feltétlen gyakorolni kell, és ez pedig a meditációs imádság. Meditációval kapcsolatban mindig vannak rossz érzéseink. Mert mindig a transzcendentális meditációra gondolunk. Transzcendentációs meditáció az egy olyan pszichés technika, ami hasonlít a betöréshez, hogy kell feltörni egy páncélszekrényt, körülbelül erről szól a transzcendentális meditáció, de mindegy. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a meditációról nem kell beszélni, mert az imádságnak a lényege a meditáció. Tehát én Isten jelenlétében vele beszélgetve gondolkodom. Imádkozni úgy is lehet, hogy beszélgetünk egymással. Meg imádkozni úgy is lehet, hogy utazom a metrón, és miközben a megszokott állomásokat mondja a metró, zörög a metró, kapaszkodom, és közben beszélgetek Jézussal, nem? Imádkozni úgy is lehet, hogy az utcán megyek. Imádkozni úgy is lehet, hogy a munkámat végzem, nem? Imádkozni még előadás közben is lehet. Nagyon sokszor van, úgyhogy az egyetemen megszokott anyagot tanítom, és akkor úgy arra gondolok, most Istenem, most szeretnék rád figyelni, most itt hogy menjek tovább. Az imádkozás egy alapállása a keresztény embernek, és ezért a szombat kincse, megint egy Bonhoeffer idézet, a közös imádság voltaképpen a keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása. Ebből a Bonhoeffer idézetből azt szeretném kiemelni, hogy életközösség, és keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása. Eddig ugye az imádságnak az individuális oldaláról beszéltem, de az imádság az azért közösségi alkalom, mert a mi atyánkot se lehet ám így elmondani, hogy én atyám ki vagy az én mennyemben szenteltessék, meg az én nevem jöjjön el az én országom, még ha kis plakátolják, akkor se lehet így mondani. Nem? És sok imádkozónak itt a tragédiája, nem? Hogy én atyám, ki vagy az én mennyemben. Többi nem érdekel. És akkor meghalt a szombat. Az közös imádság voltaképpen a keresztény életközösségnek a legtermészetesebb megnyilvánulása. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy ezt az imádságot elősegíti, és erről is nagyon szeretnék sokat beszélni, a nemes zene, amely olyan kaput nyithat meg az emberi lélekben, amelyek ennélkül talán örökre zárva maradhatnának. Igenis, a muzsika az egy lelki szükséglet. Akárhogy is szépítjük. Enélkül éhesek vagyunk. A spiritualitásunk nem fejlődik. Ma újabban megint szoktak vitatkozni, hogy a muzsika néhány arisztokratikus gondolkodású embernek a hobbija. Nem. Az mindennapi kenyér. Az imádságot segíti. Ősi idők óta így van ez. Szombat ünneplés enélkül nincs. Ez is egy segítség arra, hogy az imádság alapállását elérjük. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat kincse az is, hogy a lefekvés előtti jó beszélgetés, amiben kisimulnak a lelki görcseink, és ez a legjobb altató. Nagyon sok alvás gondos ember van, gondokkal küzdő ember van a 21. században. De azt figyeljétek meg, hogyha egy jó beszélgetéssel alapozzuk meg az alvást, amiből kisimulnak a gondolataink. Amikor nem akarunk mi valamit elmagyarázni, mondani, felháborodni, megjegyezni, elprédikálni, elmondani, hanem csak úgy beszélgetünk, akkor ez mennyi mindent jelent. Úgy látszik, ezt is szombaton kellene megtanulni, a szombat esti beszélgetésekkel. Nagyon sokszor férj, feleség, család, gyerek, szombat este találkozhat csak. Próbáljunk ilyen beszélgetésekre törekedni. Tudom, hogy nem fog könnyen sikerülni. De ha sikerül, akkor egy nagyszerű eszközt kaptunk a szombat ünnepléshez. És ha most tovább megyünk, akkor egy Zsoltár verset hadd idézzek a szombat kincséhez. Azt mondja a 132. Zsoltár, békében fekszem le és el is alszom. Mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem hagyom aludni, szempilleámat nyugodni, míg nem találok helyet az Úrnak, lakóhelyet Jákob erős Istenének. Ugye milyen gyönyörű gondolat? Ez a szombat este varázsa. A szombat reggel már nem lehet megcsinálni. Ezért kezdődik naplementével a szombat. Menjünk csak tovább. Ha sikerül péntek este visszatalálnunk a rend ritmusába, akkor szinte észrevétlen átmenetben lépünk át az alvásból az ébrenlétbe. Figyeljétek meg a szombati felébredéseket. Figyeljétek magatokat. Milyen nagyszerű dolog az, hogy most jaj, nem a vekkert csönget, vagy nem a vekkert kell agyonütnöm, hogy ne csöngesse fel a házat. Milyen nagyszerű dolog az, hogy én szombatra ébredek fel. És ezek a szombati felébredések, ezek nagyon sokat mondanak. Ha tovább megyünk a szombat kincseiben, akkor a szombat kincseihez az is hozzátartozik, hogy ha igazán örülünk, akkor az örömet eltitkolni nem lehet. Ég bennünk a vágy, hogy ezt az örömet megosszuk valakivel, a testvérrel. Akkor vágyunk a testvéri közösség után. És bizony-bizony egy gyülekezetnek az a dolga, hogy testvéri közösséget biztosítson. És ezt a testvéri közösséget mi hozzuk magunkkal, és a gyülekezetnek arra kell törekedni, hogy ezt a testvéri közösséget serkentse, segítse valahogy. Akkor a templom nem szolgáltató ház, hanem a közösség megélésének a helye, vagy maga a megélés Istennel és a fele barátta. Ez egy nagyon lényeges elem. Ugye ma mindig a ló két oldalán szoktunk lenni. Egyrészt voltak a barokk templomok, amiben csupa merevség és csupa képmutatás. Egy barokk templom úgy néz ki, mint egy színház. A szenikailag van megtervezve, ezt minden építész tudja. Egy szép barokk templomot akarunk látni, én süveget ajánlom. Malberts freskóival úgy néz ki ugye a három királyoknak a képe most is előttem van, mintha a ló kijönne a falból, úgy van megfestve a Malbers freskó arra, és az ég ugye úgy van meg, mintha nem lenne kupolája a templomnak, hanem a habos felhők beúsznának, és az egész kozmoszba beleolvadnék. Most meg a másik oldalon vagyunk, hogy megpróbáljuk ezt olyan szolgáltatóházzá tenni. Egyik se a templom. A templomnak az a lényege, akkor a templom nem szolgáltatóház, hanem a közösség megélése Istennel és a fele baráttal. Minden olyannak helye van a templomban, ami egy nemesebb értelembe vett közösség megélése Istennel és a fele baráttal. Megint Bonhoeffernek egy tanácsát nézzük meg. Bonhoeffer azt mondja, ahogyan a keresztény embernek nem szabad folyvást, a saját lelkéletének hőfokát méricskélnie, a keresztény közösséget sem azért kapjuk ajándékba Istentől, hogy örökké a létével foglalkozzunk. Minél határozottabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabb és egyenletesebben fog közösségünk napról napra növekedni és gyarapodni Isten tetszése szerint. Ezt a mondatot azért egy kicsit nézzük meg az elejétől, még egyszer. Mit szólnak ahhoz az emberhez, aki állandóan lázat mér? Ha kell, ha nem. Kicsit ott fent baj van, ugye? Mit szólunk egy olyan emberhez, aki állandóan bejön egy közösség, és azt mondja, én nekem több szeretet igényem van, mert rengeteg szeretet fogyasztó van, csak szeretet termelő nincs. Mit szólunk ahhoz az emberhez, aki bejön egy hideg szobába, és azt mondja, hát borzalmas, hogy hideg van. Van egy másik fajta is, aki azt mondja, a hunakáj, ha hadd gyűjtsök be. Nem? És melyik a hasznosabb? Hát nyilván a második, nem? Na most Bonhoeffer azt mondja, hogy nem szabad folyvást a saját lelki életének a hőfokát méricskélni az emberrel. Nem szabad állandóan ezt feltenni, na most én mit fogok kapni? Mert a gyülekezet nem olyan hely, mint az ideális bank, amiben nem kell betenni, csak kivenni kell. Nagyon sok ember így gondolja a gyülekezetet, nem? Ez a szolgáltató ház, itt ingyen lehet mindent kapni. Én nem viszek bele semmit, én fogyasztója leszek, majd buzgón mindenkinek a fogyasztója leszek. Ez nem megy. A keresztény közösséget sem azért kaptuk ajándékba az Istentől, és ezt nagyon jó kellene látni, hogy a keresztény közösséget ajándékba kapjuk az Istentől, hogy állandóan a hogy létével foglalkozzunk. Régen baj az, hogyha állandóan azt nézzük, hogy jó közösség ez, vagy nem jó közösség. A közösséget élni kell, nem állandóan méricskélni. És most, ha most megyünk tovább, akkor minél hatásosabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabban és egyenletesebben fog közösségünk napról napra növekedni és gyarapodni az Isten tetszése szerint. Tehát mennél többet tudok én elfogadni az Istentől egy szombaton, annál jobb lesz a közösség. És én szeretném mindenkitől megkérdezni a szombat istentisztelet után, mit vittél haza? 4 legújabb pletykát, tudom, hogy itt ilyen nincsen, de hát ha valaki azt visz haza. Mert van, a közösségben van pletyka, nem? Pletyka az egy olyan kommunikáció, ami informálisan terjed. Vagy mit vittél haza? Mit mondott neked az Isten? Mert ez a szombatünneplésünknek a lényege. Ha most tovább megyünk Bonhoeffertől, megint egy kicsikét egy más gondolatra, akkor a keresztény ember az nem szeretett fogyasztó, hanem szeretett termelő. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretett termelő az úgy vagyok, hogy én egyszerre csak megnyílok, ahogy a kérdésben mondta, én elkezdek bízni a másik emberbe, és azt mondom, jaj, de érdekes ez az ember. Nézem meg már, hogy mi van ott belül a fejébe. Két füle közé szorult neki is a feje, mint az enyém, de mi van ott a fejébe benne, nem? A világ legizgalmasabb dolga az, és az unatkozásnak a legjobb ellenszere az, hogyha meg akarok valakit ismerni. Én ezt unalmas utazásokon fedezem föl. Néha nem lehet olvasni, ez egy jó foglalkozás nekem az olvasás, szembe ül valaki, akkor elkezdek vele beszélgetni. Fú, 5 perc alatt olyan érdekes, izgalmas dolgokat tudok meg, amit sose tudnék. Tudásom nagy részét annak köszönhettem, hogy beszélgettem. És ez mindenkivel így van. És eközben én nem szeretett fogyasztó, hanem szeretett termelő leszek. Isten nálam valami olyan ajándékot helyezett el, és ekkor fogok rájönni, ami a másikért van. Amiből neki hiánya van. És Isten az én hiányomra a másik szeretetén keresztül ad megoldást. És ez egy nagyon-nagyon fontos valami. Állandóan beszélünk ugye a lelki ajándékok fölfedezéséről. Most már van itt lelki ajándék fölfedező bizottság, nem a gyülekezetünkben, hallottam már valahol, lelki ajándék fölfedező bizottság van. De mondjak róla semmit. A lelki ajándékokat nem fölfedezni kell, hanem azt kell fölfedezni, hogy hun a helyen. Ha én elkezdek beszélgetni valakivel, akkor kijön belőle, neki van valamire ilyen hiánya. És rájövök arra, hogy én meg tudok valahol segíteni. Hogy van ez? Ez a hiány meg a segítés, ez hogy jön ez a kettő egymáshoz? Hogy ad a másik szeretetén keresztül, hogy ad nekem Isten munkamezőt? Ez minden szombatnak a tartalma. De a szombatnak a legfőbb tartalma csak akkor jön elő, az Isten igével való feltöltekezés alkalma, akkor jön, hogyha ez a készség, ez a személyes nyitottság megvan benne. Ha én úgy jövök, hogy engem nem érdekel senki, csak az ige, akkor az igéből se értek semmit. Mert az ige hirdetésben nem az a lényeg, hogy milyen teológiai bravúrokat tud bemutatni a lelkipásztor, vagy tud-e, vagy nem, vagy milyen jól beszél, vagy milyen jól nem beszél, hanem az ige hirdetésnek pontosan az a lényege, hogyha én rányílok arra, hogy a másiknak igényei vannak, és nekem is igényem van, és ez a párbeszéd szituáció kialakul, abba tud beleszólni az Isten igéje. Nagyon érdekes, hogy a régi görögök úgy hívták a ige hirdetést, ezt mindenki tudja, hogy homilein. Most a homilein az egy nagyon érdekes szó. Az nem azt jelenti, hogy beszéd, a szónoklás. Akkor üresedik meg az ige hirdetés, a szónoklás tanná lesz. Homilein az ugyanazt jelenti, mint a német nyelvben a plaudern. A plaudern az kétirányú beszélgetés. Vagy azt jelenti, amit az angolul, az angolosok többen vannak, conversation. Az nem conversation, ha én felállok és beszélek. Az nem homilein, ha én felállok és beszélek, nem plaudern, ha felállok és beszélek, hanem a ige hirdetés, akkor ige hirdetés, hogyha ki nem mondott gondolatokkal beszélgetek, de ez szükségem van rád, aki felfedezted, hogy te valamit tudsz adni, illetve felfedezted azt, hogy valakinek valahol hiánya van. Tovább megyünk. Bonhoeffernek még egy gondolata. A keresztény közösség nem lelki szanatórium. Visszaél a közösséggel az, aki önmaga elől menekül oda a csevegés és a szórakozás kedvéért. Bármilyen kegyesnek is tűnjék az időtöltés. Az ilyen ember valójában nem közösségre vágyik, hanem mámorra, hogy ideig, óráig megfeledkezzék a magányról, és pontosan ez dönti halálos elszigeteltségre. Ilyen álközösséget is látunk. És ennek az álközösségnek a megelőzésére való pontosan igazán az igazi szombat ünneplés. A szombat az úgyis a közösség ünnepe, hogy benne a gyerekeinkre is kellene gondolni. Tanítsuk gyerekeinket és egymást a szépre és a jóra. Sokan el szokták mondani, hogy szoktunk ugye szombat délelőtt istentiszteleten, akik ebbe a gyülekezetbe járnak, mondunk gyerektörténeteket. Én állandó kritikát kapok, hogy nem elég bibliai ez a gyerektörténet, és mindig van a felnőtteknek is ez üzenete, és mindig van egy-két döngicsélő, akinek nem tetszik az, hogy a gyerektörténetet mondok. Pedig a gyerektörténetek nagyon hozzátartoznak a szombat ünnepléshez. Sokszor a gyerekeken keresztül többet kapunk mi felnőttek, mint amit ők tőlünk kapnak. Szóval valahol a szombat az a család ünnepe, és a gyerekeinknek is az ünnepe. Éppen ezért a szombat az az egész közösségnek az ünnepe. Meg kell tanulnunk egyszerű dolgok feletti örömet, a tiszta érzéseket, a gondolatok szépségét. Tehát minden szombatra oda lehetne írni egy ilyen jelszót, hogy hozzuk divatba a jót. Tessék megnézni, a 21. századi embernek pont ez a baja. Bekapcsolom a tévét, ott mocskolódnak, nem? Vagy krimi van. Olyan film nincs a tévében, amiben rendes embereket reklámoznak. Az nem izgalmas. Úgy sincs belőlük semmi, az olyan, mint a fehér elefánt. Tehát rendes ember már hol van? Az az izgalmas, hogyha valaki valamilyen csirkefogóságot követ el, és nem is kapják el. Az igen, az már valami, az már menő. Ugyanez van a politikai életben, ugyanez van a társadalmi életben, ugyanez van a munkahelyen, erről beszélünk mindenütt. A szombat legyen olyan ünnep, ahol a nemeset, a szépet hozzuk divatba. Annyi minden szépség van az életben, és nem tudunk erről beszélni. És éppen ezért a szombat az mindig előrenézés is, és a célba érkezés örömünnepe is. Nem a teremtés első napja volt az ünnep, hanem a célba érkezése, a hetedik nap volt az, amikor Isten megáldotta, megszentelte a szombatnapot. Azért volt ez a hetedik nap az ünnep, mert volt mit ünnepelni. Észrevethette az ember, megláthatta az ember, kinyílhatott az ember szeme a szépre és a jóra. És vajon a szombatjainknak nem az a baja, hogy ezért nem tudunk a célba érkezésre előre nézni? A feltámadás nem a cél, hanem az új élet kezdete. Ezért nem véletlen, hogy nem a vasárnap, a feltámadás napja az új szövetség szombatja. Ezt sehol nem mondja az új szövetség, ezt ott megtárgyaltuk lényegében. A feltámadás egy nagyon fontos dolog, de ez az új teremtésnek az ünnepe, az az elindulás. A szombatban pedig mindig a célba érkezés dominál. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, ezt is részletesen beszéltük, hogy majd az örök szombat oda. Oda nézünk előre, mindig előre. Minden szombat ünneplésben a célba érkezés öröme az, ami bennünket vezet. Ez is ahhoz tartozik, hogy a nemesre figyeljünk és a jóra. És ezért a szombat az mindig egy útravalót ad nékünk a következő hétre. Előre is nézünk, tervezzük meg az ünnepeinket úgy, hogy az Isten adta értékeket tegyük benne uralkodóvá, a szabványosodó, megürült tartalmú, lélektelen ünneplés árt és hitet oromból. Minden rossz szombatünneplés az antipropaganda a szombat mellett, ha az értékeket kivesszük belőle. És éppen ezért minden szombat legyen egy ilyen útravaló. Tervezzük meg az ünnepeinket úgy, hogy ez legyen. Lényegében a nyugalom az hazatalálást jelent. Nem véletlen, hogy amikor belépünk otthon, akkor ugye az embert elönti egy bizonyos nyugalom, nem? Az olyan jó, hazaérkeztem, mindig jó hazajönni, nem? A nyugalom a hazatalálást jelent, örömet. Jézus, amit ígért, már régen megadta, csak nekem el kell fogadnom, és döntenem kell. A szombat öröme az úgy az enyém, hogyha elfogadom Jézust. És itt értem véget ezzel a sorozattal.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám! És...

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát. Meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Jánus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Jánus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Jánus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Jánus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok, boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját, a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Jánus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint, hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánna az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az allól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim! A bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj! Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon

Neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll jó. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a faldivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg.

0: ezért tudott így szólni. Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Én mi azért akartam Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
1: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is Társusba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
0: Mikor ide kijövék, és azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
1: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten, és nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett. Akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helene egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkodásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével. nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, s onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül. Embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájuldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
0: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghaljak, sem hogy éljek.
1: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé a bűnös város, a természet világa, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tenger viharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg, eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdeni. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törleli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckésztettem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy csarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötérről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja dolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
0: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, itt csak élek.
1: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzi el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
0: És mondd akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. a várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
1: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat, szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit. Ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvérei, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünk. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fákjákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkat ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Káfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján, mert végzett dolog ez Izraelnél a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt teszünk egy újabb lépést Jézus tanítása, Jézus személye, Jézus üzenetének megismerése felé. Sok szeretettel köszöntöm az állandó beszélgetőtársat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Amikor szolgálata végén Jézus Jeruzsálembe ment, és ott másodjára is megtisztította a templomot, ezzel sokakban elismerést váltott ki, de mások haraggal, gyűlölettel teltek el. A papok és vezetők, azok némán hallgatták a feddéseket, nem tudták megcáfolni vágyait, viszont az alázat és önvizsgálat helyett még inkább eldöntötték, hogy csapdába ejtik, ezért kimeket küldtek a nyomában, akikről azt olvassuk a Lukács evangélium a 20. rész 20. versében, hogy akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Olyanokat küldtek, akiket elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Herodes pártiak kísérték, hogy hallják Krisztus szavait, tanúskodjanak ellene egy esetleges tárgyaláson. Jól tudjuk, hogy a farizeusok és herodiánusok esküdt ellenségek voltak. Most azt látjuk, hogy ezek egyesültek Jézus ellen. Hogyan tud egyesíteni egy közös cél két ellenséget? És hogyan magyarázható ez a jelenség a Biblia szempontjából?
1: A Szentírásnak a legegyszerűbben kifejező képe a nagy küzdelem. A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között. Mielőtt ez a küzdelem elkezdődött volna az Isten világában, teljes összhang, harmónia, békesség volt. Viszont ahogy Lucifer, az oltalmazó kérub fellázadt Isten ellen, és előbb elkezdte a meghasonlító munkáját a mennyben, később majd kiterjesztette a földre, a világegyetemünk két táborra szakadt. Azok, akik az Isten oldalán maradtak meg, és azok, akik a Sátán oldalára pártoltak át, és bár átjárhatóság van a két tábor között, ez a küzdelem mindmáig fennáll. Tehát a legkifejezőbb kép a Szentírás megértésére az, hogyha megértjük, hogy egy háború van Isten és Sátán között. Nos, ami a Sátán területét illeti, azon belül is harcok vannak, harcok dúlnak. Egymás között is ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a szellemet táplálják tovább, amellyel elindult az ős ellenség, amikor az Isten helyét próbált önmagának megszerezni. De minden alkalommal, amikor kiéleződik a konfliktus Isten és Sátán között, akkor azok a Sátán táborában lévő erők, amelyek önmagukkal, vagy egymás ellen, saját táborukban egymás ellen harcolnak, mindig készek összefogni arra, hogy Isten ellen irányítsák fegyvereiket. Azt látjuk az ószövetségi történelemben is, hogy különböző királyok harcoltak egymás ellen. De a második Zsoltárban úgy fogalmazza meg Dávid, ahogy megnyílt a személy és átlátta a dolgok miben létét, hogy miért dühösködnek a pogányok, miért gondolnak hiába valóságokat a népek, felkerekednek és együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Tehát a királyok, az egymás között harcoló királyok készek összefogni és harcolni Isten ellen és az Isten felkentje ellen. Dávid ezt saját bőrén is érzékelte, hiszen különböző korában egymással ellenségben álló királyok összefogtak ő ellene. És megértette azt, hogy bármikor ez a harc más irányt vehet, ha arról van szó, hogy Isten ellen és az ő felkentje ellen az adott helyzetben Dávid ellen harcoljanak. Ezt látjuk, ezt a képet látjuk itt is, hogy a különböző pártok összefognak Jézus Krisztus ellen, farizeusok, heródes pártiak, saduceusok. Ezt látjuk később a Jézus Krisztus elítélésében is, hogy egymással áldá az ellenségek, Pilátus és Heródes összefognak. Ezt az igazságot fogalmazza meg a nagy prédikációjában, pünkösnapján Péter apostol, aki alkalmazza a második Zsoltár szavait az adott aktuális helyzetre, ugyanis látja a Zsoltárnak a beteljesedését Jézus Krisztusban, aki ellen szintén összefogtak a népek, a királyok, tanácskoztak ellene, hogy elveszítsék, de ez Isten feltámasztotta őt. És ezzel a képpel találkozunk a Biblia utolsó proféciájában, földünkre nézve az utolsó proféciában, az armagedoni csatában, a Jelenések könyvének az utolsó kibontakoztatott ütközetében, ahol azt látjuk, hogy minden nép felsorakozik Isten népe ellen. Tehát azok a népek, amelyek egymással ellentétes viszonyban álltak, készek egymással összefogni és Isten népe ellen harcolni. Háborúban élünk ugye ma is. Látjuk azt, hogy népek, nemzetek egymás ellen zajongnak, kieresztik a hangjukat, és úgy tűnik, hogy a világ meghasonlott önmagával. És ez részben igaz. De a Szentírás arról beszél, hogy lesz egy olyan idő, amikor a mostani ellenségek összefognak, és Isten népe ellen fordítják a fegyvereiket. Tehát a végső kimenetel ezeknek a háborúknak arról szól, hogy Isten népe ellen fordulnak. Ezt látjuk az armagedoni csatában, sőt ezt látjuk majd az 1000 év után, miután Isten gyermekei 1000 évet a mennyországban töltenek, az egekben töltenek, és lejön a Szent Jeruzsálem a földre, és feltámadnak a gonoszok, újból összefognak a Gog és a Mágog harcára Isten népe ellen. Tehát ez egy törvényszerű dolog, hogy a gonosz bármikor kész összefogni, a csatáit, hadait összegyűjteni Isten népe ellen.
0: Tehát lényegében csupán két tábor létezik, nincs több tábor. Lényegében egymás ellen fognak harcolni, és ennek a csatának, ennek a küzdelemnek a színterén minden embernek el kell dönteni, hogy melyik csapatban, melyik táborba áll, és melyiknek az oldalán harcol.
1: Igen, és hogyha a lényegig eltekintünk, vagy a lényegre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Isten fegyverei alapvetően a szeretet, az alázat, a mások szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy ő kész megalázkodni, kész semmivé válni. És ezzel szemben az ellenségnek a fegyverei, az önfelmagasztalás, az öndicsőítés, az önzés. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ez nagyon otthon van, az önfelmagasztalás, az önzés, közös nevezőre lehet hozni az emberiséget, az emberiségnek nagy részét, jelentős részét. Tehát látszólag egymás ellen vannak, de ugyanazok az eszközeik, ugyanazok a fegyvereik vannak. Szemben Isten gyermekeivel, akik Jézus Krisztustól tanulnak és megtanulják a szelídséget és az alázatosságot.
0: Említetted a fegyvereket, amiket használ, hogy Isten, mint az ellenség, Sátán. Használja valaha Isten Sátán fegyvereit ebben a küzdelemben? Használ-e Isten hazugságot, megtévesztést arra, hogy az embereket a saját pártjára állítja? Azaz elég, ha felismerjük, hogy valaki milyen fegyverzetet használ, milyen módszerekkel próbálja elcsábítani az embereket ahhoz, hogy felismerjük, hogy kinek az oldalán küzd. Amikor hazugságokkal találkozunk, amikor önfelmagasztalással találkozunk, amikor az énnek a dicsőítéséről van szó, hogy erről látunk példát, akkor ez elég felismerni az, hogy ez nem Isten oldalán áll ez az ember, vagy ez a hatalom?
1: Tehát egyértelmű. Egyértelmű. A nagy választóvonal itt húzódik meg. Csak két vallás létezik ezen a világon. Van egy vallás, amely a dicséti az áldott Úr Jézus Krisztust, és van egy olyan vallás, amely embert dicsőít és magasztal. Következésképpen az első vallás, amely Jézus Krisztust magasztalja, az Isten parancsolatait tartja meg, azokhoz ragaszkodik, Jézus kegyelme által azokban foglalatos, és ezzel szemben azok, akik embereket magasztalnak fel, önmagukat magasztalják fel, teremtményeket magasztalnak fel, olyan törvényeket tartanak tiszteletben, amelyek emberi rendelések, amelyeket emberek találtak ki. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ember milyen törvényeket tart tiszteletben, milyen lelkület van benne, kit akar megdicsőíteni, ez már elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy kinek az oldalán áll. Illetve egy egyházról is, vagy egy vallási
0: ha a bibliai történetre térünk vissza, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ott is egyre inkább éleződött ez a küzdelem a Jézus ellen összefogó különböző csoportok között, és Jézus, Isten küldötte a világ megváltója között, és az ő követői között. A farizeusokat bosszantotta a rómaiak adószedése, ugye a római elnyomás alatt lévén nekik adót kellett fizetni. Ők az adófizetést Isten törvényével ellentétesnek tartották. És ebben alkalmat láttak arra, hogy törbe ejtsék Jézust. Így a kémek hozzájöttek, és a látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak. A Lukács evangélium a 20. rész 21. 22. versét idézen. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz.

0: és úgy gondolja, hogy ha sikerül egy által elképzelt választ Jézustól kicsikarni, megszerezni, akkor ezzel Jézust legyőzte. Miben állt a tét? Ha Jézus azt mondja, hogy a szabad Rómának adót fizetni, akkor ezzel a kortársait, a zsidó nemzetet megbotránkoztatja. Ugyanis a zsidók elnyomott népként éltek Róma hatalma alatt. Bár volt nekik egy autonómiájuk, de az, hogy adót fizettek a császárnak, adót kellett fizetniük a császárnak, kifejezte azt, hogy ők nem szabadok. Ha valamitől szerettek volna szabadulni, az adófizetéstől mindenképpen. Tehát, ha Jézus azt mondja, hogy szabad fizetni adót a császárnak, akkor ezzel kockáztatja azt, hogy elveszíti a népszerűségét, és ezt a farizeusok nagyon jól tudták, és pontosan ezt akarták elérni, hogy veszítse el a hátországát, a tömegeket. Ellenben, ha Jézus azt mondja, hogy nem szabad fizetni, ezzel megnyeri a szimpátiáját a népnek, viszont teljesen sebezhetővé teszi magát a római hatalommal szemben. Akkor bevádolhatják Jézust a római őrségnek, Rómának, hogy ellenzi az adófizetést, és ezzel, mint népszerű vallási vezetőt, Róma ellen, vagy pontosabban Rómát Jézus ellen fordítják, és eltetik lábalól.
1: Hogyan sikerül Jézusnak megoldani mégis ezt a helyzetet? Hogyan sikerül Jézusnak válaszolni úgy, hogy ne essen ebbe a tőrbe, amit késztettek neki?
0: Ugye kéri Jézus egy adópénzt, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta. És válaszolnak, hogy a császáré. Hogy Jézus viszont válaszol, adjátok meg a császárnak azt, ami a császári, és az Istennek azt, ami az Istené. Tehát tulajdonképpen ők Rómának nem csak adót fizettek, mert ők Rómának a fennhatósága közben Rómának a védelmét is élvezték. Tehát gondoljunk bele, hogy az egész pénzügyi tranzakciók, pénzügyi üzleti dolgaik tulajdonképpen nekik a Róma pénzén fordultak meg. Ők római pénzzel üzleteltek, római pénzzel gazdagodtak, római pénzzel éltek, tehát mindenben hasznot hajtottak Rómából. A római katonák vigyáztak egyrészt a békességükre. És Jézus azt mondja, hogy ha nektek gondotok van azzal, hogy befizetni az adót, akkor ne foglalkozzatok a római pénzzel. Akkor szálljatok ki az egészből. Na nyilván, hogy ez nem tetszett nekik. Az, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenedjenek. Akkor Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg. Érdekes, hogy nem is azt mondja, hogy megadhatjátok, hanem egyszerűen parancsolja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Császár képe van rajta a pénzen, akkor adjátok vissza neki. Ha nem, akkor ne foglalkozzatok vele.
1: Mennyire volt bántó ez a kijelentés a Jézus korabeli zsidók számára? Mármint, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáre, meg adjátok meg az Istennek, ami az Isteni. Voltak adósságaik az Isten felé, amire nem gondoltak? Voltak dolgok, amiket elmulasztottak? És hogyan lehetne alkalmazni Jézus tanítását napjainkban? Mire lehet vonatkoztatni? Jövedelmi adóra, ingatlan adóra, egy buszjegyre, vonatjegyre, amit megveszünk, vagy nem? Mennyire terjed ki ez a tanács, amit Jézus mondott, ez a parancs az életünk különböző területeire?
0: Én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen itt Jézus ezzel a parancsal a teljes életet lefette. Nagyon

0: gyakran hallani, hogy ezt idézik is, kommunista időkben idézték ezt a gondolatot, a Jézusi gondolatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A hangsúly itt nem ezen van. Ez, vagy a fő hangsúly. A fő hangsúly a mondat második felén van, és pedig azon, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És akkor hadd vegyük újból sorba, tehát mi a császáré? A Jóisten elrendelte a világi hatóságokat arra, hogy a világi dolgok felett őrködjenek. És hatalmuk van az evilági, az anyagi dolgok felett. Olyan dolgok felett tette őre őket, mint a testi épség, fizikai élet, az anyagi javak, az emberi kapcsolatoknak a rendezése. Azt mondhatjuk, hogy a császárnak beleszólása lehet olyan dolgokban, amelyek az ember és ember közötti viszony rendezését illeti. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol, amikor a rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében előveszi ezt a kérdést és tárgyal róla, akkor elmondja azt, hogy adjátok meg kinek-kinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát ezzel tartozhat ember embernek adóval, vámmal, félelemmel, tisztességgel. És ott felsorakoztatja Pál apostol a 10 parancsolat közül az 5. parancsolattól egész a 10. parancsolatig nagyjából mindegyiket. És azt mondja, hogy az 5. parancsolattól a 10. parancsolatig beleszólhat a császár, beleszólhat a polgári hatalom az életedbe. És nem véletlenszerű az, hogy az első 4 parancsolatot, vagyis kit imádj, hogy imád, mikor imád, miként imád, nem helyezi Pál apostol, nem helyezi Isten a császár kezébe. Tehát ameddig a császár, a polgári hatalom rendezi az evilági dolgokat, a testi épség kérdését, a vagyon kérdését, az emberi kapcsolatok kérdését, akár a házasság kérdését is, addig egy olyan területen jár, amit az Isten a kezébe helyezett a császárnak. Itt a római levél 13. fejezetében Isten azt mondja, hogy a világi hatalom Isten szolgálja a te javadra. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen szót használ itt. Azt mondja az eredetiben, hogy Isten diakónusa a te javadra. Tehát ugye, ahogy az egyházi életben vannak diakónusok, akik szolgálják az embert, és ezek Istennek diakónusai, ugyanígy a polgári életben is vannak Istennek szolgái, diakónusai. Néha az emberek ezeket szídják, ócsárolják, kiabálnak ellenük. De ők Istennek a szolgái. És azt mondja Isten gyermekeinek, hogy az anyagi dolgokban a császárnak teljes hatalma van. Istentől kapott hatalma, hogy rendezkedjen az ember fölött. Ugyanakkor ebből azt is érthetjük, hogy az első 4 parancsolatot, mint említettem, nem rendelte Isten a császár kezébe. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, vagyis az anyagi dolgokban gondolj arra, hogy Isten rendelte őt föléd, engedelmeskedj neki. De ami az ember és Isten közötti viszont illeti, azt add meg az Istennek. Tehát azt, hogy kit imádsz, csak az Istent imád, és neki szolgálj. Azt, hogy milyen formában imádod, csak úgy imádhatod, ahogy Isten megmondta. Azt, hogy az ő nevét miképp tiszteled, azt megint úgy kell tenned, ahogy Isten elrendelte. Azt, hogy mikor imádod az Istent, az ő szent napján, a szent szombatnapon, azt megint úgy tedd, ahogy Isten mondta. Tehát mit jelent megadni az Istennek azt, ami az Istené? Elsősorban az övé az életünk, övé az imádatunk, övé a hódolatunk. Őt imádjuk. ez Istent illeti meg. Elsősorban neki engedelmeskedünk. És add meg a császárnak, ami a császári, mindazt, ami nem ütközik az Isten törvényében, és mindazzal, amivel előáll a polgári hatóság irányunkba, és engedelmességet kér, ameddig nem ütközik az Isten törvényével, addig engedelmeskedjünk. Amikor a polgári hatalmasság olyat kér, ami ütközik az Isten törvényével, akkor nemet mondunk. Ezzel nagyon szépen találkozunk, amikor szintén a pünkösdi történetben, amikor a tanítványokat előállították, és azt kérik tőlük, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak. És akkor visszakérdeznek a tanítványok, hogy most Istennek kell engedelmeskedjünk, vagy embereknek. Tehát amikor a két törvény ütközik, akkor egyértelműen az Isten törvényének engedelmeskedjünk. De ameddig ez a kettő nem ütközik, addig engedelmeskedjünk a császár törvényének is, és emlékezzünk meg arra azért, hogy Jézus egy nagyon nehéz időben mondta ezt a kortársainak. Tehát Róma elnyomó volt, Róma túlkapó volt, Róma kizsákmányoló volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy adjátok meg neki.
1: Köszönöm szépen! Hadd tartsuk most egy kis zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Meg voltak elégedve Jézus hallgatói Jézus válaszával? Ez volt az, amire számítottak, hogy Jézus ilyen bölcs választ ad nekik, vagy valami másra számítottak?
1: Tehát egyértelműen arra gondoltak, hogy Jézust sarokba szorítják, és vagy a nép ellen fordítják, vagy Róma ellen fordítják. Nem jött össze ez a szándékuk. Nem jött össze azért, mert maga ez a megközelítés, ez a módszer, ez egy ördögi módszer. Amikor oda helyezel valakit, hogy válasszon két rossz közül. Isten soha nem folyamodik ezzel a módszerhez. Istennek mindig van egy harmadik megoldása. Sose kell az ember két rossz közül válasszon. És az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása az emberiség felé az, amikor oda helyezi az embert, hogy válasszon két rossz között. Például. Ma nagyon sok ember elfordul a vallástól azért, mert azt látja, hogy a vallás, vagy a vallásos közösségek, a vallásos közegek nagyon sokszor igazságtalanok, nagyon sokszor hamisak, hiányzik az őszinteség a vallásokból. És akkor Sátán oda helyezi az ember elé, és azt mondja, hogy na tessék, válaszál egy rossz vallás között, és a vallástalan élet között. Válasz egy hamis vallás között, és egy ateizmus között. Válasz Babilon között, és Egyiptom között. Ugye Babilon volt mindig a hamis vallásnak a megtestesítője, Egyiptom volt az ateizmusnak a megtestesítője. És a szerencsétlen ember tömegek benne vannak ebben a hamis választási helyzetben, és akkor legtöbben elfordulnak a hamis vallástól, és odafordulnak az ateizmus felé. És Sátán kettőt tár az ember elé. Isten viszont azt mondja, hogy ember, hát miért ne választanád az igaz vallást? Az igazat, a tisztát, a szépet. Azt a vallást, amelyet Jézus Krisztus bemutatott. Azt az utat járt. Tehát eleve, amikor az ember oda van helyezve két rossz elé, az mindig a Sátánnak az eszköze. Istennek viszont mindig kimenekedése van innen. Ugye egy bibliai példát hadd hozzak. A zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, bekerülnek egy ilyen katlanba tulajdonképpen, egy szorosba. Kétfelől két hegy van, a Pi-Hahirot és a Baal-Cefon, és előttük a Vörös-tenger. Úgy tűnik, hogy nincs választás, merre menjenek. És Isten megnyitja előttük a Vörös-tengert. Tehát amikor úgy látszik, hogy két rossz között kell válasz, akkor Istennek mindig van még egy lehetősége a jóra.
0: A Máté evangélium a 22. rész 22. versében azt találjuk, hogy akik hallják Jézus válaszát, azok elcsodálkozva ott hagyták őt is, elmentek. De nem sokáig volt nyugta Jézusnak, hiszen más váddal, más csapdával keresték meg őt. Szadduceusok jönnek kérdéseikkel. Ugye jól tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok között éles ellentétek voltak, meg feszültségek. Esetleg, ha mondanál néhány szót a kettő közötti különbségről, hogy próbáljuk megérteni a hátteret, ami a következő kihívás mögött állt. Mi volt a farizeusok általános felfogása, a szadduceusok általános felfogása, és gondolok most különlegesen a feltámadás kérdésére, miben különböztek, mi volt a háttere annak, ami következik ezután.
1: A farizeusok tulajdonképpen az istentelen bibliaolvasó emberek voltak. És a sadduceusok az istentelen Bibliát nem olvasó emberek voltak. Tehát lényeges nagy különbség nem volt közöttük. Látszólag volt, és abban állt, hogy a farizeusok ugye sokat olvasták a Szentírást, igyekeztek minden törvényét tökére juttatni, rengeteg új törvényt írtak az Isten törvénye mellé, ennek is megvan az oka, mivel hogy megpróbálták önerejükből megtartani az Istenek törvényét, és mivel hogy ezzel nem jutottak lelki békességre, még írtak rengeteg törvényt, hogy hát ha majd azokkal békére jutnak. Pál apostol az egyik legszebb megtestesítője, vagy egyértelmű megtestesítője a farizeizmusnak. Ő azt mondja magáról, hogy a törvény tekintetében tökéletes voltam, hittem az Isten törvényét, az Isten igéjét, igyekeztem is azt megtartani, őszinte is volt egy bizonyos fokig, de önerejéből rá kellett arra döbbenjen, hogy az Isten törvényét nem tudja megtartani, egy külső felső erőre van szüksége, és megérti később, hogy ez az erő maga Jézus Krisztus. Tehát a farizeusok a vallásos emberek, akik olvasták az Isten törvényét, akik látszólagosan meg is tartották azokat, de valahol a szívük mélyében hamisak voltak. Mert tudták azt, hogy bizonyos látszatnak eleget tudnak tenni, a törvény legmélyét, a szeretetet, az irgalmasságot, a hűséget, az igazságosságot nem tudják elérni. Tehát ez a hamis vallás, hamis vallásosság. Ezzel szemben a saduceusok, ők nem igazán hittek az Isten igéjében. Bár Mózes első könyvét még idézgették, a többi könyveket, a proféciákat, az írásokat nem fogadták el tekintélyként. Ők úgy gondolták, hogy valamikor ez a világ meg lett teremtve, az Isten itt hagyta az embert, hogy boldoguljon saját lehetőségei szerint. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek az örök életben. Tehát én azt mondom, hogy ha a mai világhoz kellene hasonlítani őket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a farizeusok voltak mondjuk az a Babilón, a hamis vallásosság, és a saduceusok, amit már korábban említettük, sokkal közelebb álltak a mai ateizmushoz. Akik néha lehet, hogy a vallásos költöst kölcsön vesznek ahhoz, hogy az embereket próbálják megnyerni, de igazából nem hisznek. Tehát ez volt a leglényegesebb különbség kettejük, két csoport csapat között.
0: Azt látjuk, hogy a szadduceusok Jézushoz közelednek egy lehetetlen helyzettel, utalva egy ószövetségi Mózes korabeli törvényre, mi szerint, hogyha valaki magzatak gyerekek nélkül hal meg, akkor a feleségét az ő testvére vegye el, és az ő testvérének támaszon magzatot, azaz legyen annak utóda. Nos, azt mondják, hogy volt, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire nem valóságos helyzetet mutatnak be, ez kiderül, hiszen azt mondják, hogy volt egy család, ott 7 testvér, az első feleséget vesz, de meghal gyermek nélkül. A második veszi el annak feleségét, viszont az is meghal gyermek nélkül, és ez így történik egészen a 7-kel, végül a 7 is meghal. És azt kérdik Jézustól, hogy a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége ez az asszony. Mert itt ebben a földi életben mindeniknek felesége volt. Hogyan válaszol Jézus erre a kihívásra, erre a csapdára? Felismeri-e Jézus a csapdát, vagy nem?
1: Jézus egyszerűen elmondja nekik, hogy tévelyegnek. Tehát el vannak tévedve. És miért vannak eltévedve? Mert nem ismernek két dolgot. Nem ismerik az Istennek a hatalmát, és nem ismerik az írásokat. És nagyon fontos az, hogy Jézus most, amikor az írásokból idéz számukra, a Mózes első, vagy a Mózes 5 könyvéből idéz. És ez megint egy nagyon tanúságos jézusi módszer. Tehát, hogyha a saduceusok azt ismerték el tekintének valamennyire, vagy legalábbis hangoztatták, hogy azt elismerik, Mózes 5 könyvét, akkor Jézus abból idéz. És itt hagynissak egy zárójelet, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor meg kell értenünk azt, hogy számukra mi a tekintély. Vannak emberek, akiknek ma tekintély számukra a szemtírás, vannak, akiknek nem tekintély. Vannak, akiknek bizonyos emberi jogok tekintély, vannak, akiknek nem. Tehát mindig, amikor elkezdünk egy beszélgetést, akkor fontos rádöbbennünk arra, hogy kinek mi a tekintély. Vannak, akiknek a Biblia tekintély, vannak, akiknek az egyházi hagyományok a tekintély. Például Luther Márton, amikor a kora egyházát kikezdi, akkor rádöbbenti őket arra, hogy azok a források, amelyek a Szentíráson kívül vannak, és amelyek az egyház számára tekintélyek, ellentmondásosak. Tehát, hogyha a római egyház azt mondta, hogy a Szentíráson kívül vannak más szent tekintélyek, akkor Luther rávilágít arra, hogy ezek a tekintélyek, amelyeket elfogadtok, egymásnak ellent mondanak. Tehát nem tekintély tulajdonképpen. És miután ezzel leszámol, utána vezeti őket vissza a Szentíráshoz. Zárójel bezárva. Tehát Jézus a Mózes öt könyvéből idéz, és azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten nem a halottaknak az Istene, hanem az élőknek. Tehát Ábrahám, Izsák, Jákob Isten szemében olyanok, mintha élnének. Nos, hogyha Isten nekik az Istenük, és nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor azt jelenti, hogy van feltámadás. Másrészt arról is beszél, hogy az Isten országában nem házasodnak, férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Vagyis, ha úgy képzeli el az ember az eljövendő világot, az örök életet, mint amilyen a földi lét, akkor, és úgy gondolja, hogy csak ebben a létformában lehet élni, összeházasodás, férhez menésben, akkor megint nem ismerik az Istennek a hatalmát, hiszen az Isten egy más dimenzióban, egy más létformában, más életformában tervezte meg az embernek az örök létet. Nem lesz házasság, nem lesz férhezmenés, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, sokat nem tudunk erről, hogy ez milyen formában zajlik, de Jézus ezt kimondja, hogy egy más formában lesz majd az örök élet.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Valójában Jézus a családi élet megszűnéséről beszél itt, vagy csupán arról, hogy nem lesz házasodás férjhez menés, hanem az angyalokhoz hasonlítja össze. Arra gondolva, hogy a család alapítása, az a bűn korszaka előtti tapasztalata az emberiségnek, Isten már a Föld teremtésének elején megalapítja az első házasságot, az első családot. Már akkor elmondva nekik azt, hogy a rendeltetésük az, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és töltsék be az egész Földet, amennyiben a bűn nem uralkodott volna el, és nem lett volna halál ebben az életben, akkor valószínűleg, hogy egy bizonyos idő után elérte volna a szaporodás annak értelmét, annak rendeltetését, és a Föld betelt volna emberiséggel, emberekkel. Amiután, gondolom, következtetek, hogy Isten megszüntette volna, tehát egy bűn nélküli körülményben elérte volna a szaporodás annak rendeltetését, és Isten megszüntette volna az emberi szaporodást, hiszen elérte annak célját. Vajon Jézus ez ellen beszél, hogy nem lesz házasodás, tehát nem lesz ez az új családok alapítása, vagy arról, hogy egyáltalán nem lesz családi kapcsolat az emberek között, hiszen ezt kívánjuk megérteni, mert sok ember számára a család az, ami a legtöbb szépet, a legtöbb jót nyújtja ebben a földi életben, és valahogy nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hiányozna egy olyan helyről, amit a szeretet, amit a kedvesség, a jóság jellemez.
1: Pál apostol szavai jutnak eszembe a szeretet himnuszból a Korintusi első levél 13. fejezetében, ahol azt mondja magáról, amit mindannyiunk elmondhatunk, hogy amikor gyermekek voltunk, úgy gondolkoztunk, mint gyermek. Tehát gyermekkorunkban megálmodtunk bizonyos abszolút jót magunknak. És a gyerek ma is azért sír, azért toporzékol, mert nem kapja meg azokat a javakat, nem kapja meg az édességet, nem kapja meg a játszási lehetőséget. Úgy gondolja, hogy az az abszolút jó, és nem tudja felfogni azt, hogy van egy más magasabb rendű jó is, mint az, amit ő megálmod magának. Mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát most is úgy gondoljuk, úgy képzeljük, hogy vannak bizonyos jó dolgok, amelyeket megálmodunk magunknak, házasság, család alapítás, és ez a maximum, ami létezhet. És az analógiával élve, úgy, ahogy a gyermek a maga burkában van, vagy egy tojáshéjban él tulajdonképpen, és úgy gondolja, hogy az a világa minden, és az a legjobb, és ordít és toporzékol, hogy teljesítsék az ő kívánságát, úgy az ember is, a felnőtt ember is egyfajta burokban él. És amit ő elképzel magának, úgy gondolja, hogy az a legjobb, ami létezhet. Tehát mindannyian olyanok vagyunk, mint kis csibék a tojáshéjban, mint kisgyermek, aki a maga világát látja, és nem tud annál jobbat elgondolni. Pál apostol a Tesszalonikai levélben megfogalmazza ezt a gondolatot, a Korintusi levélben is, az 1. Korintus 3. fejezetben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje meg se gondolt, azt készítette Isten az embernek, az őt szeretők számára. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyivel magasabbak az Isten gondolatai a miénknél. Vagy ha más dimenziókat veszünk szempontból a családdal kapcsolatosan. Biztos, hogy a családi kapcsolatok a legbensőségesebb kapcsolatok ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy íme az én anyám, és íme az én testvéreim, akik teszik az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát nem megtapasztalta az ember már a földön azt, hogy néha egy idegen közelebbivé tud válni, mint egy vér szerinti rokon? Vagy megint más szempontból nézve, az idősebb emberek ezt alá tudják támasztani. Ahogy az évek telnek, és más szempontok kezdenek fontossá válni a házasságban, mint mondjuk a házasság első éveiben. A lelki kapcsolat, a lelki vonzódás, ragaszkodás egymáshoz. Sok idős ember elmondja azt, hogy sokkal jobban szeretem férjemet, feleségemet, mint ezelőtt 40-50 évvel. Tehát az ember már a földi létben megtapasztalja azt, hogy vannak más dimenziói az életnek, amelyek sokkal mélyebb lelki kapcsolatokat tudnak kialakítani. Úgyhogy mi magunk igazolhatjuk ezt, hogy maga a házas élet nem minden. És egyrészt ugye, mi magunk vagyunk ennek a tanúi. Másrészt meg azt látjuk, hogy Jézus miután feltámadt, a tanítványaihoz ment. A barátait kereste. A szeretteihez ment. Tehát a feltámadás után ezek a kapcsolatok nem számolódtak fel. Ezek megmaradtak. Sőt, elmélyültek. Tehát a feltámadás nem a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat számolja fel. Sőt, inkább azokat megerősíti.
0: A bibliai beszámoló szerint az emberek csodálkoznak Jézus bölcsességén, Jézusnak a válaszán, amit ezekre a becsapós, tőrbe ejtő szándékkal feltett kérdésekre válaszol. Azt olvassuk tovább a Máté evangélium a 22. fejezetében, hogy a saduceusok után Jézushoz most újból a farizeusok fordulnak egy kérdéssel, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Lehet-e a parancsolatokat rangsorolni? Melyik parancsolatra kell a leginkább odafigyelni? Hogyan válaszol Jézus erre, és mit tanít ma számunkra?
1: Megint egy emberi mérlegeléssel találkozunk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És nyilván, hogy itt egyre gondolnak, hogy Jézus kimond egyet. És Jézus tulajdonképpen kimond kettőt. Azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a következő kettő. Azért, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak az első része az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát a legnagyobb parancsolat, hogy Istennek alárendeljük magunkat és életünket teljesen szolgálatába állítsuk minden képességünkkel. És ugyanennek a parancsolatnak a második fele arról szól, hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Tulajdonképpen itt a látszólagos vita, vagy ellentét ezeknek az embereknek az életükben abban állt, hogy úgy festettek, mintha Istent szolgálnák, és ezért nem tudják az embereket szolgálni. De mindez csak látszat volt. És Jézus rávilágít arra, hogyha az Istent az ember szereti, akkor nem lehet, hogy fele barátját ne szeresse. Sőt, fele barátját igazából akkor szereti, ha tényleg az Istent szereti. Tehát, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, van egy sorrend, először is Istent, mindenek fölött, de ebből kapcsolódóan következik az, hogy az embert, az ember megtanulja önmagához hasonlóan szeretni. Ez az édeni rend, ez a teremtésnek a rendje. Azért, hogy az ember bele ne bonyolódjon a sok parancsolatba, és ne tudjon belőlük kiigazodni, vagy el ne vesszen a részletekben, Jézus itt a lényeget megfogalmazza kérésére. Tehát az ember első dolga, hogy az Istent félje, az Istent imádja, és egymást szeresse. Nyilván, hogy ez a válasz meglepte a hallgatókat, hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a vallás dolgát. De Jézus dolgai mindig egyszerűek. És fel kellett vettünk magunknak a kérdést, hogy tényleg Istent szeretjük mindenek fölött, Isten az életünk, neki alárendeltük magunkat, ha nem, akkor most megtehetjük. És hogyha Isten az életünkben helyet kapott, akkor az igazi vallást hozza a mi életünkben. Az ember szeretetet, az irgalmasságot, a megbocsátást, a könyörületességet, a segítőkészséget. Ez a legcsodálatosabb vallás.
0: Tehát íme azt látjuk, hogy Jézust többször próbálják törbecsalni különböző kérdésekkel, különböző megközelítéssel, különböző lehetetlen helyzetek bemutatásával. Jézus viszont mindig bölcsen, isteni bölcsességgel válaszol és elnémítja az ő vádolóit, az ő ellenségeit. Végül arra teszi a hangsúlyt, ami valóban fontos mindannyiunk számára, hogy mennyire szeretjük Istent és mennyire szeretjük embertársainkat. Ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést, felhívva a hallgatók figyelmét arra, hogy végül mindannyiunknak el kell dönteni, vagy meg kell állapítani, hogy mennyire erős a szeretetünk Isten iránt, mennyire tettük őt első helyre az életünkbe, mennyire vagyunk hajlandóak Isten iránt engedelmeskedni mindabban, amit ő kér tőlünk, és mennyire hat ez az embertársi kapcsolatainkra, mennyire vagyok hajlandó szeretni azt, aki mellettem áll, jót tenni vele, irgalmasnak lenni vele, megbocsátani. Ezek nagyon komoly kérdések, és kívánom azt, hogy Isten segítségével mindannyian megtapasztaljuk azt a magas szintű szeretetet, ami túllép egy egyszerű testi kapcsolatnál, túllép és meghaladja azokat a felületes kapcsolatokat, amelyeket látunk a mai világban, és olyan belső kötődésekhez vezetnek, amelyek megmaradnak majd örökké. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Jóisten áldjon meg téged szolgálatodban.
1: Köszönöm szépen, áldást kívánok én is mindenki számára.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól is, Istennek áldását kívánom életükre. Visszavárom önöket a jövő héten is a készülékek közelébe. Viszont hallásra!

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békéjével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót és a kedves fiatalokat is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Jó, hogy ma is együtt lehetünk. Sok ember számára a hit egy szó, egy hagyomány vagy egy vallási szokás. Mások számára azonban egy kapaszkodó, remény vagy éppen egy személyes kapcsolat Istennel. De vajon hogyan élik meg a hitet a fiatalok? Mit jelent hinni akkor, amikor kérdések, bizonytalanságok vagy nehézségek vannak az ember életében? És hogyan válik a hit valósággá a mindennapokban? Ma ilyen őszinte és személyes történetekről fogunk hallani vendégeimtől, dr. Kovács Árpád lelkipásztortól és két fiataltól, Magó Naomitól és Marton Norbertől. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk téged szeretettel, és köszönjük a meghívást.
0: Ahhoz, hogy a nézőink jobban megismerjenek, inkább titeket, tanácsolom azt, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Utána áttérünk a beszélgetésben egy ilyen rövid kérdések és felelet szesszióba, aztán majd pedig részletekbe menően elkezdjük boncolgatni azt, hogy mit jelent a hit a ti életetekben. Kérlek, röviden mutatkozzatok be.
1: Egy visszahúzottabb személyiség vagyok. Szeretem így a természetet, szeretek barátkozni, és szeretem, ha van közösség, akivel tudok kommunikálni.
2: Én jelenleg Marosvásárhelyen vagyok egyetemista, és szabadidőmben ugyancsak szeretek a természetben lenni, a barátokkal kirándulni, utazgatni, illetve nagyon szeretek edzeni, járni, és a különböző művészeteket.
3: Hát én lelkész vagyok, főfoglalkozásban, hobbiként pedig Agnuszéi kórussal szolgálunk a feleségemmel együtt, második hobbiként pedig tanítok is a PCR és a teológián Budapesten, azon kívül pedig kertészkedni szeretek.
0: Milyen jó titeket megismerni. A következő kérdés sorozatban is megtudunk néhány apróságot rólatok, hiszen kell majd választhatok két opció közül, és ezek a kérdések már közelebb állnak a hit témájához is. Hogyha azt kérdezném tőled, Norbert, hogy hit vagy bizonyíték, akkor a kettő közül mit választanál?
1: A hitet.
2: Én is a hitet.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Türelem.
2: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid ima.
2: Rövid ima.
3: Ugyanaz.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: Tervezés vagy rábízom Istenre?
1: Rábízom Istenre.
2: Sajnos tervezés.
3: Én már Istenre bízom.
0: Nehéz helyzetben mit választotok inkább? Azt, hogy imádkozzatok, vagy cselekedtek először?
1: Hát imádkozni.
2: Ima.
3: Ima.
0: A hit számotokra egy érzés, vagy inkább egy döntés?
1: Egy döntés.
2: Döntés.
3: Döntés.
0: Isten inkább közeli, vagy távoli az életetekben?
1: Közeli.
2: Közeli.
3: Közeli.
0: Volt már nem érzem Isten jelenlétét az életemben?
1: Volt.
2: Persze.
3: Mostanában nem.
0: És kérlek, a következő mondatot fejezzétek be. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Döntés előtt hallok.
2: Kétségbe vagyok esve, és nehéz a helyzet.
3: Problémákban.
0: Köszönöm, hogy ezáltal is egy kicsit jobban megismerhettünk. Szeretném, hogyha a következőkben jobban megismernénk azt, hogy milyen háttérből szakadtok ki, milyen családban nőttetek fel. Jelen volt ebben a háttérben a hit, a család mit adott át nektek, milyen értékeket? Norbert, mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát nagyon sokat, ugye, mert én faluról jöttem, faluról ott nőttem fel, ott a gyerekkoromat ott töltöttem, és mindig a nagyszülőktől, a szülőktől mindig megvolt az a tapasztalat csere, hogy hogyan jártak Istennel, hogyan segítette Isten az ő életüket. És gyerekként Isten úgy volt, hogy bármit is tesz, elő mindig lát. És egy olyan hely volt, ahova mindig elmehetsz, oda mehetsz, kérdezhetsz, és ő mindig válaszol, mindig megsegít, mindig ott van melletted, ha akármilyen problémád van ez.
0: Ez egy mély nyomot hagyott benned? Erős emlékként marad meg a gyerekkorodból a nagyszüleidnek a hite?
1: Igen, mert ez egy olyan, hogy átadták, amit ők megéltek Istennel, és ugyanúgy megtapasztaltam én is ugyanazt a tapasztalatokat, csak más formában, mint... De nagyon sokat segített az, hogy keresztény nagyszülők társaságában voltam, és ott nevelkedtem.
0: Naomi, a te gyermekkorod hogy néz ki? Milyen értékeket örököltél át, és kitől?
2: Nekem ugyebár édesapám lelkész, szóval ezzel már is sok mindent elmondtam. Már gyerekkoromtól nagyon komolyan álltam így az adventizmushoz, a hithez, magához, a Bibliához. Néha kicsit szélsőséges módon is, főleg kisebb koromban. Viszont az volt az érdekes, hogy nagyon közelinek éreztem akkoriban az utolsó napok eseményeit. Olyan szinten, hogy nagyon sokszor szorongtam az üldözéstől, magát a pápának a gondolatától, vagy ilyenek. És szerintem ez akkoriban nagyon mély nyomot hagyott bennem.
0: Mostanra ezek a történések, amelyek a jelent képviselik, letisztultak benned? Találtál egy nyugalomra is ilyen téren?
2: Igen, viszont nem feltétlenül azért, hogy most már kitisztult volna a kép, hanem inkább azért, hogy a fókusz elcsúszott más dolgokra. Tehát akkor szerintem inkább egy ilyen buborékban éltem, aminek így ez volt a központja. Mostanra pedig így, hogy elkerültem egyetemre, így kitárult így a világ előttem, és sajnos sok minden másra kell koncentráljak egyszerre.
0: Árpád, a te életedben hogy jelent meg a hit? Mit hoztál át gyerekkorból?
3: Adventista családban nőttem fel, gyülekezetben jártam, akkor még szép nagy ifjúság volt. Mondhatni, hogy a kezdeti években mondjuk úgy hagyomány szerint éltem a hitet, úgy beleszülettem és ment. Azt mondanám, hogy inkább nem is keresztségem után elmentem katonának, és találkoztam a teológiai diákokkal, és gondolkoztam ezen, akkor úgy mélyült el igazából a hit, az elköteleződés Istennel szemben.
0: Örülök, hogy belefoglaltad ezt az utolsó gondolatot a válaszodban, mert érdekelne az a részletekről, kedves fiatalok, hogy a ti életetekben mikor vált valódivá a hit? Ugyebár nagyszülőktől, szülőktől örököltétek, vagy megkaptátok az értékeket, de gondolom, hogy egy ember életében, ahogy ti is mondtátok és megválaszoltátok, a hit az egy döntés volt, nem egy érzés. Naomi, a te életedben mikor vált valódivá a hit, minek a következtében voltak bizonyos események az életedben, vagy hogy történt ez?
2: Mindenképpen egy folyamat volt, tehát már gyerekkoromtól kezdve nagyon intenzív volt szerintem, sőt, lehet, hogy talán akkor voltam a legközelebb Istenhez, vagy akkor éreztem úgy. Később, ahogy nőttem, szerintem inkább ilyen hullámvasútszerű volt, tehát voltak jobb és rosszabb időszakjaim, de mindig akadt egy-egy tapasztalat, aminél úgy éreztem, hogy akkor ez most megerősíti a hitemet, és akkor egy újabb időszakra így felvirágzott az egész.
0: Norbert, a te esetedben hogy történtek mindezek?
1: Hát az én esetemben is egy ilyen folyamat volt, és akkor vált valódivá, amikor megértettem azt, hogy és rájöttem arra, hogy Istennek a terve és Istennek az akarata sokkal, sokkal tömörebb és sokkal csodálatosabb, mint amit én úgymond el tudnák képzelni, hogy én így szeretném, vagy azt szeretném, és tényleg, hogy Isten csodákat tud művelni az, ha engedett a te életedbe.
0: Ez körülbelül hány éves korodban, vagy milyen korosztályban történt?
1: Hát ez egy jó hosszú időszak volt, úgy mondhatnám azt, hogy ameddig tényleg, hogy éreztem azt, hogy na most. ez valami felsőbbrendű erő, ami dolgozik bennünk.
0: Árpád, hogy gondolod, minek a jelei mutatják azt, hogy egy fiatalban kiteljesedik a hit? Tapasztalatod során miben látod ezt a legkönnyebben meg, vagy hogy látják a többiek is azt, hogy egy fiatalban kiteljesedett a hit?
3: Itt mondjuk egy néhány pontban lehetne összefoglalni. Az első az, hogy mik lesznek prioritások a fiatalnak az életébe. Vagyis hogy látja a világot, mi fontos, mi kevésbé fontos, hogyan, milyen alapon hozza meg a döntéseket, és ez elárulja azt, hogy valakinek a hit fontossá kezd válni, mert mondták a fiatalok is, egy folyamat ez, nem hogy egyből berobban a hit, és akkor minden megváltozik, hanem ez alakul, és mondhatni azt, hogy egész életünkön keresztül ez a hit fejlődik és alakul. A másik dolog pedig az, hogy akármikor, amikor probléma van, maradjon meg az emberben egy belső béke. Vagyis én bízzak az Istenben, hogy ha nehézségen is megyek keresztül, jó, ott van. És nem az a vele való járás jele, hogy én nekem most minden jó körülöttem, hanem az, hogy a nehézségben is nyugodt vagyok, békés vagyok, és hiszek az Isten vezetésében. Egy másik dolog, olyan világban élünk, amikor az emberek sértenek, bántanak, támadnak, érnek konfliktusok, és ha én meg tudok bocsátani a másiknak, akkor is ha tudom, hogy világosan tisztán, hogy ő hibázott, hogy rosszat tett, akkor ez is a hitnek a jele. Ameddig ezt nem tudom megtenni, addig van, míg fejlődjem, és még egy dolgot megemlítenék, főleg a fiatalok részére nagyon fontos az egyenesség, vagy a hitelesség. És ha felnőtt is vagy bármilyen korosztályú, légy önmagad, légy őszinte. Nem kell mondani, hogy nekem nincsenek problémáim, nekem minden oké, hanem igen, én is hibázok, bármilyen korú legyek, átmegyek nehézségen, de azért egyenes vagyok. Őszinte vagyok, hiteles vagyok, és ez az, ami igazából igazolja azt, hogy az én hitem valós.
0: Egy szülő hogy tudja elérni ezt egy fiatal életében, hogy kiteljesedjen a hit?
3: Hát itt a legfontosabb dolog az, hogy a hitet nem lehet átadni minden ajándékot, hanem megteremtem a keretet, hogy az a gyerek, az a fiatal megtanulja, meglássa a hitet. És főleg a hitelesség a fontos. Ha lelkész vagyok, ha gyülekezeti tag vagyok, akármilyen mondjuk beosztásom legyen, éljem a hitem ne csak az imaházban, ne csak szombaton, ne csak vallásos környezetben, hanem mindennapokban is. Bármi történjen, legyek hiteles.
0: Ti mit gondoltok erről? Egy szülő hogy tudja a legjobban átadni a hitet, úgyhogy a gyermekének az életében ez kiteljesedjen?
2: Én maximálisan egyet tudok érteni. Nem lehet úgymondva erőltetni, mert sokszor sokkal jobban vissza fog ütni. Viszont maximálisan segít az, hogyha a szülő példát mutat. Tehát látszik az, hogy egy élő hite van, ami ilyen kilométerekkel arrébb is észrevehető, és a gyereknek egy olyan példát mutat, hogy ő a nyomdokaiba szeretne lépni. Mert azt, hogyha látod azt, hogy ez tényleg valódi, hogy a szülő megéli azt a hitet, sokkal könnyebb, hogy te is magadévá tegyed. Viszont mondtam, hogy nem helyes az, hogy erőltessük, de az sem, hogy a gyereket teljesen magára hagyjuk. Tehát, hogy ő felfedezze majd ő a hitét, azt, hogy ő hogyan akarja megélni, mert nem tudod, hogy ez a nagy szabadosság milyen eredményeket fog szülni. Ez teljesen a gyereknek a fogékonyságától függ, és nincs egy sablon, amit rá lehetne húzni.
0: Norbert, te mit gondolsz? Mit tanácsolnál egy szülőnek ezen a téren?
1: Hát az, hogy bármit is dönt a gyerek, vagy bárhogy is akarja az életét élni, a szülőnek kötelessége az, hogy megmutassa az utat, és mellette lenni bármikor, ha ott tanácsot adni, ha kell, bátorítani, ha

0: választottatok magatoknak. Hogy élitek meg a hitet? Mennyire találkoztok nehézségekkel, mennyire könnyen tudjátok kimutatni a hiteteket mások közegében? És itt ennek keretén belül, ennek a nagy kérdésnek a keretén belül, na, ami azt érdekelne részedről, hogy a tudomány és a hit a mindennapokban mit gondolsz? Ütköznek egymással, vagy kiegészítik egymást? Volt olyan, hogy a tanulmányaid azok próbára tettek a hitedet, mert felfedeztél új tudományos kutatásokat, amelyek nem feltétlenül álltak egyhangban a Szentírással. Volt olyan, hogy elbizonytalanított téged ez a dolog, vagy megerősítette a hitedet?
1: Na, ez biztos, hogy nem pár perces kérdés. Szerintem ütközhet is a tudomány a hittel, de ki is tudja egészíteni egymást. Viszont sokat elárul maga a statisztika, hogy a tudósok körében 48%-a nem keresztény, vagy nem hisz Istenben, míg az átlag lakosságban ez inkább csak 17% körül van. Az a helyzet, hogy egy tudósnak sokszor ilyen morális hibának tűnhet az, hogy helytelennek az, hogy olyanban higgyen, amire nincsen bizonyíték, amit nem tud újraalkotni vagy bizonyítani. Ütközés viszont szerintem nem konkrétan magával a tudománnyal, hanem így a tudományos elméletekkel van. Tehát azok sincsenek konkrétan bizonyítva, viszont szélesebb körben el vannak fogadva. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt az orvostudománnyal, mert egyrészt nincsenek ilyen elméletek, vagy jóval kevesebb van, illetve, hogy ahogy tanulod azt, hogy mennyire komplex az emberi szervezet, egyszerűen rá kellett ébredjek arra, hogy ez nem lehet véletlen. Szükség van arra, hogy legyen egy tervező, aki gondosan megalkotott minket.
0: Norbert, a fizikai munka világában mennyire nyilvánul meg a hit? Ez számodra inkább egy belső dolog, tehát internalizálod, vagy ki tudod mutatni kifele is, a kollégáid fele, az emberek fele, akikkel találkozol? Illetve a te életedben már volt olyan a munkaterületeden, hogy nem tudom, a hited az befolyásolja a döntéseidet?
2: Hát először bent, belső dolog, és szerintem azt nem kell kimutasd másoknak a te hitedet, mert hogyha te úgy éled a mindennapjaidat, úgy a munka, úgy otthon, hogy hiszel valakiben, hiszel Istenben, az meglátszik, az a mások is meglássák, és a befolyásolja a döntéseidet is. Hát vannak olyan szakaszok, ahol úgymond megállít, hogy ne tegyél valami olyasmit, amit talán a másikat becsapod, vagy talán a másikat megbántod valamivel. Tehát ezáltal is meglátszik, hogy a te hited hol vagy, vagy kiben hiszel, és szerintem a munkában is ugyanúgy jelen van a hit is.
0: És amikor ilyen döntéseket hozol, akkor ezeket hogy éled meg, hogy örülsz, hogy van hited, és nem csapsz be másokat, segítesz másokon, vagy inkább úgy éled meg, hogy ez egy nehézség, nehéz betartanom ezeket?
2: Hát az elején úgy volt, hogy ez egy nehézség. Nehézségként éled meg azt, hogy ne tegyél rosszat, de utána már szerintem ez egy ilyen belső dolog, ami jön magától. Tehát, hogy nem kell erőltetni, nem kell harcolni érte, mert ez egy olyan dolog, amit Isten irányít, hogyha te engeded, hogy a te életedbe dolgozz.
0: És végső soron egy belső békét is létrehoz benned. Árpád, szerinted különbözik a hit megélése az értelmiségi és a kétkezi környezetben?
3: Hát, ahogy a válaszokból is elhangzott, van különbség, mondjuk első megközelítésre. Lehet az értelmiségének a hit az, mint keresés, mert a szakmájánál fogva ő keres, válaszokat is lehet. A kétkezi munkásnak pedig a hit az egy tapasztalat, egy erőforrás, megéli az ő hitét. Viszont nem kell elfelejtjük azt, hogy amikor problémák vannak, nehézség, vagy bűnnel közelben, bármivel, akkor nincs különbség a diploma is, vagy a diploma nélkül. Ugyanúgy az ember meg kell élje, meg kell tapasztalni Isten jelenlétét, és az Isten közelsége az neki fontos. És ha már így lehet mondjuk úgy javasolni, az értelmiségi meg kell tanulja a hit egyszerűségét és gyakorlatiasságát, a kétkezi munkás pedig tanulja meg, hogy ő is kutasson, mélyüljön el elméleti szinten is, ne csak a gyakorlatban élje meg, hanem tegyen fel kérdéseket és tanulmányozza a hitnek az elméleti részét is, de a gyakorlat ugyanaz. Nem kell felejtsük, ha egy

0: elmegyünk egy templomba, egy imaházba, egy sorba ül, lehet traktorista, munkásember, diplomás, egyetemi tanár, de ugyanúgy megtapasztal Istennek jelenlétét. És ez egyforma, ebbe egyek vagyunk.
1: Naomi, mit jelent számodra személyes, mély kapcsolatban lenni Istennel?
2: Hát nekem olyankor a legerősebb a kapcsolat, amikor tudok szüntelen imádkozni. Tehát minden gondolatomban ott van, hogy legyen az akár egy köszönöm, egy hálás gondolat, egy kérés, vagy csak egy szimpla megjegyzés is, amit lehet, hogy egy barátnak mondtam volna, mert ilyenkor úgy érzem, hogy mintha tényleg a legjobb barátom lenne Jézus. Illetve, hogy segít abban is, hogy a fókusz az úgymondva folyamatosan rajta legyen, és ne kezdjen el szétcsúszni így a mindennapok a problémái között.
1: Orvostan hallgatóként gondolom, hogy az elméd meg van terhelve a tanulmányoktól, az anyagoktól, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy jó szakemberré váljál. Tudatosan teszed ezt a lépést, hogy szüntelen imádságban vagy Istennel, mind a mellett, amit csinálsz a mindennapokban is, vagy hogy tudod megélni ezt a személyes kapcsolatot? Ez egy erőfeszítés számodra? Hogy éled ezt meg?
2: Egyáltalán, tehát, hogy nem mondom, hogy folyamatosan így működök, ez inkább így a jobb napjaimon van, de természetesen jön. Tehát egyszerűen, mikor közel érzem magamat az Úrhoz, akkor van egy ilyen belső nyugalmam, békém, amitől, nem tudom, egyszerűen ilyen boldogsággal tölt el az, hogy folyamatosan kommunikálhatok vele, hogy mint egy jó baráta.
1: Uh-huh. Norbert, mit jelent számodra személyes kapcsolatban lenni Istennel?
3: Hát nekem is ugyanaz, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időben, bármilyen alkalomkor tudok beszélni Istennel, tehát nem kell egy bizonyos időpont, vagy egy bizonyos helység, hogy te beszélgess Istennel, vagy hogy tanácsot kér tőle, vagy hogy bátorítást kér tőle, és meg az, hogy meg tudod beszélni mindazt, amit mással nem tudsz. Tehát elmondhatsz bármit, nem fog megítélni, hanem ott van melletted, és mindig segít.
1: A rövid kvíz kérdéseknél, amikor kellett választani tervezés és Istenre való rábízás között, akkor az Istenre való rábízást választottad. És ez arra enged következtetni, hogy a te életedben volt egy olyan döntés, akár több is, amely esetén belül te rábíztod az életedet, rábíztod a döntésedet Istenre. Volt ilyen? Igazam van? Tudnál esetleg erről néhány szót mondani?
3: Hát volt, igen, több. És mindig azon lepődtem meg, hogy milyen csodálatosan és milyen egyszerűen tud Isten dolgozni. És megértettem azt, hogy nem mindig úgy kell legyen, ahogy én akarom. És lehet, hogy sokat terveztem én is, hogy így lenne jó, úgy lenne jó, és mégis Isten megmutatta, hogy lehet, hogy nem úgy a legjobb, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő szeretné ezt. És ezért van az, hogy mindig rábízom az életemet, mindig rábízom azt, hogy ő tervezzen. Lehet, hogy sokszor nem tetszik, vagy hogy nincs türelmem kivárni azt, amit Isten nekem akar szánni, de megéri.
1: Milyen helyzetről volt szó, ha legalább egyről be tudsz számolni? Tehát milyen helyzetben kérted azt, hogy Isten mutassa meg az utat?
3: Hát ez egy egyszerű helyzet, mikor vásárolni szerettem volna valamit, és úgy voltam vele, hogy kérdezzem meg Istent, vagy ne kérdezzem meg Istent, és aztán mégis arra jöttem, hogy rábízom, és úgy voltam vele, hogy legyen, ahogy Isten akarja, és igen, volt, amikor nem adta meg azt, volt, amikor megadta, de egy kicsit kellett várjak érte, és úgy gondolom, hogy Isten terve mindig jobb.
1: Hogy jöttél rá arra, hogy Istentől jött az, amit vártál, akkor is, hogyha többet kellett várjál, akkor is, hogyha kevesebbet, vagy akkor is, hogyha nem adta meg, amit kértél?
3: Ez egy kicsit jó kérdés. Hát mindig érzed azt a lelkületet, hogy na most ezt Isten adta, és akkor érzed belül azt az örömet, amit betölt, azt a nyugalmat, azt a bátorítást, hogy tényleg ez Istentől van, és tényleg megadta azt, amiért imádkoztam, amit kértem tőle.
1: Naomi, te azt válaszoltad a kvízeknél, hogy sajnos, de inkább tervezni szoktál. A tervezéssel sincs semmi gond, azonban, sőt, nagyon sokat segít az életünkben, hogyha előre kigondolunk, tervezünk dolgokat. Azonban az életedben te megtapasztaltad azt, hogy valamit rábízzál Istenre, és ő adjon egy választ?
2: Igen, itt elmesélnék egy apró történetet. Pont a román érettségi előtti éjszaka volt, és én eléggé stresszelő személyiség vagyok, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy komolyan felkészültem, mindenki ment a fejemből, tehát nem emlékeztem semmire, egyetlen egy tétel kivételével. És pont oda mentem a szüleimhez, hogy apukám nem akarna esetleg imádkozni, hogy pont azt az egy tételt kapjuk másnap. És apum így leintette, hogy nem, inkább imádkozunk azért, hogy majd jusson eszedbe az, amit kapsz, és majd boldogulni fogsz, ügyes leszel, stb. És én nem akartam ezt így elfogadni, mikor lefeküdtem, akkor még így folyton imádkoztam, de hogy így hosszú időn keresztül, hogy kérlek, csak azt az egy tételt kapjuk. És másnap elmentem a vizsgára, és pont a teremnek a legvégében voltam, láttam, hogy osztják ki a tételeket, mindenki fogta a fejét. Tehát, hogy mindenki ki volt készülve, hogy szörnyű, amit kaptunk. Én már kezdtem kétségbe esni, hogy na jó, akkor ennek nem lesz jó vége. És megkaptam a papírt, ez ugyebár a tételpont a legutolsó tétel, megfordítom gyorsan, hogy lássam. Háromszor kellett ellenőriznem, mert nem akartam elhinni, hogy pont az lett, amiért imádkoztam.
1: És ezt hogy élted meg? Egy csodaként, amit Isten megengedett az életedben, vagy hogy fogtad fel ezt a...
2: Maximálisan, mert szinte esélytelen tétel volt, mert egy vagy két évvel azelőtt ugyanez volt, és mindenki lenyitette, hogy ez biztos nem lesz. Emiatt voltak a többiek kétségbe esve, mert senki nem tanulta meg, vagy kevésbé, mint a többit. Maximális csoda volt, tehát, hogy nem tudom, utána ilyen hetekig ilyen extázisban voltam, hogy nem akartam felfogni, hogy ez így tényleg megtörtént.
1: Erősítette a kapcsolatodat Istennel ez a tapasztalat. Árpád, az élet mely döntéseiben javasolod azt, hogy a fiatalok azért Istennel is konzultáljanak, imádkozzanak hozzá, mielőtt meghoznák a nagy döntést?
0: Röviden fogalmazza, minden döntésben. Nincs olyan, hogy nagy döntés, kis döntés. Egy apró esemény is lehet óriási nagy fontossága és szerepe. Minden döntésben jó bevonni az Istent, és igazából mondjuk három pontban lehetne foglalni, megadni az igei alapot, tehát milyen bibliai ige tanácsol erre a helyzetre, azután a józan ész, tehát gondoljam el, hogy Isten mit vár el, és milyen elvek alapján kell döntsem, azután pedig ez a belső készség, hogy átadom magam Istennek. Uram, ahogy te akarod, ahogy neked a legjobb, ahogy te jobbnak látod az én részemre, földi és örökké valóság szempontjából. És akkor szerintem minden jól alakul. De fontos az, hogy mindenbe bele kell vonni az Istent.
1: Nagyon felemeltétek a hangulatot lelkileg ezekkel a pozitív tapasztalatokkal. Azonban, hogy ragaszkodjunk a valósághoz is, azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy olyan volt, hogy imádkozzatok, és ne jöjjön egy válasz, vagy hogy valami ne úgy alakuljon az életetekben, ahogyan imádkoztatok érte?
2: Szerintem inkább apróságokban, de vagy ilyen tervezésekben, hogy valamire vágytam volna, vagy ilyenek. De utólag mindig rá kellett jöjjek, hogy jobb, hogy akkor annyiban maradt a dolog, mert lehet, hogyha később valósult meg, akkor sokkal jobban beleillett már az élethelyzetembe.
1: Akkor, amikor érezted, hogy hiányzik a válasz, vagy nem úgy alakul, ahogy imádkoztál érte, hogy érezted magad? Könnyen fel tudtad dolgozni ezt a helyzetet, vagy csak utólag nyugodtál meg, miután láttad, hogy összeáll a puzzle?
2: Egyáltalán pillanatnyilag ki voltam szerintem készülve, vagy nagyon kétségbe voltam esve, de utólag, tehát, hogy nem is olyan sok idő elteltével, ugye, amikor az ember így már racionálisabban áll hozzá, akkor segít, hogy más szemszögből tekintse a történteket.
1: Ilyenkor mit vársz el Istentől, mikor látod, hogy nem alakulnak a dolgok? Elvárod azt, hogy Isten hagyja, hogy az ő akarata szerint haladjon tovább a terv, vagy szeretnéd, hogy inkább adjon egy választ, és ébresszen fel minél hamarabb, hogy lelked egy nyugalmat kapjon?
2: Választ szeretnék, de nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy igenlő legyen a válasz, inkább ahhoz, hogy tudjam, hogy akkor mi az akarata. Tehát inkább nekem ezzel van problémám, ez a kétségbe esett helyzet, hogy nem tudod, hogy merre kéne akkor elindulni, hogy az történje, amit te szeretnél, vagy az, amit az Úr, de hogy lehet, hogy nem is tudod még, hogy mit szeretne az Úr, és amikor nem vagy benne biztos, hogy mi fog történni, inkább ez az időszakkal van a problémám.
1: Norbert, te hogy éled meg ezeket a helyzeteket? Mert mondtad, hogy a te életedben is volt olyan, amikor később érkezett a válasz, vagy másképp, más válasz érkezett, mint amire vártál.
3: Hát ugye, ahogy már mondtam, hogy az elején egy kicsit olyan bosszantó, vagy idegesítő, hogy tényleg, hogy imádkozol is, nem, és akkor feljön a kérdések, jönnek a kérdések, hogy vajon jóért imádkozok, vajon hall Isten, vajon dolgozik már Isten, és egy kicsit lehet, hogy nehezen éled meg, de utána kapok egy ilyen lelki békét, hogy mégis azért hagyjam Istenre, mert ő tovább lát mind, amit én látok, és aztán rájövök, hogy tényleg, akkor abban a percben megadta volna Isten azt, amiért imádkozok, lehet, hogy már elveszítettem volna, vagy lehet, hogy már nem vált volna áldássá számomra.
1: De amikor pillanatnyilag a helyzetben vagy, akkor mit vársz el Istentől? Amikor benne vagy úgymond a viharban, hogy minél hamarabb válaszoljon, vagy hogy megoldja a helyzetet, vagy tényleg bosszankodsz, de vágysz arra, hogy legyen meg az ő akarata?
3: Hát inkább arra vágyok, hogy én is tudjam, hogy igen vagy nem. Tehát, hogyha nem, akkor tudjam, hogy ne várjam tovább. Hogyha igen, akkor tudjam, hogy kell várni. Ez, hogy megmutassa Isten az ő akaratát, hogy megkapod, nem kapod meg, hogy mi az ő terve, inkább ez a...
1: Köszönöm szépen. Árpád, ilyen helyzetekben, amikor az emberek, vagy a fiatalok, vagy akárki belekerülnek, egyesek elvesztik a hitüket a folyamatban, mert lehet, hogy egy mélyebb vihar, vagy erősebb viharba kerülnek. Szerinted mit tehet egy fiatal, mit tehet egy érett felnőtt ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy ne veszítse el a hitét?
0: Hát először is a mélypont jelenléte valakinek az életében nem azt jelenti, hogy nem hisz, hanem azt jelenti, hogy ember. Minden ember átment, még a hit nagy emberei is átmentek a mélypontokon. A legklasszikusabb bibliai példa, például Illés proféta, vagy Dávid, vagy egyéb más, Jeremiás, sokan voltak. Hát, ha valaki a gödör alján érzi magát, akkor nem kell magát ostorozza, nem kell magát hibáztassa, hogy a te hibád, hogy nem tudom, mit nem tettél meg, vagy nem imádkoztál eleget, vagy ehhez hasonló, hanem meg kell nézni, milyen lépéseket kell megtenni. Az első, legyünk őszinték, nem kell megjátszani a jó keresztényt, most mély ponton vagyok, és ez van. Megélem, átélem, tanulok belőle, és viszem magammal. Akkor egy második javaslat az lenne, hogy alkalmazzuk az illésmódszert. Amikor Illés a mélyponton volt, mit csinált Isten vele? Nem tartott neki egy prédikációt, vagy egy teológiai diskurzust, hanem adott neki ilyen, és hagyta, hogy aludjon. Ki kell aludni, ki kell pihenni, ki kell heverni ezt. Engedjük meg a lelkünknek, hogy dolgozza fel, és kapcsoljunk ki bármilyen más dolgot, és éljük meg, és Isten megadja a választ ezek után. Akkor ne akarjunk mindent egyedül megoldani. Keressünk segítséget, keressük az Istent, keressünk barátot, keressünk szakembereket, és akkor ez segít. Azután pedig ne ilyen helyzetben ne tervezzünk 5 évre és 10 évre. Nézzük csak az első lépést, ami ezután következik. A többi aztán a magára fog jönni.
1: Mit szoktál észrevenni? Mi az, amit a legtöbben az emberek közül, vagy az érett fiatal korosztályból félre szokott érteni a hit kapcsán?
0: Hát, volt a kérdés, és volt egyes válaszok, hogy a biztonság, hát úgy érzem, hogy. Van benne valóság, de a hit igazából nem érzés, nem csak érzés, hanem ez egy tudatosság kell legyen, ha nehézségben vagyok, akkor is Isten mellett döntök, ha nem is érzem Isten jelenlétet, akkor is tudom, hogy ő itt van mellettem, tehát először is racionális döntés alapján kell tegyük. Azután ne felejtsük el azt sem, hogy a hit nem egy szabálygyűjtemény. És akkor pipálom ki, mit tartottam meg, és ha nem, akkor most már bajban vagyok. Tehát akkor nem érzés, hanem döntés. Nem válasz a hit, hanem kérdezés. Inkább kérdezek Istentől, valamikor válaszol, valamikor nem válaszol. És nem egy korlát a hit, hanem egy keret, amit megad, amiben ha én élek, akkor biztonságosan fogok élni. ha röviden fogalmaznánk meg a választ, így szólna, leírtam és inkább felolvasom, a hit nem egy rózsaszín köd, hanem egy intellektuális és lelki gerinc, amely megtart, még akkor is, ha a világ körülöttem szétesik.
1: Hogyha egy mondatban kellene megfeleld azt a kérdést, hogy mi az, amit a hit adott számodra, amit semmi más nem tudott adni, akkor mi lenne a feleleted?
0: Hát biztonságot, megnyugvást és áldást.
1: És nektek mit adott a hit, amit semmi más nem tudott adni?
2: Nekem is hasonló, lelki békét, egy biztonságérzetet, identitást és egy közösséget is.
3: Ugyanúgy nekem is egy lelki békét, meg egy olyan biztonságérzetet, hogy érdemes hinni.
1: Norbert, miért vagy ma hálás Istennek? Vannak gondolataid, egy nap folyamán vannak nagyobb dolgok, amiért hálás vagy Istennek?
3: Hát sok mindenért hálás vagyok. Tehát nem lennének szavak, amik el tudnak mondani azt a sok hálát. De elsősorban azt, hogy fiatal vagyok, azt, hogy van energia, egészségesek vagyunk, és azt, hogy tényleg van egy olyan Istenünk, aki nem hagy el.
2: Én hálás vagyok azért, mert ennyire csodásan alakítja az életemet, és azért is, hogy a botladozásaim ellenére hajlandó mindig visszafogadni.
0: Hát én Isten vezetésének vagyok, ezért vagyok a leghálásabb. Olyasmit is megadott, amire csak álmodni mertem, és ugyanakkor Istennek a türelméért. Mert ő kivárja, ameddig az ember rájön dolgokra, megérti, és ilyenkor magamat szoktam sokszor úgy oktatni, hogy lehet, hogy nem vagyok elég türelmes valakivel körülöttem, vagy gyermekemmel, vagy fiatalon a gyülekezetből, de ha arra gondolok, hogy sok mindennek, hogy fejlődjünk, idő kell, ezért értékelem Istennek a türelmét, hogy annyira vártam, eddig lassan-lassan eljöttem dolgokra.
1: Mi az az egy dolog, amit szeretnéd, ha mindenki megértene a hitről?
0: A hit az nem egy mondjuk úgy egy teljesítménytúra, hogy most valamit meg kell valósítsak, hanem Istennek a jelenléte, Istennek az ölelése.
1: Ti hogyan vélekedtek erről? Mit szeretnétek azt, hogy mindenki megértsen a hitről?
2: Én két olyan dolgot mondok, amit nekem is meg kellett értenem. Ezt, hogy a hit nem érzés, hanem egy döntés, illetve hogy a hit az nem elvesz a szabadságunkból, nem egy kalitkába zár, sokkal inkább egy irányt ad nekünk, hogy merre fele haladjunk.
3: Hát az, hogy a hit az, hogy elhiszem azt, hogy Isten képes rá, és azt, hogy Istennél nincs akadály.
1: Ha találkozol egy fiatallal, aki most keresi Istent, milyen tanácsot adnál neki, hogyha megnyílna és elmondaná ezt magáról?
3: Az, hogy az apró kis dolgokba keresse Isten. Ne úgy képzelj el, hogy Isten egy olyan dolog, ami távoli, és kell tenni érte, vagy kell menni kilométereket, hogy megtaláld. Hanem egyszerűen forduljon meg, és érezze azt, hogy Isten ott van mellette.
1: Milyen apró dolgokban szoktad te meglátni Isten jelenlétet? Mire gondolsz pontosan?
3: Hát a természetben, a napsütésben, a minden kicsi ilyen dolgok, amik az ember számára egy áldás.
1: És amik nélkül nem lenne élet?
3: Nem lenne élet, igen.
1: Naomi?
2: Én azt mondom, hogy merjen kérdezni és megkérdőjelezni, mivel a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jele, és Isten nem fél a kérdéseinktől.
0: Hát valaki elkezdi keresni az Istent, azt mondanám, hogy menjen bátran előre. Ez annak a jele, hogy rezonál az Istennel, megtalálta az Isten mondjuk úgy fele való irányt, Isten már keresi őt, és ő csak válaszol Istennek a keresésére.
1: És ha egy mondatban kellene válaszolnotok arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnátok?
0: Kezdjem én.
1: Igen.
0: A hit nem egy mankó a gyengeségben, hanem egy iránytű, amelyre Isten akar vinni bennünket.
2: Nekem az Istenben való hit kapcsán a legnagyobb előnyöm az volt, hogy folyton biztonságban érzem magamat, úgy fizikailag, mint lelkileg, és akkor is számíthatok valakire, hogyha nincs ott pont a családom vagy a barátaim.
3: Nekem pedig meg bátorságot. Azt, hogy Jöhet bármi, lehet, hogy rossz vagy jó, de mindig érzem azt, hogy bátor vagyok, neki megyek, mert Isten ott van mellettem.
1: Köszönöm szépen, hogy segítettetek ma irányt találni a hit döntéseiben, hit kérdéseiben, hit megélésében. Saját élettapasztalatotokról is beszámoltatok a mai adásban, és hálás vagyok ezért nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és amennyiben igen, én szeretettel visszavárlak még más egyéb beszélgetésekre is, hiszen rengeteg dologról lehet még beszélni, ami a hit témáját érinti. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr gazdagon áldja meg az életeteket.
3: Köszönjük.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek a mai adást. Hit történeteket hallhattunk fiataloktól, amelyek azzal a céllal születtek, hogy egy buzdítást, egy bátorítást adjanak az életünkre nézve a mindennapokban. Hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések elérik a céljukat, és valóban sikerül azt tenniük az életünkben, hogy indítsanak abba az irányba, amerre Isten van. Meghívlak titeket, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be, ugyanis folytatódni fognak ezek a kerekasztalok, és legközelebb egy másik fiatal párt fogunk megismerni, illetve hozzájuk egy másik lelkipásztor fog csatlakozni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szeretettel visszavárlak, és az önök számára, a ti számotokra is minden jót, és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

0: A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
1: 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Szívből örülök annak, hogy alkalomtól alkalomig közösen együtt foglalkozhatunk a Szentírás különböző igazságaival. Ennek a témakörnek, ha címet kell adni, akkor ezt tudnám adni, és ezt tudom adni. Engedelmesség egyenlő élet, vagy engedetlenség egyenlő halál. Éden kapujától kezdve az egész Szentíráson keresztül végigvonul egy fogalom, Istennek egy fontos kinyilatkoztatása, az, hogy Isten Édentől kezdve minden ember elé két utat tett. Ádámnak, Évának azt mondta, ha engedelmes leszel, élsz. Ha eszel a tiltott fa gyümölcséről, meghalsz. És ez az isteni elv húzódik végig az egész Szentíráson. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, és életének leghosszabb prédikációját tartotta meg a hegyen, ezért is nevezzük hegyi beszédnek, Máté evangéliuma 5., 6. és 7. részében találjuk ezt a csodálatos, bőtartalmú, sokat mondó beszédét Jézus Krisztusnak, és a 7. rész 13. és 14. versét óhajtom alapgondolatul idézni. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Jézus Krisztus itt két utat tesz elénk. Hiszem, hogy ezeknek az igazságoknak a meghallgatása után mi is útkereszteződéshez értünk. Mi is lelkünk mélyén érezzük azt, hogy döntenünk kell, vagy az engedelmesség útján járunk, vagy az engedetlenség útján járunk. Azonban mielőtt ezzel foglalkoznák, szeretnék egy nagyon fontos kérdést feltenni, azért, mert sokan úgy gondolják, hogy jó emberek, és ők biztosan Isten országának örökösei lesznek, még akkor is, ha nem engedelmeskednek mindenben Jézus Krisztusnak. Vajon születésétől fogva minden ember melyik úton indul el a két út közül? Mert itt Jézus Krisztus két útról beszél, a széles útról, amely a halálba vezet, a keskeny útról, amely az életre vezet. Melyik úton indulunk el, mindannyian, kivétel nélkül, születésünknél fogva? Szeretném fellapozni a Szentírást a Zsoltárok könyvében, az 51. Zsoltárnak a 7. részében, ahol a Zsoltáros egyértelműen és világosan elénk tárja azt, hogy minden ember melyik úton indul el. Ezt azért is szeretném tisztázni, mert nagyon sok ember azt mondja, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni. Hát, ha tudnák az emberek, hogy miben születtek, akkor ezt senki nem mondaná, hogy abba akarok meghalni. Mert ezzel a mondattal, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni, vallásához ragaszkodását fejezi ki az ember. Azonban ez a mondat nem azt jelenti, mert melyik úton születtünk, miben születtünk? Az igazságban születtünk, az Isten útján indultunk el születésünknél fogva, vagy pedig a széles úton, a bűn útján, tehát bűnben születtünk. Zsoltárok 51. rész 7. versét olvasom. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Kétszer is nyomatékosan hangsúlyozza a Zsoltáros, hogy én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. A mi szüleink, őszüleink, egész visszamehetünk Ádámig, Éváig, ők is bűnösök voltak, miután elfordultak az élő Istentől. Ők voltak az egyetlenek, akik az élet útján indultak el a keskeny úton, azonban ők letértek a keskeny útról. És mivel letértek a keskeny útról, a bűn útját járták, és a mi szüleink is bűnös hajlammal, bűnös természettel élő emberek voltak, És mi mindannyian, akik születtünk ezen a földön, bűnben születtünk. Akkor akarunk abba meg is halni, amibe születtünk. És itt értjük meg a Szentírásból azt, hogy mindannyian kivétel nélkül a halál útján indulunk el születésünknél fogva, és hogyha nem keressük az igazságot, nem választjuk azt, nem döntünk Isten szava szerinti élet mellett, akkor végigjárjuk a halál útját, és az örök pusztulásban lesz osztályrészünk. Jézus Krisztusnak az imént felolvasott alapigénkből is, Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből is világosan látjuk, hogy az embernek keresni kell a keskeny utat. Még egyszer olvasom Máté 7:14-et. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ami azt jelenti, hogy keresnünk kell a keskeny utat. Amikor az ember felnőtté válik, megtanul írni, olvasni, van alkalmunk venni a Szentírást, hallgatni Isten szavát, van alkalmunk arra, hogy válasszunk a jó és a rossz között, mert ismerjük mind a kettőt. Ismerjük a bűn útját, mert azt járjuk születésünktől fogva, azonban a Szentírásból megismerjük, és ha végighallgatjuk ezeket az előadásokat, akkor a Szentírás legalapvetőbb igazságaival megismerkedtünk, és lelkünk mélyén hozhatunk egy bölcs döntést, a legfontosabb döntést, azt, hogy mi is keressük az Istennek igazságát, és amiután megértettük azt, akkor azt mondjuk, Istenem, köszönöm neked, hogy én megértettem a te akaratodat, a te igazságodat. Én eddig a bűn útját jártam, de én elfordulok a bűn útjától, és Jézus Krisztus, én tégedet akarlak követni. Ezzel kapcsolatban lapozzuk fel János evangéliumának 14. részét, és a 14. rész 5. és 6. versében a következőket találjuk feljegyezve. Mondané ki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondané ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Jézus Krisztus két útról beszél. A széles útról, ami a biztos pusztulásba vezet, az örök halálba, és a keskeny útról, ami az életre vezet. Azonban Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. És senki sem juthat az örök életre, senki sem juthat az atyához, mondja Jézus, hanem csak én általam. Azonban most vessük fel akkor ezt a nagyon fontos kérdést. Mikor lesz Jézus Krisztus számomra az út? Vajon akkor is Jézus Krisztus volt az út, amikor a bűn útján haladtuk, és a bűn útját tapostuk születésünktől fogva? Nem. A Jézus Krisztus akkor lesz számunkra az út, mert itt három dolgot mond el, én vagyok az út, az igazság és az élet, ha az ő igazsága szerint élünk. Más szóval az ő lábnyomába azt valljuk, azt hisszük, azt cselekesszük, amit Jézus Krisztus tett, tanított és élt. Még egy igét hadd olvassak el Jézus Krisztus főpapi imájából, János evangélium a 17. rész 17. verséből. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az imént olvasott igében azt olvastuk, Jézus ezt mondta, én vagyok az igazság. Itt Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ebből azt értjük meg, hogy van egy élő igazság, ez Krisztus. Ő életpéldájával megmutatta azt, hogy minden mennybe készülő embernek már itt a földön úgy kell élni, ahogy ő élt. Azonban Jézus Krisztus beszél János evangélium a 17:17-ben egy írott igazságról, és azt mondja az igét, igazság. Honnan ismerhetjük meg mi az élő igazságot, Jézus Krisztust, és honnan ismerhetjük meg mi az Isten akaratát? Az írott igazságból, a Szentírásból. Ami azt jelenti, hogy ha mi szorgalmasan tanulmányozzuk a Szentírást, és mi megértjük az Isten akaratát, és mi elhatározzuk, hogy Istenem, én hátat fordítok eddigi bűnös életemnek, és én csak a te utadon akarok járni. Én azt akarom tenni, amit te előtted, kedves, mert én szeretlek téged. És én úgy akarok élni, ahogyan te élsz, ahogy te megmutattad, ahogy te tanítod a Szentírásban. Megelégedtem az emberi filozófiával és az emberi magyarázatokkal, amelyek ellentétben vannak a Szentírás tanításával. Én tégedet akarlak követni. Kedves hallgatók, lelkünk mélyén most hozzuk meg életünknek ezt a legfontosabb döntését. Ne halogassuk a holnapra, mert holnap lehet, hogy örökre késő lesz. Most tegyük meg, addig, amíg élünk, amíg Jézus Krisztus szólít bennünket, ő a keskeny útnak a vezetője. Azonban Jézus Krisztus beszél a széles útról. És ki a széles útnak a vezetője? Jézus Krisztus beszél erről, János evangélista jegyezte fel, evangéliumának 8. rész 44. versében. Ekképpen hangzanak Jézus Krisztus szavai. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a széles út a halálba vezet, és ennek az útnak az élén, vagy végén Sátán áll. És ő a hazugság atya. Ő az, aki az igazságot összekeveri a hazugsággal azért, hogy bennünket, embereket megtévesszen. És végül is a Szentírásnak a legutolsó lapjáról szeretnék olvasni, mi lesz a sorsunk akkor, ha mi a széles úton haladunk tovább. Miért mondtam, hogy tovább? Azért, mert születésünknél fogva széles úton a bűn útján haladunk. Jelenések könyve 22. részében, a 15. versben ezt találjuk. De kinn maradnak az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Nagyon kategórikus, mint minden egyes alkalommal Isten a Szentírásban. Itt is felsorolja a bűnök lajstromát, és azt mondja, hogy aki megmarad bűnében, vagy bűneiben, az kívül marad a kapukon, az nem mehet be a városba, az nem lesz Isten országának örököse. Választotta a halál útját, és a halál útján levő gyümölcsöket fogja leszedni, az pedig az örök pusztulás. Amikor megértettük azt, hogy születésünknél fogva mindannyian a széles úton születtünk, a bűn útján, és lelkünk direkt vágy megismerni azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban hagyott, és ezért is hallgattuk ezeket az igazságokat, és most miután megismertük, most miután látjuk, hogy mi az igazság, mit kell nekünk, embereknek tennünk, hogy a széles útról a keskeny útra lépjünk át, hogy a bűn útjáról Krisztus lábnyomába kezdjünk járni, és őt kövessük mindenben, a mindennapi életben. Példabeszédek könyvét lapozom fel, és itt a példabeszédek könyvének a 3. részéből olvasom az 5. és a 6. verset. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Szívleljük meg Istennek ezt a tanácsát. Kiben legyen a bizodalmunk? Az Úrban. És a saját értelmünkre ne támaszkodjunk. Lehet, hogy életutunkon találkoztunk különböző emberekkel, akik bizonyos dolgokat magyaráztak a Bibliából, de nem úgy, ahogy megvan írva. És talán az közelebb áll szívünkhöz, bűnös vágyainkhoz. Azonban itt azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál. Olvasom tovább a 6. versben. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat.

második részből szeretném olvasni a tanácsot erre vonatkozóan, hogy hogyan jutunk el az élet útjára. Az első 6 verset olvassuk a második részből. Arra kérem, kedves hallgatók, hogy figyeljük meg a ha szócskát. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadban, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. Harmadik ha, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Negyedik ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincset, kutatod azt, akkor jön az ígéret, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr áld bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Nézzük meg, kedves hallgatóim, az első ha szócska mihez kötődik. Azt olvastuk, fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadban. Ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, mi az első ha? Készek vagyunk-e megszívlelni Isten örök igazságát, azokat a drága gyöngyöket, az örök igazság drága gyöngyeit, amelyet a Szentírásban találtunk és találunk. Ha ezt megszívleljük, ha azt befogadjuk, így mondja, ha beveszed, ha befogadjuk, akkor ez az első lépés, hogy a széles úttól a keskeny útra térjünk. És ennek a természetes következménye az lesz, hogy az Istennek parancsolatai helyet találnak elménkben, lényünkben. És naponta azért könyörgünk Istenhez, hogy Istenem, adj erőt, segíts meg elhagyni bűneinket, rossz szokásainkat, bűnös gondolatainkat, a te parancsolataiban éljünk, járjunk, ami egész lényünk azzal legyen áthatva. A második ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. Csodálatos a Bibliában, amit Isten elénk tár arra vonatkozóan, hol akarja először is a változást Isten elérni minden embernél. Róma beliekhez írott levél 12. rész 2. verseiben ezt találjuk feljegyezve, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Mert, kedves hallgatóim, akié a mi elménk, mi azé vagyunk. Akiről legszívesebben elmélkedünk, akiről legszívesebben beszélünk, mi azé vagyunk. Ezért Isten először az elménket szeretné megújítani. Mert Krisztus és a sátán között érettünk, nem a fizikai testünkért folyik a harc, hanem az elménkért. Mert hogyha Isten az ő szent lelke által megújíthatja a mi elménket, mert mi kérjük, akkor ő megteszi, akkor fokozatosan, ha megtisztul az elménk, ennek természetes következménye, természetes nem küzdelem nélkül, hanem küzdelemmel, megtisztul a mi tekintetünk, a mi beszédünk, a mi életmodorunk és a mi egész jellemünk. Ezért a második ha, készek vagyunk-e odaadni elménket Istennek, óhajtunk-e naponta imádkozni azért, Istenem, segíts meg, hogy megszabaduljon elménk mindattól, ami bűnös, szent lelked által tisztítsd meg a mi elménket, hogy mi győzelemre jussunk. A harmadik ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Itt van az, amit eddig mondtam, és már is olvasom a negyedik ha. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset, kutatod azt. Egy példát engedjenek meg. Önök ott, ahol laknak, például egy kertes házban, úgy vették meg. És valaki azt mondja,

önöknek, hogy ott az önök kertjében 10 kiló arany el van ásva, körülbelül 50 centi mélyen. Készek lennének átásni az egész kertet azért, hogy az arany birtokába jussanak? Igen. Itt azt mondja a Szentírás, ha úgy keressük, ha úgy értékeljük, mint az aranyat, mint az ezüstöt, az Isten igéjét, sőt, még többre is, mert az aranyért és az ezüstét esetleg agyonütnek bennünket, ha megtudják, hogy sok van belőle. Ha pedig az Isten igazságát úgy kutatjuk azzal a hívvel, azzal a vágyjal, azzal a szeretettel, hogy Istenem, én szeretlek téged, és én szeretnék mind többet megérteni a Szentírásból. Körülbelül 30 éves voltam, egy családdal együtt tanulmányoztam a Szentírást, és amikor megértették, akkor azt mondta a családfő, ó, Faragó, hol volt maga 40 évvel ezelőtt? Ha én akkor fiatal koromban tudtam volna az igazságot, akkor egészen másképp folyt volna le életem, mint ahogy azt így tettem az igazság ismerete nélkül. Majdnem minden őszintén Istenhez megtérő idős ember ugyanezeket a szavakat elmondja. Ha én ezt tudtam volna fiatal koromban, akkor másképp éltem volna. Kedves hallgatóim, ime a tanács, és ha ezt a 4 feltételt teljesítjük, akkor ott van az ígéret, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Szeretnénk erre eljutni? Ime itt az ígéret, ha igen, akkor teljesítsük be azt. Azonban miután feltettük a kérdést, hogyan juthatunk el a széles útra, a keskeny útra, és most már láttuk, akkor most vessünk fel egy másik dolgot, hogyan válhatunk Isten gyermekévé. János evangélista adja meg a választ evangéliumának első rész 12. versében, amely így hangzik. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Isten adja a hatalmat, Isten vezet bennünket győzelemre. Azonban, miután befogadtuk őt, ez egy fogalom, de ugyanakkor ez egy tapasztalat is. Miről tudhatjuk meg, hogy Jézus Krisztus igaz követői vagyunk? Néhány igét szeretnék olvasni János evangélium a 10. részéből, a 10. rész 27 és 28. versében mondja el Jézus Krisztus a választ a feltett kérdésre, miről tudhatjuk meg, hogy Jézus igaz követői vagyunk? János 10, 27-28. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Miről tudjuk meg, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk? Az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket, és követnek engem. Kedves hallgatóim, óhajtunk-e Jézus Krisztus követő emberek lenni? Ha mindenben őt követjük, akkor Isten gyermekeivé leszünk. Akkor befogadtuk Jézus Krisztust. Akkor élünk az Isten akarata szerint. Mert a mi életünk bizonyítja azt, hogy mi mennyire szeretjük Jézus Krisztust. Megváltunk hegyi beszéd végén, Máté evangélium a 7. rész 25. versében ad egy gyönyörű tanácsot, amiről felismerhetjük, hogy mennyire szeretjük Jézus Krisztust. Példázatot mondott el, és a példázatnak csak az ide vonatkozó részét olvasom. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem tölt össze, mert a kősziklára építetett. De ki az, aki a kősziklára, Krisztusra építi az ő hitét? 24. versben találjuk a választ. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom a bölcs emberhez,
aki a kősziklára építette az ő házát. Mit mond Jézus Krisztus? Ki az, aki a kősziklára, az örök kősziklára, Jézus Krisztusra építi az ő hitházát? Aki hallgatja az ígét, és befogadja azt, aki kész cselekedni az Istenek akaratát, kész Jézus Krisztus tanítása szerint élni. Vajon készek vagyunk-e? Én hiszem, hogy igen. Nincs szebb, nincs nagyobb öröm ebben a földi életben Isten szava szerint élni. Körülbelül 25 évvel ezelőtt történt, még az ateista világban, amikor egy hívő családnál volt egy ateista ember, aki jól ismerték egymást, és az ateista ember egyszer azt mondta a családfőnek, én csodálkozom önön és önökön, hogy önök vallásosak. Olyan értelmes emberek is mégis hisznek Istenben. Erre a családfő azt mondta, igen, mi hiszünk. Mi hiszük azt, hogy Isten van, hiszük azt, amit Isten a Szentírásban elmondott, mi hiszük azt, hogy a hűségeseknek örök életet fog adni Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor. És mi azért boldogok vagyunk. Nem vagyunk féltékenyek egymásra, férfeleség. A gyerekeink elmaradnak este hívők társaságában, nem kell félnünk attól, hogy milyen állapotban jönnek majd haza, akár fiúk, akár lányok. És hogyha nem is volna igaz, amit Isten a Szentírásban mond, és ha nem is kapnánk örök életet, akkor is megér úgy élni, ahogy Isten szava tanít bennünket, mert már most itt a földi életben boldogok vagyunk. Hát akkor mennyivel inkább megéri Istent követni ebben az életben, mert lesz örök élet. Van Isten, van megváltó Jézus Krisztus, van örök élet. Isten nem ember, hogy hazudjék. Isten igazat mond. És akkor azt mondta ez az ateista ember, látom, hogy annyira meg van győződve arról, hogy igaz, amit Isten a Szentírásban mond, inkább beszéljünk másról. Hogyan fejezzük ki Isten iránti szeretetünket? János Evangéliuma 14. részéből olvasom a 15. verset. Ha engem szerettek, az én parancslataimat megtartsátok. Mit mondott Jézus Krisztus? Melyik ember tartja meg az Isten 10 parancsolatát? Az, aki szereti. Az Isten iránti engedelmesség, a 10 parancsolat megtartása, az nem más, mint Isten iránti szeretetünknek a kifejezője. Ha megtartjuk, azt fejezzük ki életünkkel, hogy szeretjük őt. Ha nem tartjuk meg az Isten 10 parancsolatát úgy, hogy maga Isten felírta a saját ujjával a két kőtáblára, akkor azt fejezzük, hogy nem szeretjük az Istent. Szeretném idézni Jézus Krisztus szavait, hogy mi volt kortársainak a legnagyobb problémája. Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Mi volt a zsidóknak a legnagyobb ballépésük? Azon kívül, hogy elvetették Jézus Krisztust. Az, hogy ők szájjal vallották, hogy vallásosak, imádkoztak, utcasarkokon, piacokon, fennhangon vitték az áldozatot. Ők mondták, hogy szeretik az Istent. Szájával közelget hozzám. Szíve pedig távol van. Kedves hallgatóim, engedjenek meg egy személyes kérdést. Önök hogy állnak ebben a kérdésben? Hogy állunk az Isten iránti viszonyunkban? Szájjal valljuk meg, vagy szívünkkel is. Én hiszem, hogy ez az utóbbi mindannyiunknál jelen van. És Isten segítsen meg bennünket abban, hogy ez mindinkább bennünk megerősödjön, hogy mi hűségesen kövessük Jézus Krisztus szeretetünket, így fejezzük ki. Mert ha mi megtartjuk az Isten parancsolatait,
az egy újabb áldás forrás lesz számunkra. Olvassuk el ugyanitt János 14:21-ben. Aki ismeri az én parancslataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Hogyan magyarázza Jézus Krisztus ezt a szeretet kérdést? Azt mondja, hogy aki ismeri az én parancslataimat, az én irántam való szeretetét abban fejezi ki, hogy megtartsa azt. De ehhez mindjárt az áldást is elmondja, hogy azt az embert, aki megtartsa a 10 parancsolatot, azt szereti az én atyám. És itt sem áll meg az áldások ígéretével. Azt mondja, hogy én is szeretem azt, és még megy tovább, és azt mondja, hogy kijelentem magamat annak. Ad erőt megtapasztalni, ad alkalmat megtapasztalni. És miután tapasztalatból ismerjük meg az igazságot, azért, mert éljük az igazságot, és megtapasztaljuk Isten áldását, jóságát és szeretetét, Isten vezetni fog bennünket tovább, és a hitünk így erősödni fog. És még a 23. verset is olvassuk el itt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Kedves hallgatóim, szeretnénk-e, ha Jézus Krisztus a mi otthonunkban lakozna? Szeretnénk-e azt, hogy a szent angyalok állandóan jelen lennének? Szívünk vágya-e az, hogy a Szentlélek töltse be egész lényünket, hogy ő irányítsa gondolatunkat, tekintetünket, szavainkat, tetteinket? Szeretnénk-e boldog emberek lenni már ebben az életben? Hiszem, hogy igen. Ezért szívleljük meg Isten tanácsát. Ne tétovázzunk, mert az mindig veszélyes. Szeretnék a Szentírásban elolvasni ennéhány példát, amikor az emberek tétováztak és nem döntöttek Krisztus mellett. János evangéliumának a 12. részében a 42. és a 43. versben a következőket olvassuk. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Jézus Krisztus itt azokról a főemberekről beszél, akik hittek benne. Akik elismerték Jézus Krisztust, hogy ő a Mesiás. Akik meg voltak győződve arról, hogy nekik is tenniük kell azokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztus tanít. Azonban valami megfékezte őket. Azt mondja itt, hogy ezek az emberek hittek ő benne. Azonban a farizeusoktól való félelem miatt, hogy nehogy problémájuk legyen, itt azt mondja el, ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Inkább szerették az embereknek a dicséretét, mint nem az Isten dicséretét. Sajnos ma is vannak ilyen emberek. Mit szól a szomszéd? Mit szólnak szüleim, gyermekeim? Mit szól a falu? Mit szól a rokonság? Mit szólnak a munkatársak? Mit szólnak az ismerősök? Hogy én teljes szívből Jézus lábnyomába járok. Hadd mondjam el, hát ez bűn, ez szégyen, ez előjog. A legnagyobb előjog, amiben részesülhet az ember. Teszi azt, amit Isten mond, és boldog lelkeméjén már itt a földön, és tiszta szívből követ és engedelmeskedik neki. Mekkora érték lesz a tekintélynek, a gazdagságnak, a bölcsességnek, a jó hírnévnek Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Ézsaiás próféta könyvében találunk egy nagyon elgondolkodtató kijelentést, mindjárt a könyvnek az elején, Ézsaiás próféta könyvének a második részében a 20. és a 21. verset. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és aranybálványait, miket magának csinált,
hogy azok előtt meghajoljon a vakondoknak és a denevéreknek. Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyeknek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Mit mond? Azokat a bálványokat, akik előtt leborultak, akiket imádtak, odadobja az ember, és semmi értéke nem lesz semminek Jézus Krisztus második eljövetelekor. Azonban, ha fellapozzuk Jelenések könyvének a 6. részéből a 15-16. verset, ugyanezt találjuk. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kősziklájnak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színnelől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mekkora érték lesz a tekintélynek, a királyi koronának, a nagy vagyonnak, gazdagságnak, bárminek. Semminek nem lesz értéke. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor egy dolognak lesz értéke. A szeretetből fakadó engedelmesség gyümölcse a Jézus Krisztus jellem mintájára kiépített emberi jellem. Kedves hallgatóim, erre törekedjünk. Vaj, ha Isten segítségével ez lenne földi életünk, hátralevő földi életünk legfontosabb célkitűzése. Én jellemépítéssel akarok foglalkozni. Én, Jézusom, tégedet akarlak követni. Ezt a döntést ne halogassuk holnapra. Ezt ma hozzuk meg. Ma tegyük meg azt, ami számunkra a legfontosabb, ahogy Isten szava is tanácsol bennünket Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 7.-8. versében. Annak okáért, amint a Szentlélek is mondja, kicsoda mondja, az Istenség harmadik személye, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés pusztájában. Ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kedves hallgatóim, szívleljük meg Istennek ezt a tanácsát. És ha megszívleljük, akkor boldog emberek leszünk már most, boldog emberek leszünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, és boldogok leszünk egy örök életen át. Mert van egy mondás, ami a Szentírásból született. A késői bánat hiába való bánat. Vagy még egy nagyon hasonló, eső után köpönyeg. Mit ér akkor bánkódni bűneink felett, amikor már látjuk Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében? Mit ér akkor eldobni bálványunkat, amit jobban szerettünk Istennél, ami meggátolt bennünket abban, hogy Krisztust kövessük tiszta szívből? Jézus Krisztus eljövetelekor csak a jellemnek lesz értéke, az pedig az, hogy engedelmesség. Ez az ember Jézus Krisztus lábnyomában járt, ez az ember Jézus Krisztusnak engedelmeskedett, és ez az ember Isten kegyelméből az örök élet részes lett. A Bibliában nem egy helyen találunk késői síránkozást. Ebből a késői síránkozásból csak egy szomorú példát hozok Jeremiás próféta könyvének 8. részéből a 20. verset. Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Kedves hallgatóim, szeretné valaki önök közül mondani ezeket a szavakat, amikor meglátja Jézust eljönni ezekek felhőjében? Hiszem, hogy senki. Ezért válasszuk az életet, válasszuk az engedelmességet. Miért? Mert többszörösen megéri. Boldogok leszünk a családban, az életben, a munkahelyen, és vár ránk az örömjutalom. Pál apostol ezt írta a Korintusbelekhez írott 1. levél 2. rész 9. versében, hogy amit szem nem látott,
fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Mi nem tudjuk elképzelni az örök életet, mert nem tudjuk felfogni, mit jelent azt örökké élni. Mi nem tudjuk elképzelni, mit jelent bűn nélkül élni, betegség nélkül, könnyhullatás nélkül. Mi nem tudjuk felfogni azt, hogy milyen az az élet, ahol a férj és a feleség soha nem szólalkozik össze. Örök örömben, örök boldogságban él. Ilyen életet érdemes élni. És az örök lét, az örök élet a jutalom. Jézus Krisztusnak van még egy csodálatos kijelentése a hűséges emberekhez. Jelenések könyvének a 21. rész 7. versében ezt mondja: aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Isten fia lehetek én. Örökségül nyerek mindent. Mi a feltétele? A győzelem. Szeretnénk Isten gyermekei lenni. Akkor válasszuk az élet útját, és válasszuk az engedelmességet. Nem tudom, hogy éreznénk magunkat, hogyha mi egy földi királynak a gyermekei lennénk. Mekkora előjognak tartanánk azt, hogy mi királyfik és királyleányok vagyunk. És mi büszkén hivatkoznánk, hogy ennek és ennek a királynak a gyermeke vagyok. Hát, kedveseim, a földi királyság és annak tekintélye gyorsan porba hullik. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy Isten fiaivá leszünk, ha győzünk. Isten fiaivá leszünk kiinduló pontban, ha az ő nevében, Krisztus nevében, hogy ő győzött, és mi is győzők lehetünk, hiszünk. Így lehetünk az Isten gyermekei. Nem egy mulandó király, és egy mulandó királyság gyermekei, hanem az örökké létező, mindenható Istennek a gyermekei. Kedves hallgatóim, szeretném ugyanazzal a gondolattal, ugyanazzal az igazsággal befejezni, mint amivel kezdtem. Jézus Krisztus azt mondta, két út van. Széles út, amely a halálra visz, és a keskeny út, amely az életre visz. Befejezésül olvasom Istennek tanácsát Mózes 5. könyvéből, a 30. rész 19. verséből. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Nagyon különös módon szólít meg bennünket Isten. Szinte így mondja el esküszóval, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet. És mit mond el utána? Az életet és a halált adtam előtökbe. És amikor kimondja azt, hogy két lehetőséget adott elébünk, akkor azt mondja, válaszd, szinte kérlel, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint a te gyermeked. Kedves hallgatóim, abban a hitben, abban a vágyban zárom, hogy Istennek hívó szavát, Istennek tanácsát, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked, valamennyien megszívleljük. Ebben segítsen a mindenható Isten, az ő kegyelméből. Amen.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.